0: Masks. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. És mai nagyon kedves vendégem valószínűleg már fejből el tudnám mondani a folytatást, mert már 25-ször végig hallgatta Olt Tamás, a Karinthy Színház direktora. Tudod, mi jönne most, ugye, Tamás, hogy a milyen elképesztő hatással tudsz lenni direktorként is, meg rendező kétért a színészként a kulturális életünk, ezt őszintén így gondolom.
2: Na, köszönöm, nagyon.
1: Mindig örülök neked. Mindig örülök neked. Évad kezdés van, és hát már egy hagyomány az életünkben, hogy visszatérsz minden évad elején, és elmondod, hogy mit várhatnak majd a közönség tőled, és örülök is, hogy jöttél, mert én is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, de őszintén érdekel emberként, és ezen én tényleg gondolkodtam, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy a felelősségét próbáltam átérezni. Nem biztos, hogy sikerült, mert sose voltam egy színház direktora, de azért, hogy ez nem egy leányállom, abban biztos vagyok. Emberekért felelni.
2: Hát a felelősség, de ez közben meg is emeli. Igen. Hát természetesen nem csak hogy a kultúra képviselői mind felelősek az egész társadalmunkért. Uh-huh. Egy színész is, egy tervező is, egy zeneszerző is, mindenki felelős. Az egész társadalmat próbáljuk ugyanis ugye a kultúrával ellátni, a kultúrával nevelni, fejleszteni, kizökkenteni, gazdagítani. Uh-huh. Inkább. Tehát, hogy igazság szerint ehhez a felelősség hez képest, az egy más természetű. Természetesen, amikor van, nem is tudom, mondjuk 60 ember, akiknek bért kell adni, fizetést kell adni, akiknek el kell tartaniuk a családjukat, albérletet kell fizessenek, stb. És ugye ez abban a helyzetben különösen, hogy is mondjam, egy izgalmas kihívás, hogyha az embernek nincs fenntartója, mert ugye ezt tudod, aha, vagy gondolom, te tudod, de általában nem tudják, mert honnan is tudnák, ezzel nem szoktunk mi sem hivalkodni, sem tüntetni járni, sem sírdogálni az utcasarkokon táblákkal a nyakunkban, de nekünk nincs fenntartónk. Tehát a Karinthy Színház, mint az ország első magánszínháza, ugye Karinthy Marci alapított, akinek nem sokára ugye elsőjén lesz a születés.
1: Tényleg ez volt az első magánszínház?
2: Igen.
1: Azt én nem is tudtam.
2: Ami még működik, az igen.

0: Igen, és ugye Buda egyetlen kőszínházáról azt, is beszélünk minden mellett. És de hát hogy ne, az első magánszínházak egyike volt, amíg még mindig működik. Ugye hát 45. évadunkat kezdjük már el, és az azért szép idő, tehát hát, az 81, tehát egyidős vagyok én a Karinti Színháznak a fennállásával. És ugye ez mindig is egy magánszínház volt, és ugye amivel Marci mindig az évad kezdéskor azért tudott pezsgőt bontani, mert el tudta kezdeni az évad, és az évad közepe fele pedig már azt próbálta összerakosgatni, hogy a következő évadot el tudja egyáltalán kezdeni, hogy miből. Ezt is megörököltük. Tehát nem csak a szép részét örököltük meg, hanem ezt a részét is. Ugyanígy vagyunk. Tehát inkább ez a felelősség kérdés, és épp ezért az a bizalom hatalmas, amivel ez a társulat, és ugye a társulatban nem csak a művészek tartoznak, hanem mindenki, ez a társulat ezt a bizalmat nekem adja, hogy ő nyugodtan jár be dolgozni, és végezni a munkáját, és építeni a nemzetünk kultúráját. Úgyhogy rám bízza azt, hogy jövőre is ki fogunk nyitni. Hiszen tulajdonképpen, hogyha azt nézed, egy nem tudom, Aldi pénztáros, az viszonylag nyugodtan megy be, hiszen az Aldi valószínűleg jövőre is ki fog nyitni. Ott van fenntartó. Igen, valami ilyesmi, igen, valami ilyesmi van ebben. De hát a Karinti Színház szerintem nem, tehát hogyha nem így lennénk, hogyha nem egy ilyen családias hely lennénk mi, hogyha nem lenne egy ilyen összetartós, egy ilyen kölcsönös bizalom, akkor nem is működne.
1: Tőled kérdezgetik évad közben a színészek, hogy ugye lesz következő évad is? Vagy ez teljesen természetes?
0: Nem nagyon, ez természetes. Bíznak bennem. Én el szoktam azért mondani, amikor már egészen bizonyossá válik, akkor mindig elmondom, és akkor mindenki mosolyog, de nem látom, hogy senki. Tehát senki nem látszik, hogy valami óriási kövek gördülnének le róluk, hanem ezt úgy sejtik, tudják, hogy valahogy ezt meg fogom én oldani, és eddig még sikerült le is kopogni.
1: Hány évve vagy az igazgatói székben?
0: Ötödiket kezdem.
1: Aha.
0: Az ötödiket
1: volt kezdem. Ennek az öt évnek olyan időszak, amit nagyon szerettél, vagy mindig az aktuális?
0: Ez folyamatos, mindig újabb és újabb dolgok vannak. Nyilván, amikor már bejáratódik valami, aminek kezdetben nagyon örülsz és nagyon szereted, akkor szereted azt, hogy van, és utána megpróbálsz benne felfedezni újdonságokat, és folyamatosan keressük az újdonságokat, és folyamatosan keressük egymásban is az újat. Az is, hogy folyamatosan bővül ez a kis hely, ez ugye tudod, hogy először nem volt társulat, aztán alapítottam egy társulatot, és aztán akkor az a társulat volt 8 ember, most aztán lett belőle 10, most már nem is tudom, 14-en vagyunk, az is bővül. Azok az alkotók is, akik jönnek hozzánk, nem csak a visszatérők, hanem mindig ezt is bővítjük újabbakkal, újabb ablakokkal. Tehát hogy ez a folyamatos bővülés, ez nagyon jó érzés.
1: No, esküszöm, hogy mindjárt beszélünk a konkrétumokról, és hogy kikkel bővült, miket mutattok be ebben az évadban, de még egy kérdést engedj meg a direktori szerepeddel kapcsolatban. Amikor 5 évvel korábban, vagy 6 évvel, mindegy, tehát visszamegyünk a picit az időben, ez az egész direktori, kifejezetten a Karinti Színház direktori székére gondoltál, akkor ilyennek képzelted, ahogy megélted, vagy nagyon más volt a frontvonalban megélni?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Fogalmam sincs, milyennek képzeltem.
1: De nem gondol bele olyankor az ember? Vagy oltam más,
0: hogy majd milyen lesz?
1: Hogy milyen lesz?
0: Ugye művészeti igazgató voltam a Kaposvári Csiki Gergely Színházban.
1: Tudom, de az mégiscsak más, ez nem?
0: Hát egészen más a helyzet. Itt főleg az, hogy egy vidéki színház, ugye, ami az alma matered, ahol igen, kicsit igen, olyan igen. Otthonosan is mozogsz, meg már nevét is, virágát is tudod, és egy vadonatúj számodra teljesen ismeretlen, egy teljesen más befogadói közegbe, hiszen ugye az a fővárosban színházat csinálni egészen más, mint vidéken színházat csinálni. Hiszen nincs előre úgymond eladva a teljes évadod vidéken, meg igen. Igen. Ugye, tehát, hogyha augusztus végére nem fogyott el már előre minden bérleted, akkor ott nagy lesz a baj évközben. Itt pedig ugye ezt nem tudod megcsinálni, hanem folyamatosan fenn kell maradnod, és a köztudatban benne kell legyél, és hírt kell adj magadról, és ugye van ez a gondolat, hogy hiába hozod le te a csillagokat, hogyha arról nem tud senki, akkor...
1: És teljesen jogos.
0: Igen, igen, ugye egészen, egészen más jellegű ez, és ugye amíg egy színházat vezetni, és itt nem most hadd tegyem félre a művészeti értelmét, mert nyilván ott meg kell álmodj egy művészeti gondolatvilágot, egy arcélt, egy küldetést magadnak, és a társulatodnak, és afelé kell létrehozod ehhez a stratégiádat, és azt elkezded szépen lépésről lépésre megvalósítani, szépen mész előre, és lassan alakul. De van a másik része, ami ugye a menedzsment része, meg a marketing része, és ugye erről tudjuk azt, hogy ez egy olyan fura lufi. Uh-huh. Tehát van ez a mondás, hogy a marketing költségek fele, az teljesen fölösleges, csak senki nem tudja, hogy melyik fele.
1: Igen,
0: tehát,
1: igen,
0: hogy
1: azt
0: gondolod, hogy most kitaláltad te, most a spanyol viaszt felfedezted, és kitaláltad, hogyha ezt így meg így fogod csinálni, akkor az tódítani fogja, ez az előadásod tele lesz, reklámozni se kell, csak elég, hogyha... És pont nem az történik.
1: Igen,
0: van egy másik, ami ilyen utolsó pillanatos, pénz se volt rá semmi, szeretet, és a nem is tudom, az ideg, attól való ideg, vagy félelem, vagy retegés, hogy beleférünk-e az időbe, az összerántott valami csodálatosat és szépet, és az túl van a 60-on. Tehát, és ezt nem tudod egyszer, nem tudod előre megjósolni, tehát ilyen recept nincs. Azt nyilván, hogy jó előadást csinálj, annak van valamiféle receptje természetesen, mert jó csapatot kell összeszedni, jó színészeket, jó rendezők, és egy jó anyagot kell találjál. És a szeretet és az alkotói légkör a Karintiban uralkodik, tehát ott a körülmények adottak, csak ezt a másik hármat kell neked megtalálni. És akkor ez már működik. Tehát azért mondom, hogy nem is a művészeti része az, ami fura, hanem ez a folyamatosan valahogy a felszínen lenni, jelen lenni, az, hogy tudjanak, nem is rólad, de a színházról, a művészekről, akik ott dolgoznak.
1: Roppant bonyolult összetett feladat ez, én ezt pontosan értem.
0: De izgi.
1: Azt is megértem. Mennyire kísérletezés ez? Tehát azt például meg tudod-e most mondani 5 karintis év után, hogy miből lesz tuti siker? Karintis mértékben.
0: Hát meg. Igazság szerint meg, de a Karintiba is, hogy is mondjam, több mérték van, tudod? Aha. Tehát amikor csinálsz egy Hamlet Crazy and Cool-t, ami megy nem tudom 4-5 évig, ami díjakat hoz el, amitől hirtelen a Karinti Színház, a jó értelembe vett budai polgári színházból egyszer csak valahogy a szakmai fejlődésnek egy igen nagy lépcsőjét ugorja meg. Attól még a Hamlet Crazy and Cool-ra nem tódul a törzs közönséged.
1: Aha.
0: Érted? Arra nem tudtad, de az mégis egy hatalmas siker, hogy létre tudtál hozni egy ilyen előadást, vagy Florian Zeller fiúját létre tudtad, hogy meg tudtad csinálni. Iszonyatos szakmai előrelépés, egy hihetetlen minőségi ugrás, de nagyon nehéz folyamatosan megtölteni vele a házat. Amíg fogsz egy, most mondok, futó előadásainkat, egy Lököttek, egy Furcsapár, egy Tortúra, és tudod, hogy azt műsorra tűzöd, és azonnal eladva a ház. Azonnal, hogyha 4-et tűzök, 4 ház lesz eladva, az a tett. Az is siker, hát hiszen imádja a közönség, hiszen anyagi siker, hiszen ugye a mi bevételünk, az a költségvetésünknek több, mint a felét teszi ki. Tehát a fizetéseket abból adjuk, hogy el tudjuk adni az előadásokat. De mégis, hogyha csupán, hogy is mondjam, csak a szórakoztatásra mennénk rá, akkor tényleg az nem sokban különböznénk egy fodrászna, vagy egy kakasfiadal szervezőnek, és ugye mi nem az vagyunk, mi azért mégiscsak a kultúrát képviseljük. És nem azt mondom, hogy ez egy alantas kultúra, vagy más, mert az is szükség, azt is lehet olyan minőségben, és kell is, és a Karintiba igyekszünk is, magas minőségbe és hatalmas színvonalon még a bulvárt is úgy megcsinálni, hogy ez ne bulvár legyen. De mi a siker akkor? Ez is siker, és az is siker. Az is siker, hogy még nyitva van a színház. Az egy menedzsment siker. Az is siker, hogy átnevezzik a villamos megálló Csóka utcáról Karintira. Az is siker, hogy a Új Buda önkormányzatával egy éve dédelgetjük már ezt a projektet, de hogy a Marcinak lesz egy emléktáblája, egy dombor műve a Karinti Színház falán. Ez már finishben van a projekt, hogyha konkrétumot tudok, biztos, hogy szólni fogunk. magunk, de ez is nagy siker. Az is, hogy bővülünk, mint társulat, az is hatalmas siker.
1: Na, akkor eljutottunk most már tényleg a konkrétumokig, köszönöm a válaszokat, mert kicsit kinyitod ilyenkor az ajtót, hogy belássunk a kulisszák mögé. Az meg fontos, hogy az emberi részeket is értsük a háttérből. Na, az, hogy bővül a társulat, az, én is azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, ahogy elindultatok nulla temel, ugye nem volt társulat.
0: Így van.
1: Hány új ember van idén?
0: Idén ugye két új örökös tagot választott a Karinthy Színház az évadzárón. Az egyik Balázs Andrea, ki más is lehetne.
1: Puszíjuk.
0: Örökös tagja. Balázs Andi, aki már több mint egy negyed százada. Hát ott nőtt föl ő, és ugye nélkül el se lehet képzelni a Karinthy Színházat. A másik örökös tagunk Bodrogi Gyuszi bácsi lett, akivel éppen amikor idefele jöttem hozzád, akkor beszéltünk telefonon.
1: Jól van?
0: Káprázatosan van, amennyire hallom, azt tervezzük éppen, hogy szeptember 5-én a Pozsonyi Pikniken ő mikor érkezik meg, és jön oda dedikálni a Karinthy sátorhoz, esetleg a színpadra is fölmegy, szól a közönséghez, és éppen erről egyeztettünk. Ő lett az új örökös tagunk, ugye ezzel bővült Egri Kati és Szacsvai László, tehát most már két nemzetművésze színésze van a Karinthy Színház örökös tagjai közt, akik ugye nagyon régóta játszanak és köthetőek hozzánk. Ugye Gyuszi bácsi még mindig 93. évében játsza a nagymestert a Karinthyban, most már negyedik éve talán. Sándor Soma, egy fiatal tehetség érkezett hozzánk még, akit rögtön meg is fog ismerni a közönség majd. Vele együtt dolgoztunk a Jutalomjáték című produkcióba, amit majd novemberben mutatunk be a Karinthyba, de ezt Kőszegen hoztuk létre most a Kőszegi Várszínházban. Schneider Zolival a főszerepben, régi visszatérünk, Martor Robert, de benne van Balázs Andi, Kovács Vecei Fanni Dobramara, és Sándor Soma játssza a második főszerepet a Sneci mellett, Schneider Zoltán mellett. Ő is a tagunk lett, valamint Szabó Sipos Barnabás is most már a Karinthy Színház tagjait. Hogy mondjuk ezt? Karinthy Színház tagjait.
1: Erősíti? Hogy a társulat itt
0: a társulatát erősíti. Hát összeraktuk majd nehezen, egy kávét meg kéne. Szóval Szabó Sipos Barna is ugye együtt már láthatta a közönség a Tortúrában is, és a Furcsa Párban, és idén is természetesen újabb szerepekben is, mert például a Sirályban ő lesz Dorn, egyszerűen az ő egész alkata, és ugye ez a Sirály, amit már nem is tudom, második, harmadik éve szeretnénk bemutatni, már beszéltünk róla többször, de most már csak bemutatjuk a kutyafáját. Ugye forrás hiányaink voltak, ami miatt folyton le kellett venni a remélt műsortervről, de idén most nem tesszük, meg mindenképpen bemutatjuk. Egyébként ebben az előadásban, ugye a Sirályba érkezik hozzánk még Szulák Andi, érkezik hozzánk Mikó István, érkezik hozzánk Rajkai Zoltán, úgyhogy nagyon, nagyon várom ezt a munkát is.
1: Gyakorlatilag. Nálatok. Vándor Évike mióta van?
0: Vándor Évi szerintem ő alapítótag volt nálunk, igen.
1: Komolyan?
0: Ő alapítótagja volt az első társulatnak. Nem volt az, de az volt. Vándor Évi alapította, hogy az első nyolcban benne volt. Igen, hát ő is, hát mióta játszik nálunk? Az biztos, hogy...
1: Azt tudom, hogy játszani régóta.
0: 13. éve van műsoron, ugye 150. előadáson túl van a Szentpéter esernyője, benne van például az Évi is. De hát ő is nagyon régóta játszik már nálunk. Ő is tag, ő is ugye szeptember 4-én mutatjuk be Vándor Évivel és Kökényesi Ágival a két néni, ha megint köszönöm szépen, megpróbáltam, mint a Pitbull így rákapaszkodni a gondolatmenetre is.
1: Na de abba segíts még, Tamás, megértenünk, hogy egy évad nyitó előadás, annak van-e nagyobb felelőssége, mint egy évad közbeni premiérnek? Tehát az, hogy mivel nyit egy színház, az számottevő, vagy nem feltétlenül?
0: Nézd, a karácsony környékén, ha a Karamazov testvéreket mutatod be, akkor valószínű félházzal fog elbukdácsolni, vagy nem nagyon megy. De hogyha mondjuk egy jutalomjátékot mutatsz be december elején, igen, akkor az valószínű, hogy szépen fog teljesíteni az ünnepek alatt. Aha. Tehát ilyen szempontból természetesen. Abból a szempontból, ugye a két néha megindul Zente Ferenc Színház a közös produkciónk, Keszég László rendezi, és már ezt elkezdtük az előző évadban, és az évad végén terveztük még másfél éve a bemutatót, de az is kicsit, hogy az évad végén bemutatót tartani, az megint annyira nem szerencsés, uh-huh, hiszen nem tudod bejátszani a darabot.
1: Igen, jön a szünet.
0: És jön ráadásul egy, aha, szünet, plusz ugye az évad végi bemutatók, májusi bemutatók, meg júniusi bemutatók, az ha nem szabadtér, akkor az megint csak kevesebb érdeklődésre tart számot, hiszen ugye már mindenki már indul a Balaton felé, a hegyekbe, uh-huh, meg minden felé, már nagyon nem égnek premier lázba az emberek. Ősszel is ugye van egy munkakezdés, vége a szezonnak, iskola kezdés, stb. Pontosan tudod, hogy ez milyen egy, igen, ilyen, igen, ősz eleje. Úgyhogy nem mindegy ott is, hogy mit mutatsz be, és természetesen, amikor egy ilyen kicsit olyan október végén, novembertől indul el igazán a színházi, uh-huh, élet, amikor már megnyugszik az emberettől, az egész ősztől, ettől az egész újrakezdéstől, és ezért érdemes úgy összeraknod az évadtervedet, hogy azok a szórakoztatóbb jellegű előadásaid inkább ott.
1: Jó, tehát itt van stratégia is, ezer szempontot.
0: Hát nem olyan, hogy feldobunk egy érmét,
1: Vélekes, az biztos. Figyelembe kell venni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Old Tamásnak még inkább örülök, a Karinthy Színház direktorának, aki egyébként maga is színművész, erről már sokszor beszélgetünk, most is fogunk majd. Viszont évadot beszélünk át, évadot ismertett Tamás. A nyitó, a premiért, az évadkezdő premiérről tartottunk éppen. Kökényesi Ág és Vándor Éva.
2: Így van,
1: lesznek a két
2: főhős, a két néni. Ha megindult címére, de szeptember 4-én. Hogyne, most
1: győzelővel.
2: Így van, a próbák. De már próbálnak egy ideje, mert már májusban kezdtük el ezt a próba folyamatot.
1: És hogy álltok?
2: Hát remélem, hogy nagyon jó. Nem szoktam én flusztrálni a kollégákat, hogy én bejárogatok itt a
1: nyilván. Te például ma nem voltál bent?
2: Ma nem voltam próbát nézni. De megyek.
1: Nem akarom hosszan elnyújtani tényleg a témát, mert beszéljünk át az összes darabotokat, de például te látod azt, amikor bemész X idő elteltével, hogy hol tart egy színész felkészülésben, meg abban, hogy készen van-e?
2: Hogyne.
1: És azt úgy mondod neki, hanem te vagy a rendező?
2: Hát, hogyha azt látom, hogy baj van, amire nagyon-nagyon ritkán van példa, akkor először mindig a rendezővel beszélek. Megkérdezem, hogy baj van. Így van, mert átnyúlni a feje fölött nem jó. Uh-huh. Hiszen, hogyha van valamilyen tisztelet felé tekintély, akármi, nem tudom, vagy csak egy jó bizalom világos, és munkakapcsolat, világos. És egyszer csak te tőle függetlenül kezded el, az nem is elegáns, nem is kollegális, tehát ez semmiképpen nem jó. Okay. Meg láttunk már ilyet, meg színészként már jártunk ilyen cipőbe, mondott valamit a rendeződ, meg mondott valamit az igazgatód.
1: És akkor tök más volt.
2: Teljesen más volt, emlékszem, jó régen. És megkérdeztem, hogy a rendezőt, hogy most mit csináljak? Ő meg azt mondta, hogy hát nézd, bemutatjuk a darabot, én elmegyek, te meg itt maradsz, és ő az igazgatód, hát akkor csináld. De természetesen ez se igaz.
1: Nekem volt benne ennyi.
2: Ennyi volt benne, igen. De ez semmiképpen nem egy szerencsés dolog. Szóval mindig először a rendezővel beszélek. Olyan is van, hogy magával a színésszel beszélek, hogy te figyelj, jól vagy, minden, jól érzed magad, nem, nincs baj. Nem, volt már, olyan már volt, hogy egy olyan előadást próbáltunk, ami nagyon lelkileg nagyon megterhelő előadás volt. És megkérdeztem az egyik művészünket, hogy ő, neki ez rendben van-e, hiszen tudtam, hogy akkor éppen neki nem volt annyira rendben az élete, és ő mondta, hogy hát igazság szerint ő nagyon köszön ezt a lehetőséget, hogy én egyetem beszélhet, hogy erről beszélhet, és hogy ő ezt átgondol, és aztán vissza is hívott, hogyha én ezt megengedem, akkor ebből ki is szállna most.
1: Jó, és meg is engedted?
2: Természetesen, hát nem kell belehalni a színházba. Aha. Tehát, hogy az az idő elmúlt, amikor még azt, vagy hát nem tudom, sokan ugye még ezt éljük most, hogy valahogy több iskola és több generáció surlódik most össze, és az egyiknek teljesen rendben van az, hogy igenis bele kell halni a színházba, igenis, és élve kell ki, be kell menni a dzsungelbe, és élve kell kijönni. Uh-huh. Ez ott az osztályfőnökömnek az egyik elmondata. És nagyon férfias, és nagyon erős elmondat, de hát, hogyha nem akarsz, haver, nem menj be a dzsungelbe, hát akkor ülj föl egy jachtra, és így áll egy pezsgő. Tehát, hogy nem eszik azt olyan forrón, és nagyon szép dolog a színház, és nagyon jó dolog a színház, az egészségnél nem fontosabb a színház, szerintem. Na, tehát, hogy azelőtt tudod, volt ilyen, hogy már pedig előadás nem maradhat el, én ezt se vallom. Sajnos elmaradhat, tehát indokolt esetben mégis elmaradhat. Aha. És a nézővel se akarsz kitolni, hogy akkor oda viszel neki valakit nagyon betegen, aki nem tudja átadni a néző, onnantól kezdve azt fogja sajnálni, elveszti az ateliéi jellegét is, azt, hogy a néző szeret, hogy ó, most tudok valamit, hogy a színésszel de onnantól kezdve nem az előadás, amit látja. Hogyha hozol egy embert, aki beugrik és átveszi ezt a szerepet, mert nem maradhat el, és nincs ideje felkészülni, nem tudja jól megcsinálni, ő neki egy halálugrás, őt is hát ez éveket törekszik ilyenkor egy színészem, hogy egy ilyen beugrást meg kell csinálni. B, megint csak nem ugyanaz az előadás, tehát megint mindenkivel kitoltál.
1: Igen, jogos.
2: Tehát, ha olyan a helyzet, igenis elmaradhat az előadás.
1: Na, két néni, ha megindul. Velük kezdtek szeptember.
2: Negyedike
1: a premier, és onnantól ez
2: Mindig Karinti Marci születésnapja szeptember 1, és akkor szoktunk úgymond neki indulni, hogyha elsője olyan péntek, szombat, vasár, tehát ez a hétvégére esik, akkor igyekszünk akkor tartani a bemutatót. Itt most nem esik, itt most ugye 4-ére esik péntek, de az már a főpróba hét, úgyhogy így lesz, és másnap rögtön a pozsonyi pikniken találkozhatnak is Vándor Évivel is, és az egész társulattal, és az egész Karinti
1: Színházal. No, azért nem beszélünk most nagyon sokat erről a darabról, mert Vándor Évi itt lesz, és ő sokat fog róla mesélni. Mi lesz utána?
2: Utána az Alámerülése, vagy Anyám hangja című kortárs kamara operánkat mutatjuk be, ami szintén, tessék, ez is egy siker szerintem, kérdezted a korábbi etapban, hogy mi a siker, de az, hogy egy kortárs kamara opera bemutatót létre tud hozni, és van rá affinitás, és van rá kedv, és van rá közeg, a Karinti Színház.
1: Az egy óriási dolog.
2: Az is szerintem egy hatalmas
1: siker. És ezt ráadásul a Dobra Mara írta?
2: A Dobra Mara a szövegét, így van, és az édesanyjával adják el, nem csak ők, ugye többen is vannak, de hát ők a főszereplők, és Váradi Erzhabolcs, aki segít nekik ebben. Ez is egy nagyon izgalmas anyag, maga az anyag is nekem nagyon tetszett. Arról szól, arról az elengedésről szól, arról a csomagról szól, amit a szüleinktől kaptunk, arról, amit cipelünk, amiben nem csak a jó dolgok, hanem a rosszak is vannak. Uh-huh. Mit kezdünk vele? Tudjuk-e azt mondani, hogy köszönöm, de ezt nem kérem, ezt én visszaadom anyu vagy apu, köszönöm, de ez az én életem.
1: Fontos kérdések.
2: Nagyon fontos kérdések, és ráadásul olyan kérdések, amelyek itt a kis kamaszkorban már nagyon erősen alakulnak. És ott már egy nagyon fontos fejlődési szakasz van, tehát ez kimondottan családi és ifjúsági problémákkal foglalkozik az alap előadás, plusz közben ez egy beavató színház is, hogy egy kicsit mi az, hogy opera. Uh-huh. Erről is szólunk, tehát a történetet megállítjuk, és ugye ez egy kortárs opera, tehát nem egy könnyed, azért nem egy Donizettiről van szó, hanem azért ez egy Zarándi Ákos írt egy kortárs operát.
1: Ákost innen üdvözöljük, volt már itt sokszor nálunk. Most azt látom, hogy te vagy a rendező Váradi Erzhabolcs csak közösen?
2: Igen, amikor ezt meghirdettük, akkor úgy voltunk vele, hogy lássuk meg, hogy mennyire kellek én hozzá, mennyire kell hozzá Szabi, mennyire kell hozzá ehhez több szemüveg, de még simán lehet, hogy egy pár hétre bekapcsolódom az előadás folyamba, pont azért, mert nagyon összetett az anyag. Aha. És mert nagyon érdekel engem. Egyelőre Váradi Erzhabival dolgoznak rajta az előkészítésen, az olvasi próbától viszont ott vagyok.
1: Jól látom, hogy jön majd Pokor Nilia.
2: Így
1: van. Érkezik hozzátok?
2: Így van. A Liaison című előadását azt mostantól a Karinti Színház fogadja be, úgyhogy a Karinti Színházban láthatja ezt a közönség. Ez ugye a Liának egy zenés önálló este, a Kémendi Tamás harmonika művésszel játszik. Tamás már játszott nálunk az Imigyen szól a Louis de Funès című előadásunkban, amit Valer Novarina rendezett, ez is egy hatalmas siker volt a Karinti Színháznak, hogy sajnos azóta elhunyt, de a legnagyobb kortárs francia képzőművész és színházi ember a Karinti Színházban rendezte egyik utolsó alkotását, amiben Tamás szintén közreműködött.
1: Ki jön, vagy mi jön utána?
2: Utána a kisebb korosztályra gondolván az Elvarázsolt király kisasszony érkezik hozzánk. Az Elvarázsolt király kisasszony tegnap előtt küldte át nekem, szintén Váradi Szabi, ezt ő írta, évek óta dédelgeti ezt, és amikor szóba került, hogy szeretnénk újra egy mesét bemutatni, és a legkisebbekre is gondolni, akkor kérdeztem a Szabit, hogy volna olyan, hogy ne azt mondjuk, hogy akkor most legyen egy Árgyérus, vagy legyen egy Fücfa királylány, hanem csináljunk egy sajátot, hiszen tudod, hogy igyekszünk mindig annyira érvényesek és frissek lenni. Minden évadban volt minimum egy, de volt olyan is, hogy több, úgymond olyan ő is bemutató, ami igen, mostani, ami friss.
1: Igen, igen.
2: Ilyen lesz most az Anyám hangja, ilyen lesz most ez az Elvarázsolt király kisasszony, kimondottan a beilleszkedést elősegíteni, beilleszkedéssel
1: fontos téma.
2: Így van, és csak a kisebbeknek, a még kisebb korosztálynak szánjuk az anyagot, de közben ez egy mese lesz, egy mese formájában szintén családoknak is ajánljuk.
1: Aztán? Meddig publikus az évad?
2: Teljesen.
1: Tehát olyan nincs, hogy majd valamikor, mit tudja, 2027-be átérve jön valami, ami még nincs meghirdetve?
2: Ilyen bármikor előfordulhat, hogyha kiindulva
1: az eddigiekből. Megvan.
2: Játszottunk így már, ugye így készült a Jókai 200 koncertszínházunk. Hogy egyszer csak, amit beszerettünk volna mutatni, arra nem volt idő, arra nem volt pénz, arra nem volt alkalom. És akkor készült a Jókai 200, ami az ötlet megfoganásától a bemutatóig szerintem nem telt el 2 hónap. Aha. Tehát ilyen előfordulhatik. De ugye ugyanez történt, hogy már évadot hirdettünk szinte, amikor rátaláltunk a gondolatra Óhorváth Sárival, erre a Nőzavar című gondolatra, amelyik lesz ugye majd a következő bemutatónk. A Nőzavar, amit maga Óhorváth Sári ír, méghozzá a Karinti Színháznak, méghozzá Balázs Andinak, Oswald Marikának, és most már úgy néz ki, hogy a harmadik szereplőnk is megvan, akit Rokán Anna lesz.
1: De jó.
2: Tehát ők hárman fogják játszani. Szirtes Edina Mókus írja a zenét, ja, tehát pláne, ez zenés, könnyed, kimondottan kortárs, kimondottan mai friss érvényes budapesti.
1: Sárinak abszolút ismerem a munkásságát, a Dua Lipás mindent, tehát hogy egy tök jó dolgokat csinál. Biztos vagyok benne, hogy jó lesz.
2: Igen, ezt most a lányokra írja, akik ugye Oswald Marika is visszatérő vendég a Karintiba, hiszen ő is játszott már régen Andiról, hát Andi.
1: Igen.
2: Nem kell bemutatni. Úgyhogy, és Annával bővülünk, ez is egy nagyon izgalmas, érdekes, biztos, hogy vicces is lesz, de közben zenés is lesz, és közben valami igen fontos dologról fog szólni. Ebbe is biztos vagyok. Ennek a szövegkönyve most készül, és ez lesz december 5-én, tehát a Mikulás ezt az előadást hozza majd a Karintiba, de előtte bemutatjuk nálunk is, láthatja a közönség, amiről már ma beszéltünk egyszer, a jutalomjátékot, ugye a Schneider Zoltánnal és Sándor Somával a főszerepben, amit a Kőszegi Várszínház hozott létre még a nyáron, és Kőszegen nagyon szép sikerrel ment.
1: De működött ott.
2: Nagyon-nagyon szépen működött, sírva nevető és állva tapsolós előadás született, szerettem én is a munkát, a Karintiban próbáltunk főleg, és ez az előadás is november végén bekerül a Karinti repertoárjába, és amiről már szintén meséltem, ma az zárja majd, az már a 2027-ben, február végén a Sirály című. Február elején és január végén nem mertem bemutatni a Sirályt, mert az a hangulat, ami olyankor, tudod, a néplélekben uralkodik, már alig várod, hogy elolvadjon a hó. Már elég volt a szürkeségből, már elég volt a sötétségből, már a tavaszt várod, hogy ennek a kellős közepén nem lehet bemutatni a Sirályt, szerintem. Vagy ha bemutatod, egészen más célt érsz el, úgyhogy megvárjuk, amíg nyílnak a hóvirágok és az ibolyák.
1: Szép évad lesz.
2: Nagyon várom.
1: Változatos évadnak tűnik nekem.
2: Igen, és tényleg igyekszünk azért minden igényt és minden korosztályt megszólítani vele. És igen, igen fontos kérdésekről és egy problémákról szólni. És igen, érvényesek és fiatalosak és frissek és kortársak is lenni. Mindezt ezzel a polgári, jó értelme vett polgári színházi hagyományjal, amit örökünk Karinti Marcitól.
1: 2 percünk maradt, Tamás, úgyhogy engedd meg, hogy egy picit hazabeszéljek hozzád. Lilium olyan lett, ami ennek szeretted volna?
2: Úgy gondolom, hogy igen.
1: Megy tovább, ugye?
2: Megy tovább. Igen, októberben lesz legközelebb Lilium, ugye a szeptemberünk az így is sűrűcske, és 2 bemutatónk is van szeptemberben, úgyhogy októberben.
1: Csak a hallgatóknak mondom, akik még nem tudnák, azért kérdezem, mert ott a főhős, az pont Tamás.
2: Igen. Formája. Igen, áttört ez a gát, amiben én 4 évig sikerrel álltam ellen ennek a dömpingnek, hogy én is játszok a Karinti Színházban. Ez áttört hiúságomból is adódóak.
1: Te jó a Karintiban játszani, igen. És nem csak igazgatni?
2: Igen. Majd kiderül, amikor már nem igazgatok, csak esetleg játszom, hogy melyik volt, de igen, nagyon-nagyon jó. Hát főleg azért, mert ugye ismered a közönséget, hiszen ugye színházvezetőként azért én viszonylag gyakran megyek, és beszélek velük, és köszönök nekik, és fogadom őket, és tehát valami, hogy állandó.
1: Ez feladat. Vagy bele tartozhat.
2: Hát nem tudom, hogy feladat-e, de én így szeretem csinálni. Aha, okay. Szeretem ezt. Nagyon jól eső érzés volt, a minap beültünk, nem is tudom, voltak velem olyan ismerősök, akik először jártak a Karinti Színházban, és én kísértem őket, és beültünk a nézőtérre, és utána a szünetben mondták, hogy ők még ilyet nem láttak, hogy a színház vezetője ismeri a közönséget, még a közönség is őt, hanem hogy miből gondoljátok, azt mondják, hogy hát mielőtt elkezdődött az előadás, körülbelül 6 emberrel beszéltél, az egyiket tegezve, a másikat magázva, az egyik puszit adott, a másik megölelt, az egyiknél kérdezted, hogy meggyógyult-e a keze, uh-huh. A másiknál mondtad, hogy de örülsz, hogy ilyen jó színben van a múltkor, tehát hogy így, és ez nekem nem is tűnt föl, tudod? És belegondoltam, hogy ott nem barátokkal találkoztam, hanem valóban a nézőkkel, uh-huh. Akik hát többek, mint a barátok.
1: Ah, igen. Családtagok.
2: Igen. És valahogy ez olyan természetes, és ez nagyon-nagyon jó dolog.
1: Na, szóval Liliummal is visszatérsz. Igen. És akkor még most valahogy nem volt kielégítő a válasz, szóval olyan lett?
2: Olyan lett, azért nem mertem ilyet mondani, mert muszáj, ilyenkor már hazabeszélsz, nem? Hát mégiscsak, ha te játszod a Liliumot, és megkérdezik, hogy na ez olyan lett, és akkor azt mondta, hogy igen, bizony olyan, akkor ez a szerintelenségnek tűnik, de nem feltétlenül tudom megmondani, biztos olyan. Én nagyon-nagyon szeretem játszani.
1: Akkor, okay.
2: Én, hogy mondom, lubickolok benne, én fürdök benne, azok a visszajelzések, amelyek kollégáktól, illetve civilektől és nézőktől jönnek, azok mind egytől egyig borzasztó lélek emelők, és mind igazolják, hogy volt ennek értelme.
1: Na, akkor én nem válaszom meg elégszem. Nagyon élveztem most is, mint mindig a beszélgetést.
2: Én is.
1: Legyen olyan az élvad, ami ennek úgy társulatilag szeretnétek. Sok csillogó szempárat kívánok. A közönség részéről a tiétek is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Nagyon szépen
1: köszönjük. Karintiszínház.hu, kedves hallgatóink, minden pontos információ, előadások, dátumai, kezdései ott vannak, illetve a Facebookon, Instán, ahol csak a Karinti Színház felelhető, kövessék őket. Azt a sok energiát, amit imádott hivatásukba beletesznek, a figyelmükkel viszonozzák. Tamás, még egyszer köszönöm, és Tamástól most elköszönök a színház direktorától, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és aztán egy búcsú erejéig még visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Old Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a paksi atomerőmű hűtő vízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium közlése szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten külföldi okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásokban. A magyar diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és utazásszervezőkkel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel. A katasztrófát egy gleccser leszakadása idézte elő, amely hatalmas mennyiségű jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával. Frissebb adatok szerint az áldozatok száma 800 fölé emelkedett, és csaknem 2500 embert keresnek. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be Budapesten. Mérsékelték a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást, a szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést is. A változásokkal a villamosoknál több mint 661, a metróknál 355 megawattóra energiát takarítottak meg. A BKK az irodaháza áramfogyasztását mintegy 20%-kal csökkentette, a szökőkutak leállításával pedig körülbelül 25 ezer köbméter vizet spóroltak. A főpolgármester szerint az intézkedések megmutatták, hogy Budapest képes felelősen alkalmazkodni a klímaváltozás szélsőséges következményeihez. Két egymást követő napon is emberekre támadt a gyanú szerint egy 26 éves férfi Budapesten. Előbb a 13. kerületi Szent László utcában fekete maszkban bántalmazott egy autóban ülő férfit. Az esetet egy fedélzeti kamera is rögzítette. Másnap Zuglóban állítólag minden előzmény nélkül baseballütővel hasba ütött és megfenyegetett egy másik embert. A két támadás miatt külön büntető eljárás indult, a rendőrök pedig elfogató parancsot adtak ki a férfi ellen. A gyanúsított a körözés hírére önként jelentkezett az angyalföldi rendőrkapitányságon. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivált. Az ingyenes programsorozat a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik. A rendezvényen 40 borászat mutatkozik be. A fesztiválon mások mellett a Takács Tamás Blues Band, Paulina, a Góbé, a Cimbali Band és a Budafok Big Band is koncertet ad. A rendezvényhez több kiállítás is kapcsolódik. Utoljára lesz látható az Életképek című helytörténeti tárlat jelenlegi formájában. A gyerekeket egész napos család programokkal várják a Gyermekligetben. Napos meleg időre készülhetünk, a déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik. Délután 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedd reggel egy hideg front szelet és pár fokos enyhülést hoz, 28 fokra csökken a maximum hőmérséklet és elszór záporok is lehetnek. Alapvetően azonban egész héten marad a kellemes késő nyári idő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt mind.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be, a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizálta egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A mai nappal megszűnik a 4 közértekű vagyonkezelő alapítvány. Nagykanizsán tartják ma az országos tanévnyitót. Elkezdődött Budapesten a Zsidó Kulturális Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendős Pori vagyok. Százmilliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a folyamat augusztus 31-ével zárul le. Az alapítványok közpénzből származó vagyona pedig a feladataikat átvevő minisztériumokhoz kerül. A tárcához a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, a Közép-Európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a Hausmann Alapítvány és a Közép-Európai Oktatási Alapítvány tartozik. Vitézi Dávid szerint az átalakítás nem okoz minőségromlást a közfeladatokban és a szolgáltatásokban. Nagykanizsán tartják ma az országos tanévnyitót. Reggel 8 órakor kezdődik az esemény a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban, ahol ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Angyal Gábort választották Enyink polgármesterének. A független jelölt a vasárnapi időközi választáson a szavazatok több mint 57%-át kapta a Fehérvár megyei településen. A névjegyzékben 5333 választópolgár szerepelt, közülük 1837-en járultak az urnákhoz, ami több mint 34%-os részvételi arányt jelent. Enyigen azért tartottak időközi polgármester és képviselőválasztást, mert a 2024-ben megválasztott testület a feloszlás mellett döntött. Emléknapon tisztelettek szombaton az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt a sorsfordító ütközet 500. évfordulóján. A Mohácsi Széchenyi téren több mint 2000 ember előtt mondott beszédet Magyar Péter miniszterelnök, aki hangsúlyozta, a magyar történelem a veszteségek utáni talpraállások története. Az állami megemlékezést ünnepi szent mise, majd második Lajos szobrának megkoszorúzása követte. A csata tömegsírjaiból származó apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a fogadalmi templomban helyezték el. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen felavatták és megáldották az új emlékkápolnát. 10 koporsóban végső nyugalomra helyezték a tömegsírokból feltárt és csoportosított csonterekjéket is. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyományok és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a budapesti zsidó hitközség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach-Sebestyén utcai, Hegedűs Gyula utcai és a Frankelleó úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
2: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. Ma még erőteljes lesz a kánikula, szinte zavartalan napsütésre készülhetünk. Csak késő délután jelenhetnek meg felhők az égen, és akkor feltámad az északias szél. Esni még sehol sem fog. A hőmérséklet 34 fok körül alakul. Szeptember első napja szelesen indul, és pár fokot csökken a nappali felmelegedés egy hideg front miatt. Elszórtan záporok is érkezhetnek.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a paksi atomerőmű hűtő vízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium közlése szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten külföldi okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásokban. A magyar diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és utazásszervezőkkel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel. A katasztrófát egy gleccser leszakadása idézte elő, amely hatalmas mennyiségű jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával. Frissebb adatok szerint az áldozatok száma 800 fölé emelkedett, és csaknem 2500 embert keresnek. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be Budapesten. Mérsékelték a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást, a szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést is. A változásokkal a villamosoknál több mint 661, a metróknál 355 megawattóra energiát takarítottak meg. A BKK az irodaháza áramfogyasztását mintegy 20%-kal csökkentette, a szökőkutak leállításával pedig körülbelül 25 ezer köbméter vizet spóroltak. A főpolgármester szerint az intézkedések megmutatták, hogy Budapest képes felelősen alkalmazkodni a klímaváltozás szélsőséges következményeihez. Két egymást követő napon is emberekre támadt a gyanú szerint egy 26 éves férfi Budapesten. Előbb a 13. kerületi Szent László utcában fekete maszkban bántalmazott egy autóban ülő férfit, Az esetet egy fedélzeti kamera is rögzítette. Másnap Zuglóban állítólag minden előzmény nélkül baseballütővel hasba ütött és megfenyegetett egy másik embert. A két támadás miatt külön büntető eljárás indult, a rendőrök pedig elfogató parancsot adtak ki a férfi ellen. A gyanúsított a körözés hírére önként jelentkezett az angyalföldi rendőrkapitányságon. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivált. Az ingyenes programsorozat a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik. A rendezvényen 40 borászat mutatkozik be. A fesztiválon mások mellett a Takács Tamás Blues Band, Paulina, a Góbé, a Cimbali Band és a Budafok Big Band is koncertet ad. A rendezvényhez több kiállítás is kapcsolódik. Utoljára lesz látható az Életképek című helytörténeti tárlat jelenlegi formájában. A gyerekeket egész napos családi programokkal várják a Gyermekligetben. Napos meleg időre készülhetünk, a déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik. Délután 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedd reggel egy hideg front szelet és pár fokos enyhülést hoz, 28 fokra csökken a maximum hőmérséklet és elszórt záporok is lehetnek. Alapvetően azonban egész héten marad a kellemes késő nyári idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk, ahogy mindig mondom, Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy Vándor Éva évtizedek óta hatással van a kulturális életünkre.
2: Szóhoz se jutott, de azért mindenkinek jó estét.
1: Örülök neked, rég találkoztunk.
2: Micsoda bevezető őrület.
1: Hát de nem ezért dolgozol, hogy hatással legyél?
2: De legalábbis remélem, hogy van is és némi hatás.
1: Hát biztos, hogy van, és most is ezért dolgoztok. Most ugyan a háttérben, mert próba folyamat zajlik a Karintiban, van egy rendkívül izgalmas előadás, amire készültök. Ráadásul ketten a kolléganőddel,
2: Kökényesi Ágival, igen.
1: Akivel egy másik színházban is együtt.
2: Így van, Salgótarján és Zende Ferencben nagyon sokat együtt játszunk.
1: De most itt a Karinti Színházban lesztek szeptember 4-e a premier?
2: Szeptember 4-e a premier, a címe pedig Két néni, ha megindul.
1: De milyen izgalmas.
2: Igen.
1: Egyébként a címe úgyhogy is.
2: Így van, ketten vagyunk, ez nagyon izgalmas, egy francia darab, és hát, hogy mondjam, idősek vagyunk, de megmondom őszintén, a saját korunkat adjuk, tehát annyi vagyunk, amennyinek kinézünk, amelyeneknek látszunk, és amennyit megéltünk. Ez egy részből áll, tehát nincs szünet, de nem hosszú az előadás, nem kell megijedni. 17 kép, tehát egy kicsit olyan filmszerű is. Tehát ez egy nagy utazás. Testvérek vagyunk, én vagyok az idősebb, és a mamánk, aki 97 éves volt, meghalt, és eldöntöttük, hogy megkeressük a papa sírját, hogy megmondjuk neki, hogy a mama meghalt. És elindul a menet, és elképesztő kalandok sora ér bennünket. A lényeg tulajdonképpen egy utazás kívül és belül. Uh-huh. Tehát ez a két testvérpár, aki kvázi egy helyszínen, egy lakásban képzeljük el, hogy él, igazából most ismeri meg egymást. Aha. És persze feljönnek régmúlt sebek, de régmúlt örömök, tehát úgy nagyon sok minden elhangzik, és kitudódik, de például, ami nagyon izgalmas, csak egy icipici titok ebből az egészből, hogy mik vannak, ellopunk egy buszt. És azt élvezetem, úgyhogy elképesztő izgalmas, nevetséges, mulatságos, de én esküszöm, hogy én, amikor így tanulgatom, hát hogy is mondjam, csak kicsordul a könnyem. Szóval elképesztő
1: megérintő. Nevetéstől vagy a...

0: Igazából mind a kettő. Mind a tehát kettő. Nagyon sok helyzetkomikum van benne, nagyon sok szövegkomikum is van, de őrületes önvallomások is vannak benne, őrületes összecsapások, kibékülések, és tulajdonképpen ez a két ember, aki együtt él, teszem az 60 éve, igazából most kerül közel egymáshoz. Csodálatos utazás, csodálatos, mondom, egy élet van benne.
1: Hát akkor vagy jó kettő. Nagy tükröt fogtok tartani.
0: Így van. Így van. Ez, én biztos vagyok benne, hogy aki a nézőtéren ül, az azt mondja, hogy ez az én családom. Uh-huh. Az azt fogja mondani, apám ilyen volt, anyám dettó, hát a testvérem, vagy föl fogja azonnal hazamegy és fölhívja a testvérét, hogy régen beszéltünk. Uh-huh. Nem tudom, szóval komolyan most is egy kicsit úgy kiráz a hideg, hogy beszélek róla, de komolyan ez van, miközben Franciaország, hogy mondjam, északi részét egy picit bejárjuk, és a Keszég László rendezi, akivel még nem dolgoztam, de nagyon nagy kaland vele dolgozni, nagyon-nagyon sok mindenre rávilágít, és nagyon sok mindent megmutat magáról, a világról, rólunk, a darabról. Nagyon izgalmas munka, és a díszlet is ugye, van egy ilyen körszínpad, uh-huh. és a jelzésszerű a díszlet, tehát hogy mondjam, konkrétan a lényeg látszik, uh-huh. és a lényeg az, ami bennünk is van, ami megszólal, és ami a nézőkben megszólal. Szóval őrült jó.
1: Ja, elhiszem. Járt itt az Olt Tamás, ugye a Karinthy Színház igazgatója. Tőle is megkérdeztem, amit most szintén neked is fölteszek, hogy ez egy bizonyított darab. Ugye ez már egyszer bizonyított, vagy hát néhányszor. De az garancia arra, hogy itt is fog? Tehát lehet garancia egy francia vígjáték a sikerre?
0: A mi nevünk, okay. mely szerint Kőkényesi Ág és Vándor Éva, meg a Keszég László, én nagyon remélem, hogy garancia. Mert tényleg együtt szüljük és együtt alkotjuk, formáljuk a darabot. Mm. És én megmondom őszintén, hogy szerintem az a szeretet, ami köztünk van, az át fog sugározni uh-huh. a nézőre. És ha ezt a szeretetet érzik, akkor biztos, hogy tetszeni fog, biztos, hogy szeretni fogják, sőt, megkockáztatom, hogy többször is megnézik.
1: Nagyon így.
0: Igen.
1: Úgyhogy néhányszor el fogjuk mondani, szeptember 4-e, ugye a premier, és onnantól...
0: Este a Karinthy Színházban.
1: De onnantól Budán. Lesz. Ott bizony, Buda egyetlen kőszínházában, ugye?
0: Igen, így van.
1: Úgyhogy ajánljuk szeretettel, karinthyszínház.hu-n az összes többi időpontot is megtalálják egyébként. Igen. Némi kulisszatitkot árulják, kérlek. Ha jól tudom, akkor ti ezt már elkezdtétek talán májusban?
0: Májusban próbálni? Volt az olvasópróba, tudod, ez így szokott lenni, olvasó, aztán ilyen rendelkező igen, próba, igen. aztán
1: na, további de próbák. Jött a nyár.
0: Hát közben jött a nyár is, közben jött egy nyári darab Salgótarjánban, amivel ugye
1: ott az Ente nyárban?
0: Az Ente nyárban mm-hmm. szintén fellépők voltunk az Ágival együtt, úgyhogy ez egy kicsit elég kusza nyár, de megmondom őszintén, ennek a darabnak a titka, vagy legalábbis, hogy is mondjam, csak fontos része a szövegtudás. Uh-huh. És miután állandóan, hogy a ketten vagyunk, tak-tak-tak-tak-tik-tak-tik-tak, így beszélgetünk. Uh-huh. Úgyhogy hasznos volt a nyári együttlét is az Ágival, uh-huh. mert miközben készültünk arra a bemutatóra, közben folyamatosan mondtuk is ennek a szövegét. Úgyhogy nyár is volt, meg nem is, úgyhogy mondjuk a nyaralás az idén elmaradt, illetve volt egy kicsi a családdal, ami csodálatos volt, mert azért az kell a lelkemnek, az kell, hogy építés és frissít, úgyhogy tehát ez egy elég hosszú, hogy úgy mondjam, folyamat, de igazából a nagyon-nagyon erős munkák ezek most kezdődtek augusztus 20-a körül. Mm.
1: Na, hol tartotok most? Még van ugye nagyjából egy hét a bemutatóig.
0: Hát, igen, tehát most jön a java, tehát jön a ruha, jön a zene, jön a világítás, és jön a megállás nélkül csináljuk, hogy vérré váljon. Most uh-huh. fog vérré válni, és már nem is mi fogunk beszélni, hanem a Bernadett meg az Anett, akiket játszunk. Hát nagyon várjuk. Én elképesztően kíváncsi vagyok, hogy hogy fog reagálni erről a néző. A francia humor azért az más, mint a magyar, meg van benne egy, hát egy csöpnyi kis fekete humor is találtatik.
1: De szeretik a magyarok,
0: benne.
1: Nem? A francia humort, meg a fekete humort
0: a, is. Meg a fekete humort is, de nagyon elegánsan, tehát nem az az ijesztő, Jézus Isten, mi ez, hanem amikor az ember egy kicsit meghallja, és hogy úgy spéttel röhög aha. rajta. Tehát nem azonnal bruhaházik, hanem jaha, és akkor így már nevet is. Aha. De mondom, ez így libikókázik fölle-fölle a vidám és egy kevésbé vidám rész, de mindenképpen megérintő. És hogy mondjam, szembenézni a egy picit, most nem akarom elvadítani, és őt, Uramisten, nehogy, de persze benne van a halál. De hát az élet mellett ott a halál. Tehát az ha nincs része. Ez, nincs
1: igen.
0: az.
1: Igen.
0: És felértékelődnek dolgok, persze, rögtön, amikor felviláglik egy picit a másik.
1: De ez ilyenkor bennetek magánemberként is?
0: Igen, én végigvettem akár a családomban, aha. ugye ezeket a fura haláleseteket, hát nem fura butaságokat beszélek, hát
1: elfogadom
0: nyilván, fura. Nyilván, hogy mondjam, mind a mai napig próbálom ezt, uh-huh. hogy mondjam, elfogadni, kezelni, persze. És de mondom, olyan módszerrel és olyan módon és olyan stílusban nyúl ehhez a témához, ahogy, hát hogy is mondjam, csak meglepő, de kellemes. Tehát, uh-huh. hogy mondjam, nem ijesztő. De mégis elgondolkodik az ember, és akkor úgy marad egy picit, és végig gondolja mindazt, ami elhangzott a színpadon, és akkor talán még otthon is gondolkodik.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy így lesz egyébként. Ha már kulisszákat kérdeztem, van egy visszatérő téma ebben a műsorban. Elnézést ért a hallgatóktól, akik már unják, de esküszöm, hogy én ezt kutató szándékkal kérdezem meg minden színházból érkező alkotótól. Képzeld el, hogy egyszer az egyik pályatársad, egy kőszínház társulati tagja elpöttyintette ebben a műsorban a következő mondatot, hogy ő szíve szerint a premiért követő 4.-5. előadásra engedne be talán közönséget, addig senkit, mert hogy szerinte nem tud összeállni a darab a premierre. És azóta ezt én tényleg még rendezőknek is mondtam, van, aki itt veri az asztalt, hogy ilyen nincs, mert össze kell állni, és van, aki meg azt mondja, hogy igen, igaza van. Na, kérdezlek téged.
0: Mindent. Ezt se lehet általánosítani. Egyszerűen nem lehet általánosítani. Életemben volt ilyen, és volt olyan. Uh-huh. Tehát volt olyan, ami nyilván a bonyolultsága miatt, vagy esetleg valami technikai helyzetből adódóan, tényleg a harmadik, negyedik előadása ért meg, de a megérésben ott van a közönség is. Uh-huh. Tehát a közönség nekünk folyamatos partnerünk, akár azzal, hogy hallgat, akár azzal, hogy nevet, akár azzal, hogy tapsol, azzal, hogy elfogad, vagy elutasít. Tehát ez is hozzátartozik a megéréshez. Uh-huh. De, hogy is mondjam, viszont volt olyan is, és remélem ez is az lesz, amit alig vártuk már, hogy közönség jöjjön. Uh-huh. És hogy lássuk, mint egy születésnap, hogy mit szólsz a tortához, ízlik? És annyira szeretném meggyújtani azt a gyertyát, hogy tűzzel lágoljon, fújjátok el, és mindjárt, tehát, hogy egy ünnep legyen. Uh-huh. Én ezt ünnepnek tartom, és persze a legjobb érzés az, amikor készültél erre a nagy születésnapra, és minden klappol, és jól megy. Amikor úgy érzed, hogy hú, egy picit elsosztad, ezt most elcukroztad, akkor nyilván nem az az érzet, de én nem gondolnám szerintem azért, amit ő mondott, abban benne lehet konkrétan a közönség. Uh-huh. Mert az első előadás az mindig az első szembesülés azzal a reakcióval, hogy ők ezt hogy veszik. Uh-huh. És neked ez tanulságos fönt a színpadon. Tehát tanulsz még egy kört. Tanultad idáig a partnerrel, a rendezővel, az összes kiegészítőkkel, most meg megtanulod a közönséget is. és holnap már nyilván vagy befolyásol, vagy nem hagyod magad, vagy te mondod azt már, hogy már pedig itt pedig akkor is figyeltek rám, vagy hogy is mondjam, itt alakít. És azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy minden le van rakva, akarom mondani a hangsúlyok is, a zene, a tánc, minden. És mégis azt mondom, én meg ezt mondom, aztán bocsásd, ezt is esetleg vitára, nincs két egyforma előadás. Nincs. Mert ott a közönség. És az igenis beleszól.
1: Egyébként a közönség tényleg minden este más?
0: Tud lenni az, így van. És az a legérdekesebb, hogy hogy válik homogénné. Tehát, hogy egyik este az a fajta tapasztalatod, hogy elszáll az előadás. Úramisten, mindennel nevetnek, ugyanaz az előadás másnap másik közönséggel nem szólal meg. És ott állsz, és nem érted. Mert tegnap itt értette mindenki. Igen. És hogy ettől mitől lesz homogén a megértés, az elfogadás, vagy a nem kevésbé elfogadás, én ezt nem tudom, hogy ennek ez hogy jön, ez mi a titok, hogy nyilván olyan érdekes, hogy a közönségben is vannak hangadók. Tehát, hogyha valaki mer, hogy úgy mondjam, reagálni.
1: Igen, akkor azt követik.
0: Akkor az, vagy végig hullámzik a közönségen, és lesz homogén, vagy megakad. És akkor a másik. De mondom, tényleg nincs két egyforma. Nincs.
1: És egyébként ugye millió színházban játszottál.
0: Igen.
1: Van különbség egyik színházi közönség, meg másik színházi közönség között? Tehát most akkor Salgó Tarjánt említetted.
0: Igen.
1: Más a Salgó Tarjáni színházba járó közönség, mint a pesti? Vagy a budai, akkor maradjunk a karinténe.
0: Természetesen nagyon szereti a színházát a Salgó Tarjáni közönség, és akik járnak, és akik eljönnek, azok értő-érző közönség. Mert már, hogy mondjam, kiművelődtek. Fú, de hülyé hangzik, de hát hogy mondjam, megtanultak színházat nézni, megtanultak színházba járni, megtanultak figyelni, megtanultak érdeklődni, kíváncsinak lenni, és értékelni. És Budapesten ez meg nem tudom, több színház. Megvan a saját közönsége. Leginkább kialakul a stílus miatt, a műfaj miatt, most nem feltétlenül próza és zenére gondolok, de az is, de a prózában is van mindenféle. És az a közönség, nem azt mondom, hogy tudja, mit kap, de leginkább úgy készül, hogy ő azt akarja látni, amit kap. Ha pont azt akarja látni, hogy fú, most valami olyan lesz, amit még életemben nem láttam, akkor annak örül, vagy hogy mondjam, az a Salgó Tarjáni ugye az egy olyan színház, ahol minden műfajt egy színház ad. A zenést, a drámát, a tragédiát, a gyerekdarabot, mindent. Tehát vidéki színház, tudnia kell mindent. Tehát, hogy mondjam, a közönség úgy alakul. Itt meg külön színházak vannak gyerekeknek, külön színház zenésnek, bár most már leginkább mindenki szeret zenéset játszani.
1: Igen,
0: tudjuk. És akkor, de ha mit tudom én, elmész az Operett színházba is, tudod, mit kapsz, de ha elmész mondjuk a Thália színházba is, megnézel egy zenéset, akkor is tudod, hogy mást kapsz.
1: Igen.
0: Más, de arra vagy kíváncsi. Szóval, hogy mondjam, ott már saját közönsége van, és tudja, érti, szereti, várja azt, amiért nem véletlenül jár oda.
1: Így, hogy ketten vagytok a darabban, nagyobb a felelősség? A megoszló felelősség is persze. Úgyhogy nem egy, mit tudom én, 10 szereplős darab, ahol eloszlik akár az előadás kimenetelének a felelőssége.
0: Hát, figyelj!
1: Vagy ilyennel nem is foglalkoztok?
0: Én nem foglalkozom ilyennel, és megmondom őszintén, a 10 szereplősnek is mindenkinek van felelőssége. Én nem mondanám, hogy csak hogy annak, aki csak egyszer jön be a színpadra, mondjuk van egy jelenet, hogy annak ne lenne felelősség.
1: Én találtam ki, ezt ugyanitt egyszer valaki azt mondta, hogy a több szereplős darabban, főleg nagyobb színpadokon el lehet bújni.
0: Hát bújjon el, akinek arra van kedve. Én nem bújok el, az egészen biztos. Sőt, mondom, én valahol le is nyilatkoztam, hogy mennyire szeretem a kis karaktereket, vagy a kis szerepeket, hogy abban is pontosan meg tudja élni az ember azt, amit az a figura képvisel, csak nem olyan hosszan, hogy 7-től 10-ig, hanem mondjuk van egy 10 perc, 20 perc, mennyi éppen.
1: Igen.
0: Vagy lehet, hogy az egész előadáson végig mindig csak egy mondatra bejön, és lehet, hogy neki lesz a legnagyobb tapsa. Hát ezt nem lehet tudni.
1: Világos.
0: Én nem bújok el. Azt tudik, a felelősség egyforma. Pont 50-50.
1: Oké.
0: Okay. És ennél igazságosabb a világon nincs.
1: Oké, elfogadom.
2: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A mai nappal megszűnik a 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Nagykanizsán tartják ma az országos tanévnyitót. Elkezdődött Budapesten a Zsidó Kulturális Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Százmilliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a folyamat augusztus 31-ével zárul le. Az alapítványok közpénzből származó vagyona pedig a feladataikat átvevő minisztériumokhoz kerül. A tárcához a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a Hausmann Alapítvány és a Közép-európai Oktatási Alapítvány tartozik. Vitézy Dávid szerint az átalakítás nem okoz minőségromlást a közfeladatokban és a szolgáltatásokban. Nagykanizsán tartják ma az országos tanévnyitót. Reggel 8 órakor kezdődik az esemény a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban, ahol ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Angyal Gábort választották Enyink polgármesterének. A független jelölt a vasárnapi időközi választáson a szavazatok több mint 57%-át kapta a Fehérvár megyei településen. A névjegyzékben 5333 választópolgár szerepelt, közülük 1837-en járultak az urnákhoz, ami több mint 34%-os részvételi arányt jelent. Ennyigen azért tartottak időközi polgármester és képviselő választást, mert a 2024-ben megválasztott testület a feloszlás mellett döntött. Emléknapon tisztelettek szombaton az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt a sorsfordító ütközet 500. évfordulóján. A Mohácsi Széchenyi téren több mint 2000 ember előtt mondott beszédet Magyar Péter miniszterelnök, aki hangsúlyozta, a magyar történelem a veszteségek utáni talpraállások története. Az állami megemlékezést ünnepi szentmise, majd II. Lajos szobrának megkoszorúzása követte. A csata tömegsírjaiból származó apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a fogadalmi templomban helyezték el. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen felavatták és megáldották az új emlékkápolnát. 10 koporsóban végső nyugalomra helyezték a tömegsírokból feltárt és csoportosított csonterekjéket is. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyományok és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a budapesti Zsidó Hitközség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach-Sebestyén utcai, Hegedűs Gyula utcai és a Frankelleu úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
1: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. Ma még erőteljes lesz a kánikula, szinte zavartalan napsütésre készülhetünk. Csak késő délután jelenhetnek meg felhők az égen, és akkor feltámad az északias szél. Esni még sehol sem fog. A hőmérséklet 34 fok körül alakul. Szeptember első napja szelesen indul, és pár fokot csökken a nappali felmelegedés egy hidegfront miatt. Elszórtan záporok is érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatosan. Sláger

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Vándor Évának még inkább örülök, és köszönöm a bizalmát, meg azt, hogy eljött ide a stúdióba. Hát akkor még egy picit a felelősségről. Képzeld el, hogy van egy élményem itt a rádióval. Molnár Piroskát kísértem egyszer be, és jöttünk fel a lifttel. Beszállt valaki a liftbe. Ugye olyan épületben ülünk, ahol például van itt egy fodrászszalon, és a fodrászszalonba érkezett az illető, aki beszállt velünk a liftbe, odafordult a Piroska felé, és azt mondta, hogy bocsánat, biztos mindenki ezzel fárasztja, de hogy neki, és akkor mondott egy 25 vagy 30 évvel korábbi élményt Kaposvárról, hogy a cseresznyéskert, az mekkora élményt adott. És azóta ezen gondolkodom, hogy azért nektek, alkotóknak óriási felelősségetek van abban, hogy nem tudjátok, hogy mikor, melyik este kinek szereztek életre szóló élményt. Hát hiszen ki tudja, milyen egyéb más emléket társít ahhoz. Szerelmet, barátságot, bármit. És egyébként veled kapcsolatban is van egy ilyen, mert amikor a feleségemnek mondtam, hogy ma veled fogom találkozni, ő egy kül a Shirley Valentine-t mondta, hogy az neki talán Kőbányán látott, azt hiszem.
2: Igen, ott, és hogy az
1: mekkora élmény volt neki a mai napig. Szóval ennek a felelősségét te kapod és érzed napi szinten? Visszajelzik?
2: Elég fura, igen. Hát ilyen régről való visszajelzést azért, hát igen.
1: Na jó, de ez a színháznak a sajátossága, nem?
2: Hát igen. De milyen jó Piroskának, de jó, mert hát hol van már ugye a közönség, mert ugye, hát ugye, na.
1: Na de ezt csak azért mondom, mert azt is mondják a pályatársait, hogy a színház az a művészeti forma, ahol a tegnap sikere abszolút nem számít, ez igaz?
2: Hát igen, mint a ma, annyira a ma, a ma jelene ez az egész műfaj, hogy...
1: Na de közben meg látod, mégiscsak hagytok emlékeket, nem hát is akármilyet.
2: Igen, szerintem mindenki azonban. Tehát igen, nem tudhatjuk, hogy kiben mi. És tudod, és az még pláne jó, hogy Kaposvár, mert ugye az egy vidéki város,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen.
2: Hát igen, a Piroska életében ez jó sok év volt, és rengeteg kis csodálatos szerep, én is láttam őt, de hogy is mondjam, hát erre visszaemlékezni, ez csodálatos.
1: Hát persze.
2: Az, hogy ma kijövünk a színházból, és ott van, mit tudom én, néhány ember, na vagy de mondjuk csak egy, és azt mondja, hogy köszönöm.
1: Ez megvan egyébként esténként?
2: Megvan. Előadása válogatja, természetesen, de megvan a Shirley-vel, meg aztán folyamatosan meg is volt, és igen, hát az egy jelen pillanatban a legnagyobb büszkeségem, és tényleg csak remélni merem, hogy ez a két szereplős is egy olyan személyes élmény mindenkinek, mert a Shirley is az. Pontosan ettől a Shirley-vel is az volt, amit szeretnénk ebben a darabban is megmutatni, hogy ne az legyen, hogy nézel egy színházat, hanem utazzál te is velünk, kívülbelül.
1: Igen.
2: Azzal is, amivel igazán lehet menni, egy olyan darab, amit nem úgy nézel, hogy színházat látsz, hanem olyan, mintha belesnél az ablakon, vagy velünk utaznál a vonaton, a buszon, vagy valami. Ez az élmény az, ami valós is, és ilyen mély élményeket.
1: Majd. Egyébként te, neked van egyáltalán arra időt, hogy elmenj más társulatok, más előadásait hát, megnézni?
2: Igen, nagyon ritkán, és összegyűlt már rengeteg, és most boldog vagyok, mert október-november az, amikor nem játszom sokat, és valószínűleg nem is próbálok, vagy legalábbis úgy tudom, hogy nem próbálok, és akkor...
1: Bepotol?
2: És elindul.
1: Tehát akkor még van kedved elmenni?
2: Nagyon, sőt, nagyon sok jó előadásról hallok, és annyira szeretem, és én nekem is látni kell, persze, mert elmúlik minden.
1: De tudsz közönségé válni?
2: Tudok. Abszolút, abszolút. Én nagyon beleérző vagyok. Megyek vele.
1: De tényleg nem az van, hogy te ezt mennyire
2: kritikusan
1: csinálnád?
2: Nem. Tévét tudok úgy nézni, hogy de a színház az engem elvarázsol.
1: De ha nézem, napig, akkor hát itt az is. A lényeg,
2: így van. Én ott ülök, mint egy gyerek, megint ott 10 éves vagyok, tessék, varázsoljatok el, lepjetek meg, nem tudom, de úgy vagyok vele én is, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyok.
1: Aha. És milyen típus vagy, aki ha jót lát, akkor felhívod a kollégát, ha ismered?
2: Ha ismerem,
1: írsz,
2: igen.
1: Vagy
2: írok neki, mert igen.
1: Ez mennyire jellemző rá a szakmára?
2: A reagálás?
1: Igen.
2: Hát szerintem ezt is embere válogatja. Szóval van, aki eltűnik, mintha ott se lett volna, van, aki bejön és hangosan adja a társulat tudtára, hogy itt volt és tetszett, vagy akármi a vélemény. Valakit már akkor tudjuk, hogy az valamikor a nézők köztül, mert halljuk a reagálását. De azok, akik engem igazán megkeresnek, és reagálnak arra, amit láttak, az mindig nagyon jól esik. Mm-hmm. Az mindig. Megszoktuk egymást lepni mondjuk az öltözőben, és akkor bekopogtatunk, hogy szia, itt voltam, és teljesen oda vagyok. Vagy ha nem annyira, akkor hazamegyünk, és megírunk valamit, hogy jó volt, tetszett, vagy nem tetszett, vagy jó, ezt mondjuk nem szoktuk megírni. Aha. Inkább azt, hogy miért volt így, vagy miért nem úgy, akivel úgy vagyok.
1: Világos.
2: Amikével olyan kapcsolatban vagyok, hogy ezt meg tudom tenni. Akivel mondjuk egy távolság van, akkor az csak legfeljebb megírom, hogy gratulálok, csodás volt, vagy bármi.
1: A Karinti mióta van az életedben?
2: Oha! Képzeld, pont most mondtam valakinek is, 2006-ban én játszottam ott egy isten jó darabot, ez a New York-i páparablás volt a címe, és a Vallai Péter, igen, csak ugye Valc volt a fia, most Valcot fölvette, de ő Vallai Péter volt, Bács Ferenc, és a Nádas Gyuri hozta a darabot, a Cseke Péter rendezte is, és hát még a Szente Vajk, mint a fiamat játszó, úgymond kezdő színész itt Budapesten, nem régi volt akkor érzepesre, és így szerepeltünk benne, de elképesztő jó volt, és tudod, annyira érdekes volt, hogy hát akkor volt, azt hiszem, talán, ha jól emlékszem, ez a TV-ostrom, vagy valami, tehát egy őrület volt az utcán.
1: Őrület volt a városban.
2: Politika
1: is.
2: Volt az utcán, politika volt a színpadon. Tehát lefogtuk a pápát, vagyis legalábbis a férjemet, játszó Nádas Gyuri, és nem engedi ki, amíg egy nap béke nem lesz a világon. Tehát ez volt. És abszolút lehetett érezni, tehát a tétet. Mert akkor itt Budapest felfordult. Sőt, volt olyan, hogy 8-kor kezdtük az előadást, mert egy busz nem tudott jönni a felfordulás. Na most ezt nem akarom, nem akarok erre visszamenni.
1: Akkor ez Marci időszak, ugye?
2: A Marci időszak, abszolút. De őrületes volt, és végülis mindjárt elmegy a pápa, annyi a béke, és ez az utolsó mondatom, hogy hát helyreállt a világ rendje, és őrület volt a Pesti utcákon. Tehát, és ez nagyon mélyen. Tehát nekem olyan mélyen bevésődött ez az emlék, hogy így el is mondtam neked. De ettől függetlenül a Marci rendezésében 2010, azt hiszem, vagy 2011, inkább, bárjál most ezt pontosan nem tudom, a Szentpéter esernyője mind a mai napig megy a színházban, és mind a mai napig azt a szerepet játszom benne, amit nagyon szeretek, és őrizzük, tényleg mementó.
1: Színházi történelmet írni milyen?
2: Ja.
1: Mert többször voltál ilyen nagy formátumú előadásokban, ami akár színház történelmi pillanat is.
2: Hát igen, az ember akkor azt nem tudja.
1: Tehát, hogy ezt akartam kérdezni, hogy az nem érzed közben.
2: Érzed, hogy jó. És a visszajelzés ebből is érzed, hogy nem mindennapi. Nem egy szokásos jó, hanem valami nagyon-nagyon különlegesen jó. Ezt el tudom mondani volt nekem, például a Gálerzsi rendezte Éjjeli menedékhely, vagy a, vagy a Pillantás a hídról, ami meg a József Attila stúdiójába ment több mint százszor, ami őrületes nagy szó, és tényleg gyönyörű előadás, de tudom mondani ezeket a jó jó előadásokat is mondjuk, most azért mondom a József Attilát, mert 1000 évet voltam ott, és igen, mindenféle darabokban több százszor játszottuk el, 300-szor, 400-szor, de akár a Made in Hungáriát is, vagy a miniszter férjét, mindegy, ugye akkor jött be az országba, hát a Kern Koltai volt az első, és csodás volt velük együtt játszani, és mondom, a Szent Péter is, a Karintiba már több, túl van a 100-on, szóval ezek csodálatos élmények, és nagyon remélem, hogy, hogy minden évben tudunk az ifjúságnak igazi élményt, és hát varázslatot adni.
1: Hogy legyen ez az előadás is.
2: Így van, kop.
1: Szeptember 4-e, kedves hallgatóink, Két néniha megindul, és aztán nézzék a Karinti Színház weboldalát az összes többi előadásért, mert ez most már innentől fölkerül a minek hívják a programba, vagy a menü, mi a, mondd már a színházi.
2: Hát ez a színház.hu, hát igen, okay, akkor itt színház havi műsora.
1: Az évadban ott lesz, és fontos igen, szerepet játszatok.
2: Igen, várunk mindenkit
1: szerepet. Három percünk van, még annyit hadd kérdezzek meg, ezt megkérdeztem a Tamástól is, hogy amikor elindul egy évad, igen, ugye ez egy évadindító premier most a Karintiban, hogy az fontosabb vagy másabb, amiatt, hogy az azzal indul az egész.
2: Hát igen, minden bemutató egy ünnep, de az elindítás ugye az a nagy hang, az az első kongatás. Szóval az a, tudod, a lovak starthoz, igen, és akkor az a legelső, és ha az tényleg nagyon jól sikerül, az mindent egy kicsit átveszi utána mindenki ezt a ünnepi, hogy akkor az is, ez is. Persze, hogy mindenki azt akarja, hogy jó legyen és siker legyen, hát ezért dolgozunk, ezért élünk, de hogy az első, az igen, az olyan
1: na,
2: bemutató.
1: Szóval ez jó.
2: Igen, igen. És ez elég közel van ugye a Marci születésnapjához,
1: igen,
2: szeptember 1-e, és ez még egy kicsit fényezi ezt az
1: még
2: ünnepibbé teszi.
1: Te meg ráadásul még ismerted is, meg sokat dolgoztatok.
2: Igen, mi nagyon jobban voltunk, és jó volt vele dolgozni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy szeretted a közös munkákat. No, hát én sok ilyen pillanatot kívánok neked, ilyen nagy pillanatot, amiről majd még tudunk sokat beszélgetni itt a Slágerkultban. A hallgatókat pedig arra kérem, hogy azt a sok-sok energiát, amit Évike beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák.
2: Igen,
1: járjanak
2: köszönjük.
1: Színházba, Karinti Színházba, elsősorban aztán mindenhol, ahol csak Vándor Éva fellelhető.
2: Ott áll meg a villamos, bemondják, Karinti Színház.
1: Így van, milyen jó, hogy már ez is megtörténik. No, hát köszönöm, vigyázz magadra.
2: Én is köszönöm.
1: Itt voltál, Vándor Évával beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek rengeteg díjat, minden.
2: Még csak ennyit, hogy még a Kökényesi Ági neve, mégis
1: Kökényesi
2: egy kicsit kevesebbet.
1: Csókoltatjuk.
2: Igen, Vándor Éva, Kökényesi Ági és Keszeg László rendezte. És aki minket szeret, az mind legyen
1: így
2: ott.
1: Így van, őket is meg majd várom a műsorba egyébként.
2: Tudod,
1: majd
2: még akartam mondani egy nagyon jó pofát, de
1: még mondhatod.
2: Ha nem tetszik, kivágod.
1: Én semmit nem vágok ki ebből.
2: Mert én azon nevettem, hogy ugye a Kökényesi Ági, akit mindenféle szempontból lehet szeretni, ismerni, de ugye a Jennifer Aniston az a mint magyar hangja. Én meg a Lois, a Family Guy-ban a Lois magyar hangja vagyok. Tehát így ez a két magyar hang fog egy színpadon beszélni egymással.
1: Zseniális.
2: És aki azokat szereti, az legyen kíváncsi erre is.
1: Így van. Találkozunk a Karinti Színházban.
2: Okay.
1: Szeptember 4-én. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Évikétől elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vándor Évának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a paksi atomerőmű hűtővízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium közlése szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten külföldi okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásokban. A magyar diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és utazásszervezőkkel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel. A katasztrófát egy gleccser leszakadása idézte elő, amely hatalmas mennyiségű jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával. Frissebb adatok szerint az áldozatok száma 800 fölé emelkedett, és csaknem 2500 embert keresnek. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be Budapesten. Mérsékelték a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást, a szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést is. A változásokkal a villamosoknál több mint 661, a metróknál 355 megawattóra energiát takarítottak meg. A BKK az irodaháza áramfogyasztását mintegy 20%-kal csökkentette, a szökőkutak leállításával pedig körülbelül 25 ezer köbméter vizet spóroltak. A főpolgármester szerint az intézkedések megmutatták, hogy Budapest képes felelősen alkalmazkodni a klímaváltozás szélsőséges következményeihez. Két egymást követő napon is emberekre támadt a gyanú szerint egy 26 éves férfi Budapesten. Előbb a 13. kerületi Szent László utcában fekete maszkban bántalmazott egy autóban ülő férfit. Az esetet egy fedélzeti kamera is rögzítette. Másnap Zuglóban állítólag minden előzmény nélkül baseballütővel hasba ütött és megfenyegetett egy másik embert. A két támadás miatt külön büntető eljárás indult, a rendőrök pedig elfogató parancsot adtak ki a férfi ellen. A gyanúsított a körözés hírére önként jelentkezett az angyalföldi rendőrkapitányságon. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivált. Az ingyenes programsorozat a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik. A rendezvényen 40 borászat mutatkozik be. A fesztiválon mások mellett a Takács Tamás Blues Band, Paulina, a Góbé, a Cimbali Band és a Budafok Big Band is koncertet ad. A rendezvényhez több kiállítás is kapcsolódik. Utoljára lesz látható az Életképek című helytörténeti tárlat jelenlegi formájában. A gyerekeket egész napos családi programokkal várják a Gyermekligetben. Napos meleg időre készülhetünk, a déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik. Délután 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedd reggel egy hideg front szelet és párfokos enyhülést hoz, 28 fokra csökken a maximum hőmérséklet és elszórt záporok is lehetnek. Alapvetően azonban egész héten marad a kellemes késő nyári idő.
3: Bori, köszönjük szépen, jó reggelt, nézzük a friss, ropogós közlekedési információkat. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál két furgon és egy kamion ütközött össze. Az érintett járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el. Pillanatok alatt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Szintén Hegyeshalom felé, tovább haladva, a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont után két kamion ütközött, a 89-es kilométernél ugyancsak zárva a külső sáv. Itt a műszaki mentés miatt már több mint 10 kilométeres a torlódás, szóval a határ felé tartók időben induljanak útnak, személyautóval egyébként a Tatakocs-Nagyfüged útvonalon kerülni érdemes, ezt mondják legalábbis az útinformosok. Ami pedig Budapestet illeti, egyelőre nincs olyan hír, ami hatással hát megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, bár a Flórián téren és a környékén még kisebb korlátozásokra azért számítani kell, de ma direkt elmegyek arra, hogy átmenjek rajta, vagy nem tudom. Jó reggelt, 6 óra 5 perc.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Emlékszem, hogy 20 éve az első Siemens motorvonatok megjöttek, csak azért elmentem Esztergomból.
4: Tényleg?
3: Ja, őrült vagyok. Hát nem hiába. Na, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
3: 6 óra, 6 perckor. Kezdünk Kelly Rowland és David Guetta kettősével. Aztán jön az Unbelievable, meg egy csomó minden más.

0: szépen. Mivel érdemeltem ezt így hétfőn korán reggel?
1: Még hétfő van, majd elmúlik.
0: Ja, ez igaz.
1: Bár nem, fú, hát ez a hét, ez varázslatos hét lesz, ugye?
0: Igen.
1: Az utolsó, ilyenkor imádom azt, hogy már nem járunk iskolába, mert ugye az utolsó nap jön a vakációból. Tegnap pont beszélgettem egyik kedves pedagógus barátommal a telefonon, és mondja, így meg úgy, figyelj, nekem semmi változás nem áll, az életemben pont az megy tovább, mint ami eddig. Értem, hogy náluk ez ilyen, megrecsel az ember most hirtelen, de nem egyébként várja, tehát, hogy tök lelkes.
0: Én azért nem irigyeltem egy picit a kicsiket, mert hogy holnap állítólag nagyon meleg lesz, tehát 30 fok feletti hőmérséklet, és mondjuk ahol nem reggel 8-tól lesz például az évnyitó, hanem délben, tudod, meg délután, igen, ott ilyenkor kókadoznak a gyerekek, és nem értik azt, hogy miért kell ott állniuk, szóval ilyenkor nem irigylem őket. Remélem azért lesz egy kis visszahűlés.
1: Mondta, hogy náluk lesz könnyítés, ami azt jelenti, hogy hát ugye a fiúknak nem kell majd zakót húzni, ja, zakót. Hát én egy konzervatív gimnáziumban jártam, de zakót soha életben nem kellett fölvenni, még az év záróra sem, nem, hogy az évnyitóra. A lányoknak matrózblúz, az náluk persze van, matrózblúz, mondom, de az ami a baj, és én ezt nem tudom, hogy az hosszújú minden körülmények
0: között. Hát meg nylon, tehát azért nem mindig jó anyagból készül.
1: Nem mindig,
0: tudod,
1: de most már lehet jókat kapni. Ez de igaz. Apropó, volt gimnázium, figyelj, nem tudom, annyira furán érzem magam, hogy holnap megyünk a tanévnyitóra reggel.
0: Te
1: annyira...
0: érzed magad furán? Mi igen, érezzük magunkat nem furán?
1: De várjál, én
0: hát
1: oda
0: az
1: jártam.
0: Hát ez a te otthonod, hát ez az.
1: Hát de tudod, hány éven keresztül léptem én oda be gyomorgácsi, hogy majd mi lesz? És hogy pont erre vagyok kíváncsi, hogy holnap, hogyha belépek azon a hatalmas nagy ajtón, hogy akkor vajon megint így összeszorul kicsit a torkomban, dobog majd a szívem, vagy így, hogy nem kell, tudod, diplomatikóra, meg törifakt, meg felelés, meg tudom, hogy így viszont így nem, így csak mosolyogni fogok kedvesen.
0: Szerintem azon fogsz izgulni, hogy a Cile és én mit randalírozunk majd ott, meg megérkezik Mautner Zsófi, szóval jó lesz ott a brigád, majd minket kell ott szépen jobbra-balra terelgetned, mint egy kedves ilyen idegenvezetőnek, úgyhogy Zoli, majd légy szíves, legyél ott a házigazdánk.
1: Oké, igyekszem. És majd körbenézünk, jó, a biológia, meg a földrajz, meg izétele, mert most apropó földrajz, most azt nézem, képzeld, megnyitottam a Google-ot, hogy átírta már a Google, mert állítólag már átírta, már nem Ontáriótól, hanem már Amerikától
0: hát,
1: van.
0: Figyelj, ez...
1: Hát legalábbis félig, de most itt semmi, nem, nincs ráírva semmi.
0: De az most a... ez azért van, mert a kanadaiakra haragszik az elnök úr?
1: Persze, ja, persze. Most kitalál, most akkor...
0: Ja, Donald Trumpról van szó, igen, és van egy kis csicsat közöttük, és most éppen úgy döntött, hogy jó, akkor az Ontario tó az majd Amerika tó legyen.
1: Tehát itt ugye kereskedelmi okokból nem tudnak kiegyezni, hogy ilyen vám, olyan vám,
0: óriási.
1: És akkor Donald bácsi bepöccent, és fogott egy filctollat, és így sajtótájékoztatóra áthúzta az Ontario tó elnevezést, ugye Kanadával közös határon fekszik ez a tó, és közötte, és rendeletbe adta, hogy ez mostantól Amerika tó lesz. Tehát,
0: de bevallottad...
1: Mi van ezzel a világgal? De komolyan.
0: De bevallottad, igen? Így csinálja, vagy ezért csinálja, vagy azt azért nem mondja el, hogy azért csinálja, mert...
1: Ja, az nem, úgy. Hát most ja, ez jutott eszébe. Aha. De olyan jó mémek születtek már, majd erre szerintem a napokban lehet, hogy érdemes visszatérnünk. Várj, tehát nagyon csattanós választ adnak sok helyről.
0: Hát meg tudom érteni. Képzeld el, hogy nekem szuper hétvégén volt, annak ellenére, hogy dolgoztam, nagyon kedves hallgatóinkkal is találkoztam, mert hogy Dunakeszin jártam a sportválasztón, ahol 23-féle sportot próbálhattak ki a gyerekek, a szülők is ott voltak, gyönyörű szép helyszínen, tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy Dunakeszin ez a sporttelep, ez valami pazar, aha, és sokan jöttek oda hozzánk, hogy hallgatnak minket, szeretnek minket, és üdvözölnek téged, és a Cilát, a Cilának is átadom majd, úgyhogy nagyon megható volt, és a legcukibb kishölgy, egy 3 éves kislány Petra, akinek az apukája, meg a kislány is minket hallgat, és képzeld el, hogy még a Sláger FM-nak az összes szignálját tudja, és érekli, és mondja, amikor a kocsiban mennek az óvi felé, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, ez így feltöltött engem teljesen.
1: Hát jelentem, téged is üdvözöllek a hallgatóink, akikkel én meg a Terézvárosi Fesztiválon, a Tefesten futottam össze cirka másfél nap alatt, mert hogy péntek délutántól estig, meg aztán szombaton meg egész nap reggeltől estig teljesítettem szolgálatot a Kodály köröndön, le volt zárva ugye az Andrássy út, eszméletlenül sokan voltak, aha, és minden volt. Az összes színházot ott gondoltam rád, kint voltak az operások, hatalmas diótörő figurával akartam fotózkodni, neked aztán elfelejtettem, hogy üdvözletüket küldik, és szintén, tehát nagyon, nagyon sokan jöttek, kedvesek voltak.
0: Igen, tényleg. Nagyon helyesek az emberek, úgyhogy jó, hogy nem paradicsommal dobálnak minket, ilyenkor jó látni azt, hogy végül is szeretnek minket az emberek, akik hallgatnak.
1: Én mindig szoktam nekik mondani, akár komolyabb rendezvényen, tehát úgy értem, hogy ilyen konferencián, hogy olyan jó, tehát szeretek rádiózni, tévézni, de jó néha elhagyni a stúdiót, és fura, amikor így szemtől szembe látod, hogy kikhez beszélsz, mert ugye ott rögtön van feedback, rögtön van visszacsatolás, látod, hogy tetszik, nem tetszik,
0: igen,
1: mosolyognak, nem mosolyognak, és így tovább. Megnyugodtam. Nyugodjunk meg, itt van a Lady Gaga is, szóval nem fogunk azért ennél többet beszélni most se.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét előtt 5 perccel. Hát kérem szépen, vészhelyzet volt Paksnál. Szerencsére nem magával, az atomerőművel volt a gond. Minden rendben van, most már bűszakilag, most már ugye elvileg dolgoznak a szivattyú pumpák, van víz, nem tudom micsoda. Az atomerőmű biztonságát valami más veszélyeztette. Szombaton hajnalban egy radaron tűnt fel a légirányítóknak, meg a honvédségnek, hogy hát valami berepült a tiltott zónába. Ugye a paksi atomerőmű körül, mint mindenhol normális helyen a világban, ilyen helyeken repülési tilalom van érvényben egy nem tudom hány kilométer sugarú körben. Főleg azért, hogy tényleg, hogy ne történhessen baj. Meg pont azért, hogyha valaki mégis arra tartana, akkor azt még időben észrevehessék, hogy ott van, ahol semmi keresni valója nem lenne.
2: Hát a Gripenek elég gyorsan fel tudnak szállni, hát, ha baj van, igen.
1: Két vadászgép, pikpak megjelent, igen. Miután egy kis sportrepülőgép repült be a tiltott zónába, de mire odaértek, addigra el is hagyta ezt a zónát, mert hogy kicsit furcsán repült ilyen csalinkázva. Nem sokkal később leszállt egy szántóföldön. Hát nem volt egy túl pontos leszállás, és nem technikailag jól kivitelezett. Igen, csak megsínylette a repülőgép. És aztán, aki vezette ezt a repülőgépet, ott még megállított egy autót, hogy segítséget kérjen, aztán az autóval próbált megmenekülni, hogy elvett, de egyszer csak hát utolérték a rendőrök. És kiderült, hogy a 24 éves fickó, aki Kalocsáról szállt fel a kisrepülve, kotta részeg. Tehát, hogy fogalma nincs, hogy mi történik. Erre most már egy utólag is fény derült, hogy egyszer semmire nem emlékszik ő maga sem. Tehát, hogy azt mondja, hogy fogalma nincs, hogy
2: én értem, hogy sok ember volt már életében más állapotban, fiatal korában is. Ilyen előfordul, nem, senkinek nem javasoljuk természetesen, de hogy ilyen van. Mi történik olyankor az agyadban, hogy te azt gondolod, hogy te tudsz repülőt vezetni?
1: De ezek szerint tudod? Várj, én ezen gondolkodtam el, hogy az a durva, hogy ő tudott. Most Petra, ha te beülsz, be tudod.
2: Hát én nem tudom, mit kell nyomkodni, de lehet, hogy ti, akik mondjuk vezettetek már néhány járművet, azt el tudom képzelni, hogy ti azért lehet, hogy jobban fel tudnátok mérni, mit kell benyomni, és egyszer csak így nyomkodja, jé, elindult a gép.
1: Ja, lehet, hogy a flight szimulátorral játszott gyerekkorában?
2: Nagyon sok olyan fiatal van, akit ugye beültettek versenyautónál, láttam ezt, beültettek versenyautóba utána, és utána azt is tudta vezetni, érted? Mert hogy szimulátoron tök jól ment neki.
1: Bocsás, meg azért nevetek, mert azért kicsit nagyon más műfaj repülőgépet vezetni, meg autót, tehát hogy csak úgy, tehát hogy ez a tudás, ez így nincs meg, tehát nem. A megállj, mert
2: valahogy
1: lehet, benne,
2: felszállt vele.
1: Hát valahogy föl, azért mondom, lehet, hogy egyébként ő tanult
2: szerintem
1: valamikor.
2: Nem pilóta.
1: Hát azt nem mondom, hogy hivatásos pilóta, de hogy volt már dolga repülővel, azért azt én valószínűsítem. Tehát ez
2: nem úgy,
1: a vonatot se tudja csak úgy elindítani valaki, vagy...
2: Nem.
1: Szerintem nem. Tehát azért valamennyire képben kell lenni, hogy ott... Vagy baromi nagy szerencséje volt.
2: Szerintem igen.
1: Baromi nagy szerencséje volt, hogy nem lőtték le, igen. Mert hogy az lett volna a következő lépés, tehát hogy ugye most gondolj, egy pici sportrepülőben, nem tudom, ott valamilyen rádiót is nyilván van, de hogyha azt se használta volna, simán lelöfik oda bele itt a búzatáblába, hát akkor mondanám, hogy akkor gondolkodhatott volna, de akkor már nem gondolkodhatott volna, hogy mi történt.
2: Én azt nem értem, hogy tudsz belógni egy reptérre, hogy elkös egy repülőt. Tehát ott nincs ilyen biztonsági ellenőrzés, vagy valaki, aki azt mondja, Józsi bácsi, hogy tessék már innen elmenni, csókolom, nincs ott egy biztiőr, vagy
1: bocsás,
2: hogy van ez?
1: Még mielőtt valaki megírná, hogy de hát a kecskeméti katonai légibázisra is valaki belógtak, igen, és vittek el dolgokat, az ugye az megvan, hogy közben kiderült, hogy nem vittek el semmit,
2: igen, igen,
1: hanem a nyilvántartásban rontottak valamit, és tulajdonképpen semmi nem hiány. Zárójel bezárva. Hát figyelj, nem tudom, ez a paksi dolog, én voltam ugye forgatni Pakson tavaly, vagy tavaly előtt pont, és tehát hogy azért mondjuk hála az égnek egy ilyen pici repülő, most nem azt mondom, hogy nem okoz gondot, mert nyilván gondot okoz, tehát ez most onnan föntről lepottyan, azért az ott egy-két dolgot összetör. Olyan szempontból nem tud problémát okozni, hogy tényleg annyira túl van biztosítva az atomerőmű épülete, hogy gyakorlatilag mondjuk a reaktor csarnoknál nem tudna egy ilyen pici repülőgép olyan mértékű pusztítást végezni.
2: De lehet,
1: végezni.
2: Hogy ő nem is Paksra akart menni, csak ja, nyilván abban az irányban hát csak aztán... Tehát, hogy
1: lövése nem volt.
2: Szerintem fogalmatlan szegény.
1: Sőt, pont azt néztem tavaly, hogy megerősítették az egyébkénti csarnokot is, földrengés biztossá tették még inkább, tehát hogy beraktak ilyen keresztmerevítő vasakat, ott mutogatták büszkén, hogy fú, ez meg az úgy tartja, meg így tartja, meg stb. Nem mintha földrengéstől kellene tartani, de mondjuk nem tudom, most azon pont elgondolkodtam, hogy Londonban azt látod mekkora probléma, hogy süllyed a talaj.
2: Igen. Igen.
1: Azt hiszem London dél-keleti részén, pont a viktoriánus házak vannak, amik ugye nem is olyan nehezek egyébként, mert hát azok még ilyen maximum egy szintes, meg kétszintes épületek, és hogy a London alatti agyagos talaj Bár tudom, hogy csak minket magyarokat akarnak megleckésztetni, és nálunk terelik el az esőfelhőket, meg a Dunát, meg a vizet, meg mindent, de egyébként mindenhol a világban baromi nagy baj van most az asszály miatt, és Londonban is egyszerűen annyira eltűnt a víz a talajból, kiszáradt ez az agyagos talaj, és esik össze, és így mennek, süllyednek az épületek, tele vannak repedésekkel. Mondják, hogy 90%-kal több ilyen típusú riasztás volt, meg a biztosítókat is sokan keresték, hogy megrepel, kitörik az ablak, nem tudom, ilyesmi. Szóval, na, hogyha mondjuk ilyen történne Paksnál, bár azért ott van mellette a Duna, akkor az épület nem tud nagyon megrottyanni. Hát reméljük a legjobbakat. Ne igyák magukat ilyen állapotba, vagy ha mégis legyen valaki, aki vigyáz önökre, és lekötözi önöket, és ne csináljanak hülyeséget leginkább. Jó, köszönjük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kedves nyárimádók, van egy jó hírem, ma még 32 fokra számíthatunk délután. Persze, akik annyira nem örülnek ennek a melegnek, hiszen holnap már kezdődik a suli, és mondjuk nem akarnak kókadozni a holnapi évnyitón, azoknak a jó hírem az, hogy holnap már elvileg 32 fok, nem csak 28 fok várható, úgyhogy használjuk még ki így a napsütéses órák számát ezen a héten, hiszen azért ilyenkor még kicsit lazább az iskola kezdés is, élvezzük tényleg a napfényt, mert aztán utána jön az őszi idő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: A vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Bogáti Bence. Jó reggelt, mi újság a vasutakon, vasútvonalakon?
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a hétfő reggeli vonatközlekedés. Változott a vágányzári menetrend a ceglédi fővonalon. Emiatt számos vonat a nyugati pályaudvarról korábban indul a megszokottnál. A változás leginkább az Z50-es vonatokat érinti, melyek napközben mindkét irányban 20-30 perccel később közlekednek. Tart a déli körvasút felújítása, emiatt a Dunántúról a keleti pályaudvarra tartó vonatok többsége csak kelenföldig közlekedik. Újdonság, hogy a G43-as vonatok mától ismét Kőbánya-Kispestig járnak, de az E42-es vonatok továbbra is kelenföldön fordulnak vissza Dunaújváros felé. Jó hír a Mátra interrégiók utasainak, hogy már csak ma kell pótlóbusszal utazni Vámosgyörg és Gyöngyös között. Holnaptól a vonatok ismét teljes útvonalon a megszokott menetrend szerint járnak. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál két furgon és egy kamion ütközött, a 20-as kilométernél a külső sáv zárva, 3 kilométeres a torlódás, picit tovább haladva a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont után pedig két kamion ütközött korábban. A 89-es kilométernél megszűnt a sávzárás, de a 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 3 perccel.
2: A Kicsi Zolikának annak idején volt-e születésnapi zsúrija?
1: Ja, hogy én
2: Kicsi Zolikának? Neked, a Kicsi Zolikának, igen.
1: Persze, és állandóan meg akarom csinálni, amit akkoriban készítettek anyukámék. Tudod, volt az a régi NDK meleg szendvics készítő, tudod, egy ilyen alumínium doboz, aminek a tetején föl volt benne, hogy ez a...
2: Persze.
1: És ilyen vasaló zsinóra volt bedugva a konnektorba. Na, és azt csinálták, hogy zsúrkenyér, tehát ez a baguette méretű kenyér, szeletek, és tojással felvették a tojást, és kockáztak bele párizsit, meg kis sajtot, azt tették a tetejére, vagy nem, bocsánat, párizsit kockáztak bele, azzal megkenték a tetejét, és szórtak rá sajtot, és ezt így kisütöttük, én imádtam, ez volt a kedvencem.
2: Tehát akkor volt zsúrod.
1: Volt.
2: Én nem emlékszem arra, hogy nekem lett volna zsúrom, nem de azt, nem emlékszem rá. Tényleg, tehát hogy bárhogy ilyen, hogy így anya ilyen nagyszabású zsúrt rendezett volna, erre így nem emlékszem, de azt tudom, hogy mostanában egyre népszerűbb, és látom az ilyen influencer anyukáknál, hogy konkrétan úgy készülnek rá, mintha egy esküvő lenne. Amerikában is divat ez, és hát most tulajdonképpen jól sült.
1: Nem mentek át a barátaid? Tehát, hogy, mert nekem az osztálytárs nyilván.
2: Nem, mert az óviban tartottuk meg az is.
1: Óviban?
2: Most az ilyen kicsikorra gondolok. Nagykorban, mert persze, már akkor egy csomó zsúrom volt, tehát amikor általános iskolás voltam, akkor már úgy jöttek át a barátok, de ilyen pici korban nem emlékszem zsúrra. Vagy lehet, hogy ez emlékszem.
1: Ja, várj, azt mondta pici zsúr. Én rögtön
2: hát
1: az,
2: a pici zsúrra.
1: Általános iskolás koromban volt nekem, nem, annyira picin, hát nem, ott a család volt.
2: Na hát ez, mert most már ugye ez divat, hogy azok az influencer anyukák, akik még szerintem a gyerek nem is biztos, hogy emlékezni fog rá, de tartanak zsúrt. Zsúrt tartottak volna egy 3 éves kisfiúnak is, méghozzá Springdale-ben, mert az édesanyja úgy döntött, hogy szeretné meghívni a kis óvistársakat, a családtagokat. Mm. A családtagok el is mentek, de az óvistársak közül nem nagyon jelent meg senki. Na. Nagyjából egy gyerek sem. És az anyuka egy kicsit kiborult, mert nem tudta, hogy most a kisfiának ezt hogy magyarázza el, hogy mi történik. Ugye elkezdett olvadni a mini torta is, meg elkezdett kihűlni a pizza, mert vártak egy órát az emberekre, és akkor zokogva egy barátnőjének elmesélte, hogy ez történt, hogy senki nem jelent meg a kisfia zsúrján. A barátnőjének meg volt egy szuper ötlete, hívják fel a tűzoltókat, de nem azon a számon, ami a segélyhívó, ez nagyon fontos, hanem keressenek egy olyan számot, ahol ugye elérhetik őket csak úgy, elmesélték a történetet, és egyszer csak a tűzoltók nagyon jó fej módon megérkeztek, a kisfiút felültették a tűzoltó autóra, körbevezették, megmutatták neki, hogy milyen az ő munkájuk, aki halál édesen, cukorborson, tényleg annyira édes a kisfiú, bejárt egyébként az internetet ez a poszt, amit ugye az édesanyja rögzített, és már több mint 7 millióan nézték meg, és ott azért írják, hogy azért egy genya dolog az, hogy nem szólsz, hogy nem mész el egy zsúrra. Tehát én ott az édesanyák lelkületét nem értem, hogy meghívják a gyerekemet egy zsúrra, és arra nem vagyok képes, hogy szóljak, hogy bocs, de nem megyünk. Tehát, hogy egy kisfiúnak hogy lehet ilyen törést okozni az életében?
1: De várj, de ígérték, hogy mennek? Előtte, és csak nem szóltak, hogy mégsem mennek?
2: Hát tök mindegy, hogy mi van, de valamit mondasz. Hát... Igen, vagy nem megyek. Tehát érted?
1: Hát nem tudom,
2: egy meghívás,
1: nem mindig válasz. Kapsz egy meghívót, és vagy elmész, vagy nem.
2: Hát, hogyha azért ennyire ismered, hogy barátok, meg rokonok, meg ismerősök, és csak a nagynénik mentek el, azért az válaszolsz. Én válaszolnék, hogy 3 éves gyerekről lenne szó. Nekem az teljesen evidens, hogy ha én anya vagyok, és van egy annyi éves gyerekem, mint ez a kisfiú, akkor válaszolok, igen. Aha.
1: Jó, másképp vagyunk bekötve.
2: Hát
1: ha nem kapok visszajelzést, hogy jönnek, akkor nem számolok velük, hogy jönnek. Tehát, hogy azért...
2: Hát ezt nem tudjuk, a sztoriból ez nem derül ki, hogy kapott-e visszajelzést, vagy nem, de én úgy képzelem, hogy nyilván azért rendelt annyi tortát az anyuka, meg annyi pizzát, mert szóltak, hogy mennek, aztán jobb dolguk akadt, mint hogy mondjuk elmenjenek megnézni ezt a kisfiút. A lényeg, hogy jó a sztori vége, és hogy a tűzoltók jó fejek voltak. Hát a tűzoltók mindig jó fejek.
1: Mindig. Ha macskáról van szó.
2: Igen. Ha gyerekről van szó.
1: A ha elázott pincéről. Igen. Mondjuk bárminél kevesebbszer kéne ugye tényleges vészhelyzetben beavatkozni. Ja. Hát köszönjük, üdvözöljük. Üdvözlünk innen minden tűzoltót.
2: Igen.
1: Ja.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 7 előtt 7 perccel. Phil Collins, egy ideje nincs jól. Emlékszem, amikor a dobverőket már bele kellett celuxozni a kezébe, hogy tudjon dobolni. Aztán évekkel ezelőtt ugye többször fotózták nyilvános a bottal, vagy éppen kerekes székben. Figyelj, 75 éves, de annyira még nem idős.
2: Nem, most egyáltalán nem.
1: Hétvégén Soltész Rezsőt konferáltam. 81 éves, és olyan színpadi jelenléttel énekelt a Kodály körött közepén, hogy figyelj.
2: Hát Mick Jagger is mit tol le egy színpadon, te jó ég.
1: Szóval Phil Collins nincs jól, és most kiderült, hogy pár éve volt olyan pillanat, amikor az orvosoknak arról kellett dönteniük, hogy életben tartsák-e még gépekkel. Ezt most ő maga már, Phil Collins vallotta be, azzal együtt, hogy kimondta, alkoholfüggőséggel küzdött most a 2020-as évek első felében, és 23-ra annyira súlyosá vált az állapota, hogy hónapokra kórházba került, mert ugye a vesélyi, meg a egyéb más szervek elkezdték szépen felmondani a szolgálatot.
2: Ó, szegényem.
1: Őt is azért megsózta az élet.
2: Meg ezzel is, pont róla úgy szoktam látni felvételeket, hogy a Lily Collins-t a lányát követem, mert nagyon szeretem a sorozatát, és akkor szokott apukájáról megosztani képeket, és azért ott is látszik tényleg, hogy nincs olyan jó állapotban, de annyira szép az a szeretet, ahogy ő az édesapja felé van, úgyhogy reméljük, hogy sokáig tudja még ölelgetni az apukáját.
1: Hát most kívánjuk kell, ezt. És nem majd, igen. Meg a rajongóknak, meg mindenkinek még fejet hajtani Phil Collins előtt, és nem majd akkor keseregni, amikor már nincsen. Igen. Van Phil Collins, van! És Genesis is most itt a következő percekben. Jesus He Knows, mi ezzel folytatjuk már is a Sláger reggelt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
8: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
10: Panna, neked mi a cél? A csomó kártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
11: Lehet, hogy cserélgetném, mert még be is ragasztam.
12: Meg akarjuk nézni?
10: Nézzük, bontsuk ki. A 76-os az a fehér farkú
11: 17. Gnú. Ez egy farkas, nem?
12: Az egy farkas.
11: Azt
10: a 18-as a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
9: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A mai nappal megszűnik a 4 közértekű vagyonkezelő alapítvány. Nagykanizsán tartják ma az országos tanévnyitót. Elkezdődött Budapesten a Zsidó Kulturális Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendős Pori vagyok. Százmilliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a folyamat augusztus 31-ével zárul le. Az alapítványok közpénzből származó vagyona pedig a feladataikat átvevő minisztériumokhoz kerül. A tárcához a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a Hausmann Alapítvány és a Közép-európai Oktatási Alapítvány tartozik. Vitézy Dávid szerint az átalakítás nem okoz minőségromlást a közfeladatokban és a szolgáltatásokban. Nagykanizsán tartják ma az országos tanévnyitót. Reggel 8 órakor kezdődik az esemény a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban, ahol ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Angyal Gábort választották Enyink polgármesterének. A független jelölt a vasárnapi időközi választáson a szavazatok több mint 57%-át kapta a Fejérvár megyei településen. A névjegyzékben 5333 választópolgár szerepelt, közülük 1837-en járultak az urnákhoz, ami több mint 34%-os részvételi arányt jelent. Enyingen azért tartottak időközi polgármester és képviselőválasztást, mert a 2024-ben megválasztott testület a feloszlás mellett döntött. Emléknapon tisztelettek szombaton az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt a sorsfordító ütközet 500. évfordulóján. A Mohácsi Széchenyi téren több mint 2000 ember előtt mondott beszédet Magyar Péter miniszterelnök, aki hangsúlyozta, a magyar történelem a veszteségek utáni talpraállások története. Az állami megemlékezést ünnepi szent mise, majd második Lajos szobrának megkoszorúzása követte. A csata tömegsírjaiból származó apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a fogadalmi templomban helyezték el. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen felavatták és megáldották az új emlékkápolnát. 10 koporsóban végső nyugalomra helyezték a tömegsírokból feltárt és csoportosított csontterekjéket is. 6 helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyományok és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a budapesti Zsidó Hitközség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
14: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. Az zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a mert a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach-Sebestyén utcai, Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
13: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. Ma még erőteljes lesz a kánikula, szinte zavartalan napsütésre készülhetünk. Csak késő délután jelenhetnek meg felhők az égen, és akkor feltámad az északias szél. Esni még sehol sem fog. A hőmérséklet 34 fok körül alakul. Szeptember első napja szelesen indul, és pár fokot csökken a nappali felmelegedés egy hideg front miatt. Elszórtan záporok is érkezhetnek.
15: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál korábban két furgon és egy kamion ütközött össze. A 20-as kilométernél most már minden sáv járható, viszont a kialakult torlódás csak lassan oszlik, és most már az M0-ás forgalmára is hatással van. Nagyjából 2-3 kilométer hosszan csak araszolni tudnak a gépjárművek az M1-es irányában. Az M5-ös autópályán Röszke felé, Kiskunfélegyháza térségében egy kamion ütközött a külső szalagkorlátnak, így a 108-as kilométernél most csak a belső sávon lehet közlekedni. Egyébként erősödik már a forgalom a főváros felé az M3-ason is, illetve a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es főúton pedig Dunaharaszti közelében. Torlódás tapasztalható már továbbá az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szentendrei úti zsúfot a Cetsz János köztől egészen a Pók utcáig, illetve a Budakeszi út néhány szakasza a városközpont felé. A Kerepesi és a Fogarasi út a közös csomópontnál dugult be picit, a Váci út befelé a Megyeri útnál, a Soroksári út befelé a Rákóczi híd előtt, az Üllői út pedig a nagyobb csomópontoknál, de a Rákóczi úton és az Andrássy úton is egyre többen tartanak a városközpont irányában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 7 óra 7 perc, természetesen játszunk majd Hablatyot Cilával, előbb azonban szeretnénk segíteni.
16: Méghozzá egy tündéri kisfiúnak, Nolannek, akinek a képét már láthatják a Sláger FM Facebook oldalán, és minden infót megtalálnak, hogy hogyan tudnak segíteni, de mindjárt az édesapjával is beszélgetünk.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 lesz, pontosan 2 perc múlva. A Duchenne féle izomdisztrófiáról az elmúlt években hallottunk már néhány alkalommal, és már az előző alkalmakkor is félő volt, hogy sajnos nem utoljára.
2: Igen. Most is itt van velünk egy tündéri kisfiú története, Nolené, és az ő édesapja, Pap György, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkit.
2: Hát Nolennek a fényképét, és itt van az anyuka is. Sziasztok, jó reggelt. Nolen fényképét kitettük a Sláger FM Facebook oldalára, hogy lássák, mert sokkal jobban el tudják képzelni a hallgatóink, hogy kiről beszélünk, és kinek kellene a segítség, hogyha látják is őt. Nolen mennyi idős most?
3: Most 3,5 éves, most lesz ősszel 4.
2: Uh-huh. És mikor diagnosztizálták nála a Duchent?
3: A Nolennél február 19-én akkor voltunk a klinikán, és akkor derült ki, akkor lett meg a diagnózis.
2: Hogy derült ez ki? Igen.
3: Bocsánat, esik.
2: Hogy derült ez ki?
3: Vérvételen voltunk még ősszel, mert be volt neki dagadva a nyirokcsomója, és a gyerekorvos vérvételre küldött minket. Uh-huh. Amikor megjött az eredmény, magas CK-értéket mutatott, onnantól utána októberben voltunk még egyszer egy vérvételen, hogy hát csak a nyirokcsomó gyulladás okozta, uh-huh. És utána derült ki, utána kerültünk a sotéra, mert végig magas volt ez az érték.
1: És mit mondtak, hogy mire számítsatok mostantól fogva?
3: Nagyon kedvesek voltak, ugye, amikor ott voltunk először januárban, a sokadik vérvételen, ott már nem mondtak semmit, nagyon kedvesek voltak, hogy ne olvassunk utána, ne kerüljünk be egy ilyen spirálba. És utána visszamentünk februárba, amikor közölték az eredményt, hogy meglett a diagnosztika.
2: Uh-huh. Mert hogy milyen spirálba kerültetek volna, mit kell tudni a Duchenről, mert ugye Zoli említette, hogy többször már szóba került, de nem feltétlenül tudják mondjuk azok a hallgatóink, akik esetleg most kapcsolódtak be.
4: Sziasztok, erről én jobban fogok tudni beszélni.
2: Jó.
4: Szóval a Duchenne egy ritka izomsorvadásos genetikai betegség, egy létfontosságú fehérje, a disztrofin hiányzik a gyermekek szervezetéből, uh-huh. ezáltal az izmok képtelenek a regenerációra, uh-huh. így egy gyulladásos folyamat alakul ki, és emiatt az izomsejtek elhalnak, a helyüket pedig kötő és zsírszövet veszi át. Ez a betegség elsősorban fiúkat érint, mert a genetikai mutáció az X-kromoszómán található.
2: Uh-huh. És ilyenkor mi a legnagyobb segítség?
4: Hát mi igazából egy génterápiás kezelésre uh-huh. gyűjtünk. Ez nem egy hagyományos gyógyszer, hanem egy egyszeri kezelés. Egy ártalmatlan vírus segítségével egy hiányzó génszakaszt bejuttatnak a kisfiúk szervezetébe, ami segít megvédeni az izomsejteket a leépüléstől.
1: Tehát nem tudja visszafordítani ezt az állapotot, de meg tudja állítani a további romlást.
4: Várhatóan igen. Természetesen ez nem egy csodaszer, nem gyógyítja meg teljesen a betegséget, de képes megállítani és megőrizni ezt az izompusztulást.
2: Mennyibe kerül egy ilyen kezelés?
3: Egy ilyen kezelésnek az ára jelenleg 3,2 millió dollár.
2: Azt segíts,
3: magának
2: kérlek,
3: a gyógyszernek.
2: Azt kérlek mondd el, hogy ez forintban mekkora összeg?
3: Megközelítek, több mint 1 milliárd forint.
2: Több mint 1 milliárd forint, aha.
1: Ebben egyébként történt változás, mert amikor az elején azzal kezdtem, ugye hallottunk erről a betegségről már itt Magyarországon, akkor az embereknek eszébe jut, hogy ugye voltak más érintettek. Azóta történt előrelépés, tehát fejlettebb ez a szer, mint 2-3 éve? Olcsóbb lett ez a kezelés, mint 2-3 éve? Jobban van hozzá támogatás, mint 2-3 éve?
3: Nem, nincsen hozzá támogatás, és olcsóbb sem lett sajnos.
2: Aha. Tehát ezt az összeget kell összegyűjtenetek. Mennyi idő alatt?
3: Azt hiszem, mennyi idő alatt, azt attól függ, hogy a kisfiamnak az állapota uh-huh. hogyan változik. De lehetőség szerint minél előbb össze kell szednünk a pénzt azért, hogy a szer minél jobban tudja támogatni őt a szervezetébe. Uh-huh. Mert az elhal sejteket már nem tudja megmenteni, nem tudja visszahozni.
2: Tehát visszaépíteni nem lehet, de ezt a folyamatot meg lehet állítani. Mi történik akkor, hogyha mondjuk Nolan nem tudná megkapni ezt a szert?
3: Abban az esetben, ha nem kapja meg ezt a szert, akkor lehet, hogy tolószékbe fog kerülni.
2: Uh-huh. Tehát ezt szeretnétek mindenképpen elkerülni?
3: Mindenféleképpen. És az is a probléma, hogy nem csak, hogy tolószékbe, mert hogyha nem kapja meg a kellő kezelést, akkor először a tolószékbe kerül, uh-huh. és utána ágyhoz lesz kötve, és nem éli meg a 30 éves kort.
1: Uh-huh. Nagyon sok erőt kívánunk nektek egyfelől, másfelől a mi eszközeink itt merülnek ki, hogy beszélünk erről, hogy ezt hallják minél többen, és Sláger FM Facebook oldalán megtalálják a fotót, és azokat az adatokat, amelyek segítségével aztán tudnak nektek segíteni, és őszintén kívánjuk, hogy ez megtörténjen.
2: Igen, mi azt kívánjuk, hogy ez az összeg minél előbb összegyűjjön, és azért minket nagyon sokan hallgatnak olyan emberek, akik mondjuk vállalkozást visznek, és esetleg több millió forinttal is tudnák támogatni Nolan gyógyulását. Tényleg egy csodálatos kisfiúról van szó, és nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtátok az ő történetét, és szeretnénk majd visszacsatolást is tőletek, jó?
3: Rendben, nagyon szépen köszönjük.
2: Pozitív híreket várunk majd. Köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra.
1: Szervuszok.
2: Kisfiúra is. Sziasztok.
1: Ez a Sláger reggel 4:48 múlt 4 perccel. Ugye?

0: Mit nekünk gyémánt, ha lehet menni borfesztiválozni?
1: Bizonyám, van egy páros belépőnk, és bármelyik napra, jó? Sőt, még kóstoló poharat is adunk, méghozzá kristályból, kérem.
0: Ó, és ezt meg lehet tartani, vagy vissza kell adni
1: végre
0: elmosogatva?
1: Nem, nem, nem, dehogy is!
0: Jól hangzik, ezt megnyerhetik most a hablagyban, csak tessék gyorsan jelentkezni a játékba, amelyben ugye azt kell kitalálni, hogy Cilla mit hablatyol éppen, úgyhogy hangban ő is társul hozzánk mindjárt. És még ki? Gyerünk, 0630 30 30 95 8, csak egy játék vagy hablagy szót küldjenek, közben pedig érkezik az AHA és a Take On Me 7:26-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa! Anya!
4: Apa!
5: Anya!
4: Apa!
6: Aqua.
7: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
8: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
10: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen fórumban és a Stop Shopban.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
12: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Fontos posztról mondott le Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus. Akár 2 milliárd eurót is fordíthatnak a Wekerle lakásépítési programra. Több mint 40 millió forintba került lehűteni a nyári melegben a biodómot. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Lemondott a Magyar Corvinlenz testületben betöltött tagságáról és a Corvinlenz kitüntetésről Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte jelentős különbség alakult ki a testület tényleges működése és a tekintélyéből fakadó közéleti, tudományos és erkölcsi szerepe között. A Telex szerint Krausz Ferenc korábban azt kezdeményezte, hogy a testület szólaljon fel egy ukrajnai gyermekkórházatért orosz rakétatámadás miatt, de ehhez nem kapott támogatást. A fizikus azt is kifogásolta, hogy a testület nem állt ki az általa alapított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány mellett. A kormány májusban felbontotta az alapítvánnyal korábban kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Akár 2 milliárd euró forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint uniós forrásból 550 millió eurót fordíthatnak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. A cél, hogy az állam ismét aktív szereplőként jelenjen meg a lakáspolitikában, társadalmi, szociális és városfejlesztési szempontokat is érvényesítve. Vitézy Dávid szerint az elmúlt 15 évben a reál lakásárak 120, még a reálbérek 60%-kal emelkedtek. A miniszter problémának nevezte az albérletárak emelkedését, az új lakások és a felújítások alacsony számát, valamint a kollégiumi férőhelyek hiányát is. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett fizetni a Biodón villanyszámlájára, miután a fővárosi állat- és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket, a költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb volt a számla. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott, a Biodón belsejében 28-32 Celsius fok között tartották a hőmérsékletet, ami 6-8 fokkal volt alacsonyabb a kinti értékeknél. A hőterhelés mérséklésében árnyékoló vitorlákat és természetes légáramlást is alkalmaztak. A legforróbb napokon azonban az aktív fűtőrendszert is be kellett kapcsolni. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a BKK és a Budapest közút. Azt írták, a Sejber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek javítják a közterület használhatóságát, növelik a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát, valamint rendezettebb feltételeket teremtenek az áruszállítás számára.
4: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma még igen kellemes nyárias időre számíthatunk. Mondhatnám azt, hogy kánikula várható, mert hogy 34 fokot mérünk majd ma délután, most egyelőre 22 fokos a reggelünk. Viszont ezzel a kánikulával úgy tűnik, hogy elbúcsúzik a nyár, mert holnaptól már 26-27 fok várható, lesz egy kis hidegfront. Viszont ne tessenek csüggedni, mert hogy úgy látom, hogy egész héten igen jól alakul az időjárásunk, már mint aki még szeretne egy kis nyarat, mert hogy csütörtökön és pénteken újra 30 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
5: A vonalban a MÁV Inform, Bogáti Bence, most mi újság felétek, jó reggelt!
6: Szia Zoli, jó hírem van, még mindig zavartalan a vonat közlekedés a Sláger FM vétel körzetében. Változott a vágányzári menetrend a ceglédi fővonalon, emiatt számos vonat a nyugati pályaudvarról korábban indul. A változás leginkább az Z50-es vonatokat érinti, melyek napközben mindkét irányban 20-30 perccel később közlekednek. Tart a déli körvasút felújítása, újdonság, hogy a G43-as vonatok mától ismét Kőbánya Kispestig járnak. És még egy jó hír, a Mátra interrégió utasainak, hogy már csak ma kell pótóbusszal utazni Vámosgyörk és Gyöngyös között, holnaptól a vonatok ismét teljes útvonalon a megszokott menetrend szerint járnak. Jó utazást kívánok!
5: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál korábban két furgon és egy kamion ütközött, a 20-as kilométernél mindkét sáv használható már, de a baleset miatt kialakult torlódás csak lassan oszlik, az M0-áson is itt 2-3 km hosszan csak araszolni lehet az M1-es felé, illetve az 1-es főúton is fennakadás tapasztalható. Az M5-ösön Röszke irányában Kiskunfélegyháza térségében a szalagkorlátnak ütközött a külsőnek egy kamion, az M0-áson pedig az M1-es felé a 26-os kilométer közelében 3 személygépkocsi karambolozott, a 3 sávból a belső van zárva.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozás vezetését az ügyész. Televízió elmondta a véleményét, láthattad. Remek volt, na. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi. Azt mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van. Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés.
2: Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a fejed.

0: avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Marcell nagyon szeretne borfesztiválozni. Egyébként eddig, hogy telt a nyár, vagy eddig? Hát itt a vége. Szóval hogy telt a nyár? Igen. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Kellemesen. Leginkább olvastam, most csináltam meg a kávémat.
2: Na jó, akkor figyelj nagyon, hogy mit dúdolhat Cilla. Szeretted-e az énekórákat annak idején?
3: Igen, még az iskola énekkorban is voltam.
2: Szuper, mert mi annak ide, most annyit hadd segítsek, mert
1: ezt,
2: hát azért, mert
1: hogy
2: énekóra, nekem volt egy nagyon kedves énektanárom, még általános iskolában, és ő mutatta ezt a darabot nekünk annak idején. Tehát, hogy egy picit szerettem volna abban segíteni, hogy nem feltétlenül egy mai popslágerben kell gondolkodnod.
1: Hát feltétlenül nem. Igen. Szerintem. Figyelj, valamilyen hangszerrel játszol, Marcell?
3: Nem, sajnos nem. Uh-huh.
1: Pedig akkor zongorázni lehetne a különbséget.
3: Pedig nagyon, nagyon ismerős.
2: Igen, azt gondolom, mert tényleg ezt az iskolában mindannyian hallottuk.
1: Tudod, hol még?
2: Hol?
1: Régen, amikor bejöttek először a nyomógombos telefonok, amikor várakoztattál valakit,
2: akkor
1: volt ilyen
2: is
1: funkció, hogy
2: így van.
1: Várjon, legyen kedves, és általában ezt játszott ilyen nagyon, nagyon primitív hangszínnel.
2: Igen.
3: Óha. Akkor lehetséges, hogy most fel fogom adni.
1: Feladom.
3: Mert sajnos tényleg, hát rémlik, csak látszik még reggel van, és még nem igazán tudom így magamnak
2: összekapcsolni.
1: Oda se neki, Marcell. Köszönjük, hogy megpróbáltad meg, hogy jelentkeztél.
2: Nagyon
1: szervusz.
2: Köszönjük, szép napot,
3: szia!
1: Akkor holnap milyen nyeremény vár a kedves játékosunkra?
2: A két fő részére szóló bármely napra beváltható belépőjegy kristálykóstoló pohárral, ingyenes borkóstolóval, valamint a kiválasztott napra szóló ki- és bejárásra jogosító karszalaggal a szeptember 9-e és 12-e között megrendezésre kerülő budapesti borfesztiválra a Budavári Palotába, illetve egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
7: Aqua.
1: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
10: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazzt és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti-színház.hu.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árminnak, egyet pedig. Na, mit szóltok hozzá?
15: Azt a... Köszönjük.
14: A
15: van benne matrica
14: is.
15: Ja, én ezeket gyűjtem.
14: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Ármin beragaszgatni dolgokat valahova?
15: Csak a focis albumomba szoktam a focis kártyáimat betenni.
14: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat vagy kihaló félben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
15: Igen, meg. Nagyon örülök. Köszönjük szépen.
16: Nagyon szívesen.
12: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
17: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a paksi atomerőmű hűtő vízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium közlése szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten külföldi okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásokban. A magyar diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és utazásszervezőkkel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel. A katasztrófát egy gleccser leszakadása idézte elő, amely hatalmas mennyiségű jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával. Frissebb adatok szerint az áldozatok száma 800 fölé emelkedett, és csaknem 2500 embert keresnek. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be Budapesten. Mérsékelték a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást, a szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést is. A változásokkal a villamosoknál több mint 661, a metróknál 355 megawattóra energiát takarítottak meg. A BKK az irodaháza áramfogyasztását mintegy 20%-kal csökkentette, a szökőkutak leállításával pedig körülbelül 25 ezer köbméter vizet spóroltak. A főpolgármester szerint az intézkedések megmutatták, hogy Budapest képes felelősen alkalmazkodni a klímaváltozás szélsőséges következményeihez. Két egymást követő napon is emberekre támadt a gyanú szerint egy 26 éves férfi Budapesten. Előbb a 13. kerületi Szent László utcában fekete maszkban bántalmazott egy autóban ülő férfit. Az esetet egy fedélzeti kamera is rögzítette. Másnap Zuglóban állítólag minden előzmény nélkül baseballütővel hasba ütött és megfenyegetett egy másik embert. A két támadás miatt külön büntető eljárás indult, a rendőrök pedig elfogató parancsot adtak ki a férfi ellen. A gyanúsított a körözés hírére önként jelentkezett az angyalföldi rendőrkapitányságon. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivált. Az ingyenes programsorozat a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik. A rendezvényen 40 borászat mutatkozik be. A fesztiválon mások mellett a Takács Tamás Blues Band, Paulina, a Góbé, a Cimbali Band és a Budafok Big Band is koncertet ad. A rendezvényhez több kiállítás is kapcsolódik. Utoljára lesz látható az Életképek című helytörténeti tárlat jelenlegi formájában. A gyerekeket egész napos családi programokkal várják a Gyermekligetben. Napos meleg időre készülhetünk, a déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik. Délután 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedd reggel egy hideg front szelet és pár fokos enyhülést hoz, 28 fokra csökken a maximum hőmérséklet és elszórt záporok is lehetnek. Alapvetően azonban egész héten marad a kellemes késő nyári idő.
3: Az M5-ös autópályán Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében egy kamion a külső korlátnak ütközött, így a 108-as kilométernél jelenleg csak a belső sáv használható. Szintén az M5-ösön, ám de a főváros felé Újhartyán és az M0-ás csomópontja között több szakaszon is az erős forgalom miatt jelentősen lelassult a haladás, szakaszosan torlódás is kialakult. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya felé a 26-os kilométer közelében 4 személygépkocsi karambolozott, a 3 sávból a belső van zárva, de így is 7 kilométeres a torlódás. Az M2-esen pedig az M0-ás csomópontja előtt történt baleset, egy személyautó és egy furgon ütközött. A 18-as kilométernél most csak egy sáv használható, így nagyjából 3 kilométeres torlódás alakult ki. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávzárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szerviz útján kifelé úgy szintén korlátozásra kell számítani, és a mai naptól zárva a harmadik kerületben a Petúr utca az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: És most nagyon tessék figyelni, hiszen a világ hetedik leglassabban öregedő embere lesz mindjárt a vendégünk, és ez az öregedéstől menő? Általában félnek vagy tartanak az emberek, hogy hogyan kell ezt a helyén kezelni, vagy megelőzni? Hát ma segítünk mindjárt! Jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már pontosan 2 perc múlva, és ahogy korábban ígértük, a világ 7. leglassabban öregedő embere a vendégünk, Hashtag Martin személyében. Szevasz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Milyen lista ez pontosan, amire te felkerültél az előkelő 7. helyre, mert azért ez elég vagány.
1: Jól hangzik, csak nem tudjuk értelmezni még egyelőre.
3: Van egy ilyen verseny, egy Longevity World Cup, ez Longevity világkupának fordítható. Az a lényege, hogy embereknek a labor eredményei alapján egy algoritmus, amit több nemzeti kutatócsoport fejlesztett, ezt már jó pár éve fejlesztenek olyan biológiai kormérő algoritmusokat, amik kiszámolják, hogy neked a valódi életkorodhoz képest a szerveid hogyan funkcionálnak, hogyan működik a májad, a vesséd, a szíved,

0: És ez alapján létrejött egy lista, amire leginkább olyan emberek jelentkeztek, nem a legrandomabb emberek, hanem akik régóta foglalkoznak ezzel a biohackinggel, szóval, hogy a testüket minél inkább tökéletesítsék, optimalizálják a működését, és ez egy olyan lista, ami folyamatosan változik, ezen vagyok jelenleg most épp a 8. helyen, reméljük, hogy még a szezon végére visszakerülök a 7. köré, és az alapján rangsorolják az embereket, hogy hány évet tudnak fiatalítani magukon a valódi korukhoz képest.
1: Ja, akkor így már értem, mert amikor először láttam rólad egy fényképet is, mondom, Petek, de hát a korodnak megfelelő, mit tudom, az arcod. Tehát, hogy érted, most vagy 31 éves, tehát nem mondom azt, hogy hó, csak 18-nak néz ki, vagy 20-nak. Ugye sokan ezt értik talán félre, hogy akkor ezt jelenti, hogy nem öregszik valaki. Másrészt beszélj még egy picit a longevity-ről, mert ez egyre divatosabb téma, és volt már olyan vendégünk, aki orvosi egyetemen végzett, és próbálta így körüljárni, hogy ez mit jelent, hogy egyre több műszer is rendelkezéssel, plusz van ugye ez a milliárdos fickó, mindig elfelejtem a nevét, Petra?
2: Nem tudom a nevét. Ryan Johnson. Hogy te tudod.
1: Aki ugye a saját fiának a nem tudom, vérplazmáját, meg nem tudom mit fecskedezi magába, és aztán
2: kiderült,
1: hogy közben most ő is. Mi ez a longevity, ez mit jelent? Mert ezt is félreértik, azt már érteni vélem belül, hogy nem az a lényeg, hogy minél tovább, minél hosszabban élj, hanem hogy amíg élsz, azon belül minél tovább maradj egészséges? Nagyjából ez a lényeg?
0: Igen, azt azért megtapasztaljuk, hogy hiába nőtt az elmúlt 100 évben elég magasra várható életkor, mondjuk 80-90 köré már fejlett országokban, azért annak az utolsó 20-30 évét orvosi kezelésekkel, fájóderékkel, alacsony energiaszinttel töltjük, hogy hiába jutunk el oda, hogy sokáig élünk, sok a szenvedés is az utolsó életszakaszban, és erre készít fel valamennyire a longevity, hogy olyan 70-80 évesen is úgy élj, mintha egy 40-es lennél fitten, és minél tovább jobban karban tartsd a testedet, szóval az egészség hozt növeli meg, nem is csak az élethozt jelenleg, és ez lenne a szemléletnek a lényege.
2: És neked miért jött ez a szemlélet? Volt valami betegséged, ami ezt kiváltotta, vagy egyszerűen csak elkezdtél érdeklődni, olvasni a longevity-ről, és azt mondtad, hogy oké, én ezt kipróbálom saját magamon.
0: Igen, most, amit Brian Johnsonnál behoztatok, hogy van egy autoimmun betegsége, az is neki 21 éves korában alakult ki, nem most 50 évesen, hanem akkor nagyon rossz életmódot folytatott. Hasonló nekem is a sztorim, csak én nem a longevity törekvésem sokadik évében találtam ezt ki, vagy jöttek rá nálam, hanem 20 éves korom elején egy autoimmun sokizületi gyulladással diagnosztizáltak. Most kerestem elő különböző cikkekhez olyan képeket magamról, ahol minden kezem, lábam be volt kötözve, alig tudtam mozogni. És azt a pár évet, amíg elkezdtek kezelni, azt én csupa 80-90 éves néni és bácsi között töltöttem a kórházban, hogy fizikoterápiára jártam, és én voltam ott a legfiatalabb, de olyan súlyos volt a betegségem, hogy körbe mutogattak a kórházban, hogy a térdem milyen hatalmas például.
1: Be volt duzzadva,
0: be volt gyulladva a legtöbb izületem, és ez megrövidíteni jelentősen az élethosszamat. Uh-huh. És ekkor kezdett el érdekelni az, hogy hűha, azért most még 20 éves vagyok, annyira nem érdekli olyankor az embert, hogy meddig fog élni, de ha azért kap egy olyan diagnózist, hogy 10-20 évvel kevesebb életet élhet, akkor megnézi, hogy mi is ez, és a longevity-be így kerültem bele.
1: Hát meg ettől függetlenül is azért az, hogyha be vagy fáslizva a 20 éves korodban, és fájdalmaid vannak, meg nem tudsz csak úgy elmenni, nem tudom, tökéletes most bulizni, vagy sportolni, vagy normális hétköznapi életet élni, akkor azért az embert kicsit megriasztja, azt hiszem.
2: És ebből vissza tudtál jönni.
0: Igen, és ebből nem csak visszajöttem egy normális szintre, és ez nem csak magamtól, hanem egy olyan biológiai terápiás kezelést is kaptam, ami kicsit alapszint közelébe hozta a testemet, de ez idővel hatást tud veszíteni, 2 hetente egy szurit kellett magamba szúrnom, az sem túl kellemes, és láttam azt, hogy én is tudnék ezért aktívan tenni. Átállítottam az étrendemet, a Máltára költöztem egy évre, ezt nem pont emiatt, de az nagyon sokat segített, hogy kihagytam egy hideg magyar telet, és az egész telet is kint sportolva újatlanban töltöttem, napi mozgásrutint alakítottam ki, aztán szép lassan ezeket a biohacking kütyüket behoztam az életembe, a szaunától, az akupresszúrás matracig.
2: Ja, tehát a biohacking kütyű, az például egy szauna, szóval így ne nagy például, dolgokra gondoljunk.
0: Igen, nem kell egy krioterápiás kamrára gondolni, az én pesti albimba tanári fizuból tartottam fenn, hanem egy nagyon egyszerű eszközök is lehetnek biohacking módszerek, egy pár ezer forintos gumiszalag, amit mondjuk a tömegközlekedésen is tudok húzni a kezemmel, és az már egy erőfeszítés, amit
1: kitudok. Az milyen, tudod, a villamos kapaszkodójá, vagy rácsavarod, és közben csinálsz gyakorlatokat. Hestáb Martin a vendégünk, a világ hetedik leglassabban öregedő embere. Mondhatjuk, hogy longevity nagykövet, talán ezt szabad így használni. Maradj még kérlek, mert akkor mindjárt konkrét ötleteket kérnénk, hogyha valakinek nincs is problémája, de szeretne egy kicsit minőségibb életet élni, akkor mit tehet ennek érdekében?

0: Ez a Sláger reggel.
1: És 7:09 továbbra is Hellstab Martin biohacker a vendégünk, a világ hetedik leglassabban öregedő embere. És az előbb már arra kanyarodtunk, hogy tök jó, Peti is örült, hogy behoztad ezt, hogy nem kellenek ehhez feltétlenül drága eszközök, de mégis azt veszem észre, hogy a leggyakoribb kifogás vagy magyarázat, hogyha valaki nem igazán szeretne mozogni, hogy hát a pénz, hát ugye nincs hozzá pénz, pedig szokták mondani, hogy a futáshoz is egy jó cipő kell, meg egy póló, aztán ennyi. Ami másik az meg az idő, ugye, hogy hát nincs rá idő. Miközben az is, hogyha ha akarod, azért egy fél órát, egy 40 percet a saját jól felfogott érdekedben ki lehet talán szakítani a napból.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ha egy olyan rendszert az ember ki tud alakítani az életében, még akár az is, aki váltott műszakban dolgozik, valamennyire láthatja előre azt, hogy hogyan fognak alakulni akár egy hétre előre a napjai, és ahhoz mérten hogyan tud beiktatni mondjuk napi egy órát, amikor az egészségére ügyel. Ha valakinek gyerekei vannak, akkor az még a gyerekei egészségére is ügyel, és nem kellenek ehhez milliók, nem kellenek még csak százezrek se, egy csomó egészséghack igazából valaminek az elhagyása, hogy elhagyod az alkoholt, elhagyod a cigit.
1: Az amíg spórolsz is.
2: Elhagyod az autóba ülést, a boltba menet, esetleg a mozgó lépcső helyett a sima lépcsőt választod, vagy a lift helyett, és azok is egy csomót tudnak jelenteni, az ilyen apróságok. Vagy cukros üdítő helyett céklalevet iszol, vagy reggel egy narancslevet, az a koleszterin szintet segít szabályozni. Szóval egy tudatosságon múlik leginkább, nem az időn és a pénzen. Hogy te belefekteted-e azt a kis kutatást, hogy utána nézel, hogy a te jelenlegi helyzetedben, ha túlsúlyos vagy, ha idős vagy, ha autoimmunbetegséggel küzdesz, mit tudsz tenni.
3: Neked hogy, milyen egy napod? Hogy képzeljük el? Mert hogy nyilván dolgozol is, és minden mellett csinálod ezt.
2: Igen, nekem is elég nehéz volt kialakítani ezt a rendszert. Korábban a filmiparban dolgoztam, és ez azért olyan, hogy egyik nap bejelentik, hogy holnap reggeltől estig kell dolgozni, aztán két hétig semmi munka, szóval egy sokkal hektikusabb dolog. A tanári állás mellett egy állandóság volt az életemben, és ez alatt tudtam kialakítani ezt az életmódot. Reggel felébredek, akkor nincs olyan sok időm, mert nem szeretek túl korán kelni. Egy kis trambulinozással kezdek, ez felpestíti a vérkeringést.
1: Ez jó. És ez van az albiban? A tanári albiban van trambulin?
2: Igen, az albiban van egy trambulin, szerencsére.
1: Hogy ürült a szomszéd?
2: Alattam nem laknak, és
3: ja,
2: így ez
3: egy jó.
2: Szerencsés dolog. Iszom egy nagy pohár vizet, kiállok a napfénybe, ez megindítja a hormonszabályozásban ezt, hogy az éjjeli melatonin szintet felváltja a nappali kortizol.
1: De kiállsz konkrétan mondjuk az erkélyre, és állsz egy pár percig a napon, és csak így...
2: Igen.
1: Az meditációnak is.
3: Ezt már oldottam, igen, hogy úgy kéne kezdenünk.
1: Nem hallottam, igen, de ez nagyon tetszik.
2: Valami erős fény érjen reggel. Éjszaka pedig minél sötétebb legyen. Igen. Az alvásunk az nagyon fontos, hogy sötétben és viszonylag hűvösben legyen. És utána dolgozom, munka után megyek edzeni, szóval akkor többnyire
3: melyik
2: nappal. És minden nap edzek, minden nap fél óra kardióedzés, ez fél óra futás szokott lenni, és fél óra erőedzés. És itt is nagyon fontos ez, hogy most, amikor megjelentem, mondtad te is, hogy még te is többet szoktál futni, mint 3 kilométer vagy 5 kilométer, és hogy át kell állni egy másfajta működésre, hogy én versenyfutó voltam 10 évesen, és akkor az ember próbál minél gyorsabban, minél többet futni, de itt az egészség megőrzés a lényeg, hogy ha leelőznek a futópályán, ne érezzük azt, hogy hú, most rosszak vagyunk, hanem ezt azért teszem, hogy nekem a kardió egészségem jó legyen. Vagy ha valaki több fekvőtámaszt tud csinálni, abba se kell ego emelésekbe belemenni, hanem én megcsinálom ezt a 20-at, 30-at, és ez teljesen elég.
3: Aha. Milyen jó, hogy ezt mondod. Képzeld el, hogy egy japán könyvben olvastam annak idején, hogy elkezdték az embereket kérni arra, hogy csak annyit csináljanak meg, hogy leülnek a földre, és onnan fölállnak. És első nap mondjuk csak csináljanak 3-at, aztán utána csináljanak 5-öt. És akik elkezdték, és mondjuk túlsúllyal küzdöttek, hogy csak ilyen tényleg, tehát mindenki a saját szintjén elkezdjen először 5 percet, 10 percet, hogy sikerélménye legyen. Tehát, hogy ne érezze azt, hogy ezt nem tudom megcsinálni, nem tudok lefogyni. Tehát ezek szerint ez ilyen apróságokkal kell elkezdeni mindenkinek. Szóval ez nem egy nagy truváj, csak nem csináljuk.
2: Igen, ilyen apróságok, és az időkifogás érvényes mondjuk arra, hogy egy vitamint ne tudjunk bevenni, egy csomó,
3: ebben igazad van.
2: Hogyha csinálunk egy elég széles labort, mondjuk egy alapérték felmérésnek, akkor látjuk azt, hogy valaki magnézium, rézdeficitás, akkor ha azt táplálékkiegészítővel pótolja, az egy csomót tud számítani. És ezért van nekem is egy ilyen táplálékkiegészítő rutinom, annak is utána lehet nézni, vagy megkérdezni a ChatGPT-től, hogy mikor érdemes bevenni, mondjuk az omega-3 zsírsavat egy jó zsíros ebéd mellett. És magamra szoktam főzni, szóval nincs olyan, hogy elmegyek egy étterembe, vagy gyors kaját eszem, hanem előre mondjuk 3-4 napra megfőzök, vannak ilyen nagy, viszonylag egyszerű tálak, egy mediterrán étrendet követek, ez sok hal, csirke, sok zöldség, gyümölcs, teljes kiörlésű kenyér, joghurt, szóval nincs benne sok tiltás, annyi a tiltás, hogy túl cukros dolgokat nem eszem, meg ultra feldolgozott ételeket.
1: Tulajdonképpen azért is tetszik, amit mondasz, mert a prioritások áthelyezéséről van szó. Szóval, hogyha valaki például leteszi a dohányt, kevesebb alkohol fogyaszt, akkor azt a pénzt, ami ebből felszabadul, lehet beleforgatni abba, hogy már pedig több gyümölcsöt fogyasztani, és hogy csak az ember ugye olyan furán működik az emberi elme, mert a rövid távú jutalmakat szeret, és azzal, amit csinálsz, az talán az első számú feladat megérteni azt, hogy ennek hosszú távon lesz meg a pozitív hatása. És tudod, sokan úgy vannak, hogy ember 30 meg 40 év múlva, és aztán 30-40 év múlva bánni fogja, hogy nem lépte meg, amikor már itt fáj, ott fáj, nem tud felegyenesedni, és a többi, de hogy ezt kéne átgondolni, csak ez benne a nehéz, ehhez van valami jó ötleted, hogy hogyan, vagy te mivel jutalmazod magad?
2: Igen, emberként ez a specialitásunk a többi állatfajhoz képest, hogy van egy jövő perspektívánk, meg tudjuk azt, hogy meg fogunk halni, de nyilván nem mindegy, hogy mikor és milyen körülmények között.
1: Bizony, hát nagyon nem.
2: És nekem erre mondjuk az a stratégiám, hogyha belegondolok, hogy mi lenne, ha holnap után egy nagy laborvizsgálatom lenne. Éljük úgy minden napunkat, mintha lenne egy nagy laborvizsgálatom. Okay. Nyilván az embernek ez nehéz.
3: A többség nem fogja megtenni.
2: Nehéz elhitetni magával, igen. De gondoljunk bele abba, hogy a jövőbeli önmagunk meg fogja ezt köszönni, hogy néha a jelenbeli önmagunk hálás lenne egy jó hamburgerért, élvezzük, de annak mindig megvan a böjtje, az lerakódik zsírként, a tüdőnkben a dohány felhalmozódik kátrányként.
3: De sosem kívánsz meg egy hamburgert?
2: De abszolút, imádom a meg is kaját.
3: És akkor meg is eszed?
2: Látom a nagy plakátokon, vizuális szennyezésben vagyunk, de nem eszem.
3: Szóval nem eszed, aha, csak a szemeddel. Nézed, oké, meg vagyunk, megyünk tovább. Egyébként szükséges. Igen, én a sütivel ugyanígy jártam. Tehát, hogy egy ilyen 3 hónapja nem eszem édességet, mert eldöntöttem fejben, és mellette meheti a Zoli, vagy otthon a férjem, vagy bármelyik barátunk, voltunk szülinapon, semmi, már nem érdekel, mert hogy máshogy gondolkozom.
1: És hozzá
3: róla.
1: Lehet szokni, igen, nem? Ebben abszolút. Erősítsetek meg, hogy,
3: tök érdekes,
1: hogy
3: egy
1: idő
3: de
1: után
3: igen,
1: egyre
3: igen.
1: Kevésbé érzed azt a fajta sóvárgást.
3: És nem is kívánod.
1: Van egy szakasz,
3: igen.
1: Amíg nehéz, de utána...
3: Igen.
2: És ilyenkor jó, hogyha találunk egy alternatívát, hogy nem az van, hogy ha látok egy hamburgerről egy képet, akkor azt nagyon kívánom, de inkább nem eszem semmit, hanem inkább akkor várok 3 percet, és eszem egy banánt, beugrok egy zöldségeshez, aha, és eszem valamit, ami amúgy nem egy hamburger, nem olyan édes, nincsen tele azokkal a ránk mérnöki precizitással kifejlesztett ilyen incsiklandó, de amúgy nagyon káros anyagokkal, hanem valami gyümölcsöt bedobok, és akkor otthon pedig eltelítődöm azzal a céklás, húsos étellel, ami meg amúgy egészséges is, és vidom is.
1: És most már egyre többször mondjuk csoki helyet, akkor inkább egy banánt választok, vagy szőlőt, vagy valami epret vette meg, nem tudom. És egyébként a fokozatosság is működhet, nem most a cappuccinónál vettem észre kávén, hogy most már régen 3 kanál cukrot tettem bele, figyelj, mindjárt esik a székről, Martin. Aztán egy pár évvel ezelőtt átálltam 2 kanálra, és most egy néhány hete már csak 1 kanálnyit teszek bele, de az is csak olyan nem púpozott, hanem éppen hogy. Szóval, hogy van ennek értelme, vagy tényleg akkor működik jobban, hogyha nagyon hirtelen kategorikusan elvágsz bizonyos dolgokat?
2: Nem, szerintem nem is lehet másképp, hanem fokozatosan kell. Aha. Hogy én mielőtt felépítettem ezt a rutint, amit jelenleg csinálok, ez legalább 3 év volt, hogy először bevezetni egy edzésrutint. Amikor az már tök jó, azt látom a testemen, hogy most már nem gyulladnak be tőle az ízületeim, most ezt bírom, az izomtömegem az nagyon jó, nincsen rajtam zsír, akkor bevezetem az étkezésbe is, hogy oké, nagyon szeretem a csokit, akkor most már hetente csak egy tábla csokit eszem, vagy...
1: Te eszel csokit még?
2: Cuccot. Én most jelenleg ilyen nagyon sötét csokikat eszem, ezeket igen. 70-80%-os csokikat. Igen. Szeretem továbbra is a csokit, de hogy nem ezeket a legalja tejcsokikat.
3: Igen.
2: Szóval, értjük, hogy hozok valamilyen alternatívát. Szerettem például a sört is nagyon, de semmilyen alkoholt nem iszom jelenleg, és akkor egy pár napja barátnőmmel akartunk csapni egy görbe estét, és akkor ittam egy alkoholmentes sört.
3: Szóval mennyit változtatott az életeden az egyébként az, hogy az alkoholt azt abszolút eldobtad, mert hogy nagyon sokan azt mondják, hogy már a bőrükön 2-3 hét után látják, már az agyuk sokkal jobban működik.
2: Nekem ezt már alapból az autoimmun betegségem kezelése miatt el kellett hagynom, és ezért nagyon hálás vagyok ennek a betegségnek, mert magamtól nem voltam egy alkoholista soha, de azért egy buliban megittem egy pár sört, nem is rúgtam be sokszor, szóval messze állt tőlem ez az életmód, de mikor rákényszerített, hogy teljesen elhagyjam, az egy egész más perspektívába helyezte azt, hogy hogyan megyek bulizni mondjuk, mert szeretek bulizni, de el lehet menni úgy is, hogy az ember nem matrészleg.
3: Így van.
1: Még egy dolgot mondj meg, ha már a barátodat szóba hoztad, hogy egy társnak ezt nagyon nehéz elviselni, vagy fontos, hogy olyan társ legyen ilyenkor az ember mellett, aki mondjuk ugyanezt csinálja ugyanígy.
2: Hát mind a két állításod igaz, szóval hogy nehéz elviselni, de nyilván valamennyire kell alkalmazkodni, hogy akkor az a társ az elfogadja, hogy lehet, hogy filmezünk egy jó este, de előtte egy kis szauna férjen bele.
3: És ő is csinálja veled? Társad
2: megszereti a szaunát. Először például mérges volt a barátném, amikor egy ilyen mobil szaunát otthonra beszereztem, mert mégiscsak egy fél szobát elfoglal.
3: Hát ez az, elfoglal.
2: Viszont utána, amikor ő is bejött velem egy párszor, mert ketten beférünk, szerencsére nem vagyunk nagy emberek, ezért utána ő is megszerette, és a közös szaunázás egy külön program lett, amit párosan lehet csinálni.
3: De a szauna tényleg ennyire jó?
2: A szauna az a gyulladás értékeken sokat segít például, meg a bőrnek a méregtelenítését. Mindenhonnan mikroműanyagok jutnak a testünkbe, a ruháktól, a vízig, és ez például a szauna segít belőlünk kiszedni egy kicsit. Ez például pont Brian Johnson kutatta a saját eredményein.
1: Vigyázz magatokra, és találkozzunk
3: még. És élmény volt veled beszélgetni, tényleg.
2: Jó egészséget
3: mindenkinek. Köszönjük szépen, neked is.
1: A hallgatók nevén is köszönjük a megfogadható és szerintem és praktikus jó tanácsokat.
3: Igen.
1: Hashtag Mártinak köszönjük a látogatást itt a Sláger reggelben.
2: Én is köszönöm.
3: Köszi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átvészelte a nyári főszezont a MÁV. Változik a pesti alsórakpart hétköznapi lezárása az iskolakezdés miatt. A Veszprém megvédte címét a kézilabda szuperkupában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Véget ért a nyári főszezon a MÁV-nál, amely Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a súlyos örökölt problémák ellenére elkerülte a teljes összeomlást. A tárcavezető közölte, a szezon kezdetén a vasúti kocsik negyede üzemképtelen volt, a pályahálózat 40%-án valamilyen korlátozás volt érvényben. A nyári forgalom fenntartásához mozdonyokat és kocsikat béreltek az ÖBB-től. Újraindították a Dunakeszi járműjavítást, és több helyen megkezdték a sebességkorlátozások felszámolását. Fejlesztették az utastájékoztatást, és ismét elérhetővé tették a vonatok valós idejű követését is. Vitézi Dávid elismerte, hogy továbbra is sok késés, járatkimaradás és meghibásodott légkondicionáló volt, ezért elnézést kért az utasoktól. Hozzátette, a Magyar Vasút helyreállítása több éves munka lesz, miközben már elindították a 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervet és egy új Intercity flotta beszerzésének előkészítését. Változik a pesti alsórakpart hétköznapi lezárása az iskolakezdés miatt. Mától az eddigi 17 óra helyett csak 18 óra 30-tól válik autómentessé a rakpart, írja a fővárosi önkormányzat közlése nyomán a hvg.hu. A hétvégi rend nem változik, továbbra is egész nap használhatják az autómentes rakpartot a kerékpárosok és gyalogosok. A lezárás kezdetén, illetve a rakpart újbóli megnyitását követő fél órában még előfordulhat gépjárműforgalom, ezért ebben az időszakban fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. Felborult egy komp 260 utassal a fedélzetén Észak-Ciprus partjainál. A tragédiának a török média szerint több halálos áldozata is van. A katamarán stílusú komp Girne kikötőjéből tartott a dél-törökországi Tasukuba, de alig, hogy elindult, már is elkezdett megtelni vízzel. A baleset okát még vizsgálják, a helyi média szerint a rossz időjárás is szerepet játszott a tragédiában. Angyal Gábort választották meg Enyink polgármesterének. A független jelölt a vasárnapi időközi választáson a szavazatok több mint 57%-át kapta a Fehérvár megyei településen. A névjegyzékben 5333 választópolgár szerepelt, közülük 1837-en járultak az urnákhoz, ami 34%-os részvételi arányt jelent. A Veszprém nyerte a férfi kézilabda szuperkupát, miután 37-35-re legyőzte a Szegedet a vasárnapi zárómérkőzésen Székesfehérváron. A bakonyi csapat ezzel sorozatban harmadszor hódította el a szuperkupát.
2: Bori, nagyon szépen köszönjük, kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyarunk, vagyis ma 33 fokot mérünk majd, mert hogy holnaptól beköszönt elvileg az ősz, viszont azért ezt majd az időjárás annyira nem tükrözi, ugyanis holnapra is 29 fokot ígérhetek, a hétvégére pedig

0: visszatér a nyár 33 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M5-ös autópálya Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében egy kamion ütközött a külső szalagkorlátnak, így a 108-as kilométernél jelenleg csak a belső sáv járható. Szintén az M5-ösön, de Budapest felé Ócsa és az M0-ás csomópontja között az erős forgalom miatt szakaszosan torlódás alakult ki. Aztán az M2-es autóúton az M0-ás csomópontja előtt egy személyautó és egy furgon karambolozott, a 18-as kilométernél csak egy sávjárható, nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Hoppá, az M5-ösön Budapest felé baleset történt, a 43-as kilométernél emiatt korlátozásra kell számítani, az M0-ás autóúton pedig az M1-es felé a 26-os kilométer közelében 4 személygépkocsi ütközött össze, így a 3 sávból ugyancsak a belső van zárva, tehát 2 járható, ám a torlódás így is közel 7, azaz 7-es kilométernyi. Lassítsanak idejében, és legyenek türelmesek. Ha pedig van még infójuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm, és jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49-kor, jó reggelt! Úgy tetszett, hogy az előbb Martin, Hester Martin volt a vendégünk, ugye, hogy tényleg nagyon kézzelfogható tippeket adott arra nézve, hogy hogyan éljünk egészségesebb, teljesebb életet. Tehát, hogy ugye a longevity célja nem az, hogy minél tovább vagy hosszabban élj, az is persze járulékos lehet, de hogy az minőségi élet legyen lehetőség szerint mindvégig, és ehhez képest közben elénk ugrott egy cikk, hogy itt Petával böngésztük a netet, és ez a cikk arra figyelmeztet, hogy 25 év múlva, azért ez egy belátható idő,
2: abszolút, igen.
1: A föld lakosságának akár 64%-a küzdhet majd demenciával. Hoppá! Hát így is ugye tudjuk, hogy az időskori elbutulásnak szokták ezt mondani, hogy bármilyen kegyetlenül hangozzék is, hogy ez sajnos egyre nagyobb probléma, de ennyire, hogy több mint a föld lakosságának a fele érintett lehet 25 év múlva, ez kegyetlenül hangzik. Úgyhogy már is itt van velünk a vonalban Szász Máté neurobiológus, aki egyébként a Magyar Longevity Alapítvány kurátora is, és a Synlab Hungary szakmai igazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, mindenki szeretettel köszöntök. Sziasztok.
2: Máté, mi ennek a számnak az oka, vagy egyáltalán most milyenek az arányok, hogyha 25 év múlva ez történik?
3: Picit, akkor ezt pontosítjuk, hogy a föld lakosságának 64% az nagyon nagy, ha teljes lakosságot figyelembe veszi. A számok azt mutatják, hogy Európában az elmúlt 3 évtizedben volt egy enyhe csökkenés a demenciában, illetve az Alzheimer-kor kialakulásában. Ennek egy picit azért oka volt az, hogy javult az egészségügyi ellátás. Most viszont drámaian megindult, elkezdett emelkedni. Globálisan 25 év múlva azt mondják, hogy háromszorozódni fog a demenciának a gyakorisága. Ez alapvetően az életkörülményeknek, a kitolódó életkornak az egészségtelen, és egy picit itt kapcsolódok a longevityhez, amiről eddig beszéltetek, az egészségtelen életmódunknak köszönhető, de például Európában kétszereződni fog, hiszen mi már azért ebben előrébb járunk. De már most hatalmas problémát jelent. Tehát ugye nálunk itt a vállalaton, Szilabon belül van egy Alzheimer munkacsoport, és tavaly jelentetik a brit kollégák, hogy ugye a UK területén tavaly már a demencia, az Alzheimer kor által okozott demenciának az áldozatoknak a száma meghaladta a daganatok. Tehát gyakorlatilag több ember halt meg demenciában, mint bármelyik daganatban.
1: De belehaltak?
3: Igen, hogyne.
1: Várjál, lehet, hogy az én tudásom, illetve biztos, hogy hiányos, de hogy én azt gondoltam eddig, hogy az Alzheimer-kor az annyiban problémás, hogy ugye nagymama nem emlékszik már a saját unokájára, sőt, már a saját gyermekét sem ismeri meg.
3: Nem, ez nem arról szól, hogy nagymama vicces, és nem jut a eszébe szavak. Ez egy kezdeti tünet, de ugye valójában arról szól, hogy az Alzheimer-korban a demencia azért alakul ki, mert a központi idegrendszer az agy az elkezd tönkre menni. Elkezd dezintegrálódni, a szürkállomány elvékonyodik, a fehérállomány elvékonyodik, agykamrák kitágulnak, progresszív neuronveszteség lép életbe, és ez az agy összes területét érinti egy idő múlva, és gátolni fogja a mozgás, gátolni fogja a mindennapokat, és egészen súlyos következménye vannak. Tehát, hogy sajnos ez egy életveszély. Ez egy progresszív és a végén halálhoz vezető betegség, és ráadásul hát társadalmi szempontból azért nagyobb a nyomás, mint a daganatos betegségeknél, mert egy daganatos beteg, elnézést, hogy ezt mondom, rövidebb ideig él, tehát kisebb terhet szóró a társadalomra, hogy egy tipikus Alzheimer-es beteget lehet, hogy 25 évig kell gondozni.
2: Figyelj, de van erre megoldás? Azt, hogy ezt megakadályozzuk, hogy ez a szám ez ilyen brutál mód nőjön?
3: Hát igen, lehet csökkenteni.
2: Hogy?
3: Ugye arról van szó, hát ugye az, hogy mi okozza a demenciát, ha ezt tudnánk, itt az Alzheimer, bocsánat, akkor az nagyon sokat segíteni. Egészen pontosan nem tudjuk, nagyon sokat tanultunk az elmúlt időben. Erről annak van egy fertőzéses elmélete, van egy vaszkuláris elmélete, van egy biom elmélete, rengeteg elmélete van, rengeteg faktor játszik benne közben. Egy biztos, vannak erős genetikailag meghatározó tényezők, hát ha ilyened van, az, hogy ez mindenképpen az növeli a kockázatot. Én is megnézettem a saját genetikai állományomat, én ilyen szempontból szerencsés vagyok, de egyébként az Alzheimer-kor egy kicsit úgy viselkedik, hogy ezért hívjuk 3-as típusú diabétesznek, egy picit úgy viselkedik, mint hogy ilyen keringési metabolikus betegség lenne. Tehát a rizikókód tényezői gyakorlatilag majdnem teljesen átfedek a keringési betegség rizikó tényezőivel, és a prevenció, a működőképes prevenció is majdnem átfed egy keringési prevencióval. Tehát mondok egy egyszerű példát, mondjuk a 150 percet meghaladó heti könnyű mozgást, tehát sétát. Ez egy 50 éves ember, 60 éves ember, ha heti 150 percet sétál, 20-30%-kal tudja csökkenteni a
2: és pedig az nem vállalható. Tehát a heti 150 perc az semmi. Igen.
3: Hát Hát, ha tudnád, hogy milyen kevesen teszik meg ezt, ugye egyébként, ha viszont ha ellenállásos edzést végzett, tehát egy intenzíve, mondjuk egy súzós, vagy talajtornát, vagy ilyesmi, abból 75 perc elegendő ahhoz, hogy szintén ugyanezt az eredményt érne, ilyet jelenleg gyógyszeresen sem tudunk elérni. Például most olyan, ha megengedjük, hogy haza beszéljek, a Szilavnak a németországi kollégái kifejlesztettek egy olyan bélbiom vizsgálati módszert, ami majdnem 90%-os pontossággal több mint 15 évre előrejelzi az Alzheimer kialakulását. Ami azért döbbenetes, mert képalkotó diagnosztika sem tud ilyet. Aha. Ráadásul nagyon jól mutatja, hogy például a bél összetételnek, a bélbiomnak, a bélműködésnek mennyire brutálisan nagy köze van a későbbi Alzheimer kór kialakulásához. És ezt is tudjuk, hogy vannak olyan szájüregi baktériumok, Porphyromonas gingivalis például, ami megtelepszik a tasakokban, tudod, az
1: ínyben.
3: És hogyha az van, az jelen van, akkor például nagyon-nagyon meglő a kockázata. Azt is látjuk, hogy például bizonyos herpeszvírusok fertőzésének a hatása is brutálisan megemelkedik a kockázata. De hát az, ugye ez benne él, ha egyszer elkaptad a herpeszvírust, tehát a ganglionokban benne él, és innentől kezdve azon múlik az egész, hogy az immunrendszeredet mennyire tudod karbantartani. De mondok egy bájos dolgot, akinek kutyája van, vagy macskája, simogatja a kutyát meg a macskát, 100%-osan mérhetően csökken a kockázata annak, hogy kialakult. Tehát még az is, hogy...
2: Tehát az idősebb mondjuk 50 felett, tehát akkor jó, hogyha van egy házi kedvencünk, és sétálunk vele. Egyrészt azért, mert összekötjük mondjuk a kutyasétáltatással azt, hogy megvan a 150 percünk, másrészt pedig a simogatással is, az is jót tesz az agyunknak, mert stimulálja ezek szerint.
3: Annyira döbbenetes, hogy az agy, ugye, professzorom Spondja Bob mondta azt, hogy rendszeresen hallgatom reggelentek adásait, hogy az agy a legfontosabb izom. És ténylegesen így is működik, tehát hogyha edzésben tartod, akkor sokkal tovább lesz veled. És hát mivel kimutatták azt, hogy az egyik legerősebb módosítató tényező a hallásvesztés és a látásvesztés korrigálása. Tehát magyarul, ha valakinek romlik a hallás, és ezt nem korrigálja, készülékekkel, az a legerősebb rizikófaktor, hiszen csökken, egy folyamatos idegrendszeri bemenet csökken. Hasonló a helyzet, hogyha a látásodat nem korrigálod, a szemüvegedet nem korrigálod rendszeres időközönként, és hagyod, hogy romoljon a szemed, és inkább rosszabbul látsz, akkor egész egyszerűen annyira csökken a felbontása a képnek, amit kapsz, hogy az agyad kevesebb ingest kap, és egész egyszerűen leépíti azokat a szinapszisokat, amikre úgy érzed, hogy nincsen szükség.
1: Ez milyen durva. És ugyanezért, bocsáss meg, mondjuk szudokúzni, meg keresztsejtvényt fejteni is érdemes időskorban, meg olvasni?
3: Szép irodalom olvasása.
2: Aha.
3: Nem mindegy az, hogy mit olvasol, ugyanis ez is kiderült, hogy ha az ember nem ponyvát olvas, hanem szép irodalmat, ott a karakterábrázolása sokkal kiműveltebbnek, és sokkal többet kell gondolkoznod. Ez a mind reading, nem tudom ezt magyarul, hogy mondják.
2: Igen,
3: talán elmeolvasásnak, vagy nem
2: igen, az elmeolvasás az tökéletes.
3: Na, az elmeolvasás az egy ilyen jelenség, ugye egy ponyvaregénynél annyira sablonosak a karakterek, hogy ott nem kell kitalálnod, hogy mit akar. De mondjuk egy Victor Hugo-t olvasol, ott vízon, vagy egy standard, vagy egy mondjuk a Kámit ne olvasd el, de hogyha ilyeneket olvasol, akkor ott ugye a karaktereken sokkal többet kell gondolkoznod, és az önmagában tréningezi az agyterületeidet, és csökken a kockázata. A legjobb egyébként az, hogyha ezt a természetben teszed. Önmagában az erdőben, a természetben egyedül töltött idő, az például, ha olvasol ott, az olyan szenzoros bemeneteket aktivál, ami például kifejezetten védő hatással van, egyébként nem csak az agyad, hanem a szíved és a szívinfarktusnak, meg ilyen major kardiovaszkulás eseményeknek is a kockázatát csökkenti.
1: Nagyon szépen köszönjük Szász Máté neurobiológusnak.
2: Szuper volt, köszönjük.
1: Szavasz!
3: Sziasztok!

0: szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
3: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
2: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
3: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
2: Sláger FM.
1: Minden, amit szeretünk.
3: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
7: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
9: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
10: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
11: Anya!
12: Apa!
11: Anya!
12: Apa!
11: Anya!
12: Apa!
11: Anya!
12: Apa!
13: Aqua.
14: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója, az aqua.hu.
15: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A Tisza párt által támogatott jelöltek győztek a vasárnapi időközi választásokon. Holnaptól indul a digitális nyugtaadás. Budapest visszacsúszott a világ legjobb városainak rangsorán. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A Tisza párt által támogatott jelöltek győztek a vasárnapi időközi választásokon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Hajdúböszörményben Kocsis János a Voksok 67%-ával lett polgármester, az egyéni képviselői helyet pedig Susánszky Zoltán szerezte meg. Sárváron Bognár Nóra nyerte a képviselőválasztást a szavazatok 62%-ával. Enying új polgármestere a független Angyal Gábor lett, még a képviselői mandátumot a Mi Hazánk jelöltje Dudar Boda Krisztina szerezte meg. Hajdú Bagoson a független Lévai János győzött a Voksok 67%-ával. Magyar Péter szerint az eredmények azt mutatják, hogy a vidék kitartott az áprilisi választáson hozott döntése mellett. Szeptember 1-ével indul a kötelező nyugdíjadatszolgáltatás, de az év végéig még nem bírságolnak, közölte a NAV. Kettől a papíron és a számítógéppel kiállított nyugták adatait egyaránt továbbítani kell az adóhatóságnak. A NAV szerint a legegyszerűbb megoldás az okostelefonon is használható e-pénztárgép, amely automatikusan elvégzi az adatszolgáltatást és az adatok megőrzését. December végéig az adóhatóság elsősorban tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatja a vállalkozásokat. Januártól azonban a hibás vagy elmulasztott adatszolgáltatás már bírságot vonhat maga után. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a BKK és a Budapest közút. Azt írták, a Sejber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek javítják a közterület használhatóságát, növelik a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát, valamint rendezettebb feltételeket teremtenek az áruszállítás számára. Budapest 4 helyet csúszott vissza az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában, így a magyar főváros a 173 vizsgált város közül a 36. helyen végzett. A magyar főváros 91 pontot kapott a 100-ból, ami egy ponttal marad el a tavalyi eredményétől, de továbbra is magas értéknek számít. A felmérésben a stabilitás, az egészségügy, az oktatás, az infrastruktúra, valamint a kultúra és a környezet alapján rangsorolták a városokat. A listát ismét Koppenhága vezeti, Bécs és Melbourne előtt. Nyugat-Európa továbbra is a legerősebb régió, de az ázsiai városok egyre jobb eredményeket érnek el. A közel-keleti nagyvárosok közül több a romló biztonsági helyzet miatt veszített korábbi pozíciójából. 10. alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált Budapesten. A Szabadság téren több mint 45 sörfőzde és importőr mintegy 250 féle itallal várja a látogatókat szeptember 1-e és 6-a között. A kínálatban lágerek, ipák, húza és gyümölcsös sörök, alkoholmentes változatok, valamint hazai és nemzetközi újdonságok is szerepelnek. A rendezvényre külön jubileumi fesztiválsör is készült, amelyet a First Craft Beer és a Spar Magyarország közösen alkotott meg. A sörök mellé street food fogás sokat is kínálnak, esténként pedig fesztivál hangulat várja a közönséget. A belépés ingyenes, a kóstoláshoz azonban meg kell vásárolni a rendezvény hivatalos üvegpoharát. A nap nagy részében gomoly felhős napos idő várható, a késő délutáni óráktól viszont megnövekszik a felhőzet. A déli óráktól a Dunántúlon, később már a középső ország részben is előfordulhat zápor vagy zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű. Késő este 17-27 fok közé hűl a levegő.
0: Köszi, Borét, nézzük a közlekedési infókat. Az M5-ös az már nem a legjobb választás. Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében egy kamion a külső szalagkorlátnak ütközött, a 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. A főváros felé vezető oldalon Ócsa és az M0-ás csomópontja között pusztán az erős reggeli forgalom miatt lassult le a haladás, illetve alakult ki szakaszos torlódás, viszont Újhartyán térségében egy baleset is történt, a 43-as kilométernél ezért továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani. Az M0-ás autóúton az M1-es felé a 26-os kilométer közelében 4 személygépkocsi karambolozott, a 18-as kilométernél jelenleg csak egy sáv használható. Az M2-es autóúton az M0-ás csomópontja előtt a 18-as kilométernél szintén csak egy sáv járható, mert egy személygépkocsi és egy furgon karambolozott. Itt Budapesten megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren, illetve a környéken kisebb korlátozásokra még számítani lehet a következő napokban, illetve hetekben. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel!
0: amikor autóval szállítottak valamit valahová, történt-e már valamiféle malőr? Mondjuk kiütötte a szélvédőt, összemocskolta belülről az autót, kiszakadt az üléshúzat, ilyenek.
11: Húsleves például kiborul. Ja. Nálunk uborkalé, az jó volt.
0: Az is fincsi.
11: Az jó volt.
0: Küldjenek üzeneteket a témakörben, várjuk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 előtt 2 perccel. Jó reggelt. Hát, sok mindent láttunk már a közösségi médiában, meg például az autóbuszban is sokféle sztorit hallottam azzal kapcsolatban, hogy mit történhetik egy gépjárművel, de hát az, ami most ugrott elénk, az valami elképesztő. Előbb, nem is tudom, először azt hiszem, ilyen stációk voltak, hogy Petrával néztük a videót, először konkrétan leesett az állunk, tehát hogy így maradt, aztán, hát bocsánat, legszebb öröm a kár öröm, könnyesen rögtük magunkat. Tudnélik, az interneten terjedő videón egy személygépkocsi belső terét teljesen beborítja a sárga barack püré. Uh-huh. De hogy az ülésben konkrétan, tehát áll ilyen centis vastagságban, de ugyanígy a háttámlán, a fejtámlán, a könyöklőn, a műszerfalat beborítja, és csöpög a tetőkárpitról, és ez nem AI, hanem tényleges felvétel, olyan, mintha valaki barackot robbantott volna a kocsi belsejében, és nem járunk messze az igazságtól.
2: Igen, igaz? A Sláger FM Facebook oldalán egyébként láthatják is, amit most nagyon szépen szemléletesen az Oli elmondott, de nem járunk messze az igazságtól, mert hogy Tibivel ez megtörtént. Megtaláltuk
1: Tibit! Tibi, jó reggelt!
3: Szép jó napot kívánok, Pálinkás jó reggelt, mondanák a régi öregek, de inkább most már úgy csúfolnak, hogy Lekváros jó reggelt.
2: Hát egyébként nem csodálom.
3: A hallgatókat.
1: Igen, a Lekváros.
2: Figyelj, Tibi, mi történt a te autóddal? Tehát, hogy hát, azt látjuk, de hogy nem értjük.
3: Hú, megmondom, sokan azt hitték, hogy ez egy direkt csinál. Nem, ez egy teljesen véletlen. No. Úgy volt, hogy augusztus 1-én a legnagyobb rettenetes melegben mondta az egyik kedves barátom, hogy sárga barackot pürjeznek lefele Kecskeméten, és hogy akkor Lekvárnak, vagy esetleg egy kis nedűnek, vagy bármit szeretnénk csinálni, mert nagyon sok gyermekem van az országban, szanaszét, akiket patronálok, és mindig fánkhoz, palacsintához a Lekvár az nagyon kelendő is, hogy hát minden évben rakok egy 50-60 üveg Lekvárt, és akkor, hogy kelljen útjára a gyerekeknek. Hát lementem szépen a sárga barasz Lekvárja, de hát mivel, hogy Kecskeméten a Borvási részre mentem, mondom, itt van, nem messze, mondom, Cserkeszőlő, lemegyünk, akkor megnézem a kis telket, meg a szomszédot, meg elmegyünk, fürdünk egyet. Lepürészték szépen 3 órakor a Lekvárt, berakták a hordóba, és mivel, hogy szeretnek ott is, jó, te lerakták a

0: forrót, nem hagytak rajta semmi levegőt. Rá lett tekerve a teteje szépen a 80 kilós kis hordóra, szakszerűen beraktam az autóba, hogy ne billenjen el, ne menjen szét, hát máskor is csináltam már ilyet, ugye, bár csak akkor nem volt 41 fok, meg hát előtte szétment a klímám a kocsiba, és a klímakompresszoromat nem töltötték fel, úgyhogy nem tudtam hűteni, maradt a régi speciális parasztmódszer le az ablak, mint a ladákon, aztán tűz tovább. Igen, ám aztán elmentünk a fürdőbe, a szomszédomat meglátogattuk, ugyebár kaptam egy láda uborkát, adtam neki a sárga baraszból, mondom egy kis pár szemet, egyetek a gyerekekkel, ti is, mert ilyen osztogató típus vagyok, és akkor kérlek szépen kijöttünk a fürdőből, szépen a kicsi keresztlányommal, akkor gyerünk izgi hazafele, és az autópályán M44-en mondja a pici keresztlányom, hogy hát a keresztapu Pissinik, elmondom, de bírd még ki egy picikét, mondom, mindjárt rákanyarunk az ötös autópályán, itt van Lajos Mizsa, az első kagylós kút, félreállunk, és akkor mondom, elmész a mosdóba, megveszünk egy szendvicset, stb. Hát kérlek szépen, a tapasztalatom alapján, én a autópályán vagy megyek sokat, akkor általában a leszaladok autópályán mindig a benzinkútnak az autópálya felőli legtávolabbi kútjához állok, mert fiatal koromban előttem összetörtek így egy autót, hogy nem bírt megállni, és rutinból már így zsigerből az utolsó sávba állok be. Kiszállunk, kocsi ajtó, becsuk, elkezdünk caflatni, a kutas jön ugyebár előttük, rengeteg vendégmunkás ment visszafele Ausztria, Németországba, a göröktől a törökig minden. Nyílik az ajtón, lépnénk be, és egyszer csak egy akkorát durrant, mint egy mozsárágyú. Aki vadászik, az tudja, hogy a vadászpuska mekkorát szól, az ahhoz hozzá az kismiska volt. Nézem a keresztán, hú, mondom, valakit hátulról jó telibe találtak. Milyen jó, hogy a szélére álltam, én így nézem az autókat, mindenki lerakta a pisztolyt, voltak, akik legugoltak, fogták a fejüket, mert akkora volt a robbanás, hogy őszintén a kutas az majdnem beleugrott a saját cipőmbe mellettem. Nézem, mondom, hú, mondom, valaki, nézem a sort, 1, 2, 3, 4, nézem, mondom, sehol semmi, szépen elkezdenek a Google emberek felállni, hogy mi történt valójában. Mondom a lányom, semmi baj, mondom, akkor biztos egy kamionnak a kerekem, az szokott még ilyen nagyot durrani. Fordulok meg zsigerből, mondom, ránézek az autómra, és elmondom nektek, hogy egy katolikus falu nem sírt úgy, mint mikor ránéztem, hogy a szélvédőn a lekvár, az ajtón kívül belül a lekvár, a kútoszlopon végig a lekvár, hát nem tudtam, mit csináljak.
1: De mit pedig csináltál? De várjál, hogy? Tehát érted, hogy indultatok tovább a gyerekkel? Hát ezt nem lehet megoldani.
0: A következő az úgy volt, hogy a benzinkutas a rémület után a fejét a fogsorra megkerült a jamaikai trombitás, sehol nem volt az emberhez, mert ő nem tudta, hogy bepisíjen a sírástól. Igen. Aztán volt egy török vendégmunkás, az ilyen odajött, és letérdelt a kocsi mellé a lekvártól egy kicsit odébb, megfogta a fejét, most elmondom neked, valami drága AMG Mercivel állt mellettem egy kombival, és utána ilyen százas, nagyon drága textilizékkel rohantak oda a vendégmunkások, mikor megsajnáltak, de a másik videót, amit egy arra utazó készített rólam, amiről én nem tudtam, azt múlt héten küldték el nekem, úgyhogy azt is megtekinthetik a honlapon. A jeles lapátról esettük a nyelet, én kapartam a műszerfalról, az ajtóról, a fedélről. Az volt a szerencse, hogy a pici keresztlányom a fejét az ölembe tette, első anyósülésen ült, ugyebár, és a kupak, ahogy lerepült előre fel a hátsó ülésről, durrant a mennyezeten, és onnan folyt minden vissza. Hát megmondom őszintén, hogy 2 óra, ez volt olyan 10 órakor, és éjfélig takarítottam az autót, de olyan deja vu érzésem volt, most képzeljétek el.
1: De Tibi, hol? Itt a benzinkúton, hazavitted, elbontottad, mit csináltál?
0: Hát nem tudtam be se ülni. Hát úgy nézett ki az autó, mint egy cippantós autó televágtás.
2: 80 volna. Liter? Azt mondta, 80 literes volt a hordó,
0: 80
2: ugye?
0: 80 literből 20 liter a diszperzites vödörre való lekvárt szedtem össze, amit össze tudtam szedni. Na most képzeljétek el az egészet, hogy nem is ez volt benne az érdekes, hanem Cserkeszölön a barátomtól kaptam egy rekesz kigyóborkát. Az fél másodperc alatt narancsárga lett, gyerekek. Így még uborkát átöltözni nem láttam, ilyen gyorsan.
1: És utána mi történt? Tehát hogy hajtottál el a benzinkútról ezzel
0: kocsiba? A benzinkutas, mikor ilyen sutyiba hón alatt csinálta a felvételeket rólam, mert mondom, nem tudta, hogy most röhögjön vagy sírjon. Oda húzta a slagot, mert az autó mosó, tud, a vödrökben mindig ott voltak a mosók, és majd nagyon nagy forgalma van ott a kútnak, mert rengeteg átutazó tranzit, tehát augusztus 1-éről beszélünk. Oda húzta a slagot, és akkor úgy félreállva a szépen, már nem úgy, hogy félre, hogy még jó, hogy a legszélére álltam, hogy nem tankoltam, csak mosdóba akartunk menni. És akkor szépen a lapáttal, akkor kukázsák, akkor ott neki, utána fél óráig slagoztam, mint a lovaknak az istálót, a kocsi melletti pacot is, mert hát ugyebár az ajtóról, a műszerfal, amit tudtam, hát húztam kifele a vödörbe, illetve hát ami mellé ment. Hát szörnyű katasztrófa. katasztrofális. Olyan, képzeljétek el, még azóta szerencsém, hogy előtte való nap mi bepakoltunk, mert készültünk a gyerekekkel Bulgáriába.
1: Jaj, ne, ezzel a kocsival.
0: A
1: gyerek,
0: a hátsó csomagtérbe, igen, hálózsák, törűköző, plétek, lepező. De esküszöm, én úgy jöttem haza onnan, hogy 2 órát takarítottuk, slagoztuk, de nem ez volt még a poén a szerencsétlenségben, hanem az, hogy mikor nagyjából úgy rendben raktam az autót, hogy meg lehetett volna, hát egyből olyan déjà vu érzésem volt, nem tudom, emlékeztek gyerekkorotokban, még nem voltak ilyen modern pellenkák, hanem ez a textil pellenka volt,
2: igen.
0: És akkor anyáink mosták alattunk a cuccot. És sose felejtem el, édesapám egyszer nagyon beszóltam valamit, neki már türelmetlen voltam, ez a textil pellenkával betolva, bepisálva, odavágott a hokedéhez. Na most körülbelül ugyanezt a déjà vu érzést éreztem, amikor nagy nehezen a kukászsákkal, meg a hálózsákkal beborított autó ülésen ráültem. Hát egyből visszacsapott az anyag az ülésen keresztül. Mondom, mondom, nem tudom, hogy fog, de várjuk, utána jött a fekete leves, majd az elindulás két óra múlva. Bekapcsolunk mindent, ugye, na most meg ugyebár leslagoztuk műszerfalat, hogy folyjon le, amit lehet frissen, még takarítsunk le. Aha. Na most jött a fekete leves az ibetűn a pontra. Elindul a világítás, hopp, elment a világítás. Jézus Máriám, fölrakom a vészvillogót, megjött a nem jött meg a világítás. Na akkor elindulok, kiteszem az indexet jobbra, van világítás, van műszerfal világítás. Jobbra indexelve szépen elindultam Lajos Mizséről az M7-esen, vagy az M5-ösen fölfele végig, hát ugyebár nullás gödöl őrbottya. Mindenki villogott dudát, hogy ez a marha kihagyta az indexet. Mondom, marha jó édes anyátok, ha tudnátok, hogy nem megy a világítás, ha nincs kint jobbra az indexem, akkor szépen nekiálltam, mindenkinek így integettem az ablakon kívül, úgyhogy mire hazaértem, hát hajnal fél-kettő volt.
1: Hol van ez a kocsi most? Mi van
0: ez
1: vele?
0: A kocsi, hát képzeljétek el, az igazság az, hogy amikor megérkeztem, még azért volt annyi lélek jelenlétem, hogy ezt a láda gyors narancssárgába átöltöző tuborkát kirántottam a hátsó ülésről a sárga barackkal, a ládában, ami még úgy, ahogy úgy nézett ki, mint amikor belevertek a ventilátorba. Szegény édesanyámnak másnap átítom, anyu, képzelem, hoztam egy kis uborkát, mondom, cserkeszőlőről, mondom, csinálj uborka salátátnak, kedvem mindenem el. Azt mondja, fiam, ez az uborka tiszta barna, rá van száradva. Mondom, anyu, ez egy egzotikus sárga barack kézi uborka, csináld meg csirkepörköt, ne foglalkozz vele, de mondom, én már nem akarok vele foglalkozni, mert ránézek, rosszul vagyok. Még az volt a szerencsém, hogy este, ahogy kipakoltam, levittük a traktormúzeum kertbe az udvarba, hát elmondom, hogy 2 napig a darazsak hordták belőle a leklet, de még ami a szerencsétlenség volt, hogy hát ugyebár a kis pici lányom lehúzott ablak, már akkor már hűlt lefel a levegőm hajnal 1 óra felele, tehát mondom, kapcsoljuk rá a fűtést, hát hadd száradjon ki ez a mutra, ami benne van az autóba, na és akkor a szellőzőkből tudjátok, ahol fújabb a meleg levegő, tehát elfelejtettem, hogy én megsagoztam a kocsit, na utána a sárga baracnak már hígított állapotába, pofámba, hajamba, pólomba, fogtam a kezemet, és akkor még ez volt a legszomorúbb, lejöttünk az autópályán indexelve, megállítottak, nem mondom a település nevét, a rendőrök dugták az oromba, szóval lett, na aki ne haragudjon, nincs most nagy
1: jel. Nincs lélek,
0: azt mondja, mi történt, mondom, nézze meg, felrob, szegény, azt mondja, akkor menjen, úgyhogy hazamentem, beraktam a múzeumkertbe, és a darazsa 2 napig csipegették, de elmondom, hogy a katasztrófa film az én autómhoz képest sehol nem volt.
2: Figyelj, szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem menet közben történt mindaz, ami történt, mert abból lett volna nagy baj.
1: Nagyon köszönjük, Tibi.
0: Köszönjük, hogy valamitől a jó atya minket megmentett, engem nagyon szeret, és mindig mellettem van, és most lehet filozofálni meg minden, mert kaptam én olyat, hogy ez direkt volt, de utána azt mondtam, hogy valami, ez a 2 óra leállás nekem kellett ahhoz, hogy ne történjen velem komolyabb, vagy bármi. De egyébként álmodom, kaptam utána olyan kommenteket, hogy akkor te még nem szállítottál anyatejet, ami kiborult, akkor egy ételfutár a babgulyásra azt mondta, hogy...
2: Ilyen sztorikat kértünk most a hallgatóinktól, úgyhogy reméljük kapunk majd.
0: A babgulyás ment ki az ülés alá, és akkor tudod, ment a őszinte részvétem, fogadd őszinte részvétem.
1: Édes Tibikém, fogadd a mi őszinte részvétünk, és nagyon köszönjük hogy ilyen színesen elmesélted.
0: Hálás is azóta már úgy köszönnek nekem, hogy nem tudsz, hogy sosárga barackot.
2: Ez lett volna a következő kérdésünk, de akkor nem.
1: Szia, Tibi!
0: Szia! Szép napot mindenkinek, is vigyázzatok, mert nem csak a medve nem játék, hanem a sárga barack sem.
2: Jaja, ciao. És akkor várjuk a sztorikat, hogy kinek milyen fiaskó adódott autóval való szállítás közben.
1: Csiszi csak annyit ír, sziasztok, hát ez a csávó elképesztő jó fej, élvezett hallgatni, és tényleg az volt, akármi is történt, mert jó volt ezt hallani, nem?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagyon kellemes nyárias időre számíthatunk még a mai napon. Most jelen pillanatban 27 fokos a reggelünk, délutára pedig 33 fokot ígérhetek. Holnap sem lesz azért olyan nagyon hideg, jön egy kis lehűlés, de azért 29 fokot akkor is mérünk majd.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: Az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében még mindig csak egy sáv járható, mert egy kamion a külső szalagkorlátnak ütközött. Közben a főváros irányában Ócsa és az M0-ás között az erős forgalom miatt jelentősen lelassult a haladás. A 26-os kilométer közelében pedig korábban 4 személygépjármű ütközött, így kisebb 7 kilométeres torlódás alakult ki, ami most még tartja magát annak ellenére, hogy most már minden forgalmi sáv zavartalanul használható, úgyhogy még egy kis türelmet reméljük, mi hamarabb feloszlik majd a torlódás. Közben továbbra is nehéz az előrejutás a Rákóczi úton befelé, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Szélkámán tér környékén, a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északi irányban, illetve a Budai alsó rakparton északi irányban a Szabadsághídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig. A Rákóczi híd Budára, a Petőfi pedig mindkét irányban lassan járható, míg az Erzsébet híd főleg Pest felé. Torlódást tapasztalható a Nagykörút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjai. A 10-es főúton az Ürömi körforgalomtól befelé, az M1-es, M7-es közös szakaszán nagyjából a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budörsi úton, illetve a Kerepesi, a Váci, a Soroksári és az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: És Tibi még visszahívott minket, hogy jaj, el is felejtettem mondani. Van ilyen, amit elfelejtettem, pedig nosztom, hogy meg lehet majd tekinteni.
2: Igen.
1: Megtekinthető majd ez a bizonyos gépjármű, meg a hordó, amivel ez az egész furcsa eset történt, október 17-én a Veresegyházi Medve otthonnál, ahol Rota Kappa Kupa versenyt rendeznek majd, és ott kiállítják ezt az autót, hát mondjuk addigra beleszárad a cefre a hordóba, de...
2: Úgy.
1: Na mindegy, igen. Kérdeztük az ő sztoria nyomán, hogy kivel milyen malőr történt már autós szállítás közben. Hédiéknél a bőrülés csértette fel a gyerekülés hátul, Jencinek pedig csak, írt így idézőben, csak egy fél literes kóla játszott szökőkutat az autópálya menet közben a vezetőülésben felbontáskor. Az is fincsi.
2: Az is nagyon jó.
1: Amikor nem rázott föl, és azt gondolnád, mész szászló, és elkezdett, és jó, hogy nem lett abból is baleset. Sándor pedig Budapestről hívott minket. Szavasz, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szia.
3: Halló!
1: Szia! Hello. Veled mi történt?
3: Sziasztok, Kocsi Sanyi vagyok. Na, az történt, hogy horgászverseny volt Biatorbágyon. Arra készültünk.
1: Aha.
3: És Kiskumasáról rendeltünk ilyen speciális percelhetető anyagot. Itt a városban meg volt beszélve a futára, hogy találkozunk minden. Hát, mikor jött, láttam, az embernek lángolt a feje, az oldalkocsi a furgonnak kihúzva az ajtók. Azt mondja az ember, de az a kérdés, hogy ember mondja, mit küldtek magának ebbe a csomagba. Hát mondom, eltető anyagot a horgászversenyre. Hát azt mondja, egyszerűen Kiskomásom felett, azt mondja, elpusztulok. De nem az a lényeg, ide adta az eltető anyagot, dupla fóliákba volt becsomagolva. Másnap horgászversenyként Biatorbágyon, stégen kipakolunk minden, csalizunk, látom, a jobbról is balról is a stégekről tűnnek el a sportársak is, a petársak. Hát aztán kérdezik, egész nap ezt nem fogják szagolni, amit én oda csináltam. És úgy képzeljetek el, hogy valami írdatlan, bizonyos, ilyen teljesavas valami dolog történt volt, és de mindegy, bedobtam, 5 percre fogtam a halat.
2: Úgyhogy... De figyelj, te működött. Hogy nem érezted, ha mindenki,
1: igen,
2: ha mindenki körülötted érezte, hogy?
3: Hát éreztem én is, de még nem is az volt a baj, nem kesztyűvel fogtam, amikor csalisztam, egy hétig a kezemről nem bírtam lemosni.
2: Van feleséged?
3: Van, neki, még van, 50 éve van.
2: Gyere babám, megsimogatom az
1: arcot,
2: megint az én arcomat, te simogást, azért az jó.
3: De mondom, a legjobb a futár volt az, hogy mondta, hogy ember, mit küldtek magának ebbe a csomagba.
2: Hát ez az...
1: Sanyi, köszi szépen, hogy ezt megosztottad velünk.
3: Cserébe. Neki aztán volt az egy jó sztori, még annak idén a lottót mondtad, hogy inkább dobjam, mert ne nézzem meg, hogy tudod, nagy összegű nyereményt írt a lottom. És közben egy hete lejárt a lottom. Beszéltem veled, és mondtad, hogy akkor azt a lottót inkább dobjam el, hogy ne tudjam meg, amennyi pénz ment el.
2: Igen, és ez igaz is.
1: Vissza a vízpartra, jön a rakparta Velhelótól. Szevasz, közben várjuk még a további sztorikat, furcsa, félre sikerült szállításokkal kapcsolatban.
2: Szívesen beszélgetnék, tényleg ott aztán lehetnek furcsa dolgok.

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:10 után járunk 4 perccel.
2: Nem csak az lehet kellemetlen, hogyha valami kiborul az autóban, hanem például, ha valamit szállítani szeretnél, nagyon vigyázol rá, aztán mégis jön a baj. 2,5 méteres plexi táblát vittem a kocsi tetején a munkahelyemtől hazáig, írja egy kedves hallgatón, körülbelül 1,5 kilométer nagyon óvatosan, lassan vezettem, nehogy alákapjon a húzat. Az udvarra csak tolatva tudok bemenni, ezért irányt kellett váltanom a kapu előtt. Ebben a pillanatban fordult a szélirány, és azonnal félbetörte a táblát. Hosszas anyázás közepette vettem ezt tudomásul. Szegény, most gondolj bele, gyökkettővel mész. Végig vigyázol arra, hogy nehogy véletlenül azt a plexit eltörd, és ha végén jön egy szél. Hát ez csodálatos.
1: Az is jó. Nekem most az Omen című film ikonikus jelenete ugrott be.
2: Na.
1: Amikor az üvegtáblát
2: nem
1: szállítottam.
2: Láttam.
1: Horrorfilm, nem csodám. Üvegtáblát szállítottak ilyen teherautón, és akkor ugye hát így elkezdett csúszni lefelé, és hát ott átmögött egy ember, nem volt feje. Utána. Én tetőcsomagtartón 2 éve vittem le egy 160x200-as matracot. Próbáltam levinni vidékre.
2: Igen.
1: Pedig figyelj, nem tudom hány gumipokkal, meg mindennek kötöztem. Az, és így, tudod, elindultál, és már 50-es napon és úgy autóztam 150 km-t valami 3,5 óra alatt, hogy a bal kezemmel próbáltam tartani és leszorítani legalább azt a szélét a tetőcsomagtartóhoz. De mindez ilyen március-áprilisban volt, hogy lefagyott a kezem, mire megérkeztünk. Festés után vittem haza egy nagy vödör fehér disperzitet. Már jól kezdődik. A vödöt gondosan bekötöttem a biztonsági övvel, de a tetejét nem pattintottam rá rendesen. Egy satúféknél ugyan nem borult föl a vödör, de kilöttyintettünk belőle legalább 2 litert. Az hálás dolog a fehér disperzitet.
2: Hogy takarítod ki?
1: Nem tudom. Az ilyen kajaszállítás szokott még érdekes lenni, ugye, amikor sütit kell valahova vinni, és akkor elhelyezett a csomagtartóba, és csúszkál ide-oda. Egy születésnapi tortát vittünk az anyósomnak, a feleségem az ölében tartott az anyós ülésen, egy gyalogos lépett elénk, én fékeztem.
2: A torta meg placsant.
1: A feleségem pedig lefejette a tortát.
2: Mennyire röhögheted, de közben nem röhögheted, mert a feleségem nyilván nem
1: nevet. Tudom, hogy ki járt rosszabbul, már mint, hogy aki a tortát kapta volna, vagy az asszony. Igen. 2 biciklit vittünk a tetőcsomagtartón, egy hirtelen fékezés után mondom a páromnak, nézd már, az árokban az a bicikli pont, mint a miénk.
2: Ne.
1: Tényleg a miénk volt. Igen, na jó, írjanak még nyugodtan, 0-30-30-30-95-8, itt a Sláger reggel.
3: My name is Benson Brown.

0: ezt még muszáj. 45 héliumos lufit zsúfoltunk be egy kis autóba egy születésnapos kedvéért.
1: Jaj.
0: A napon, ha a meleg hatására egymás után kezdtek kidurrani. Az elsőnél félreálltam, mert azt hiszem defektet kaptunk. Az 5. és a 10. után már csak ültünk és vártuk, hogy elfogjon. Körülbelül a 20-nál kezdtünk arról beszélgetni, hogy vajon le kell engednünk az ablakot, hogy ne legyen lufi hangunk. Mert tényleg a 40 kidurra, megtelik
1: hát
0: vele.
1: És akkor mire kijel? Igen, cincogó hangon kizálltak vagy
0: nem,
1: a kocsiból.
0: Vagy nem tudom. Hát köszönjük szépen nagyon a köszönjük történeteket, és köszönjük szépen mai figyelmüket és aktivitásukat. Rengeteg jó sztorival leptek meg bennünket, de leginkább a figyelemért vagyunk hálásak, amire holnap is számítanánk, már csak azért is, mert...
1: Mert megyünk a sulitba, izgulsz?
0: Igen, mert kiderült, hogy én ugye a színpadon is fölmegyek majd, és a tanévnyitóban aktív szerepem.
1: Igen, és azért ez mennyire menő dolog, hogy ez a 125. tanévnyitó lesz. Ugye ez egy csodálatos jubileumi ünnepség, nem tudom, mi mit keresünk akkor, de jó, oké. Nem, ígérem, nem fogjuk szétrolkodni, de jön Attila is, meg a Mautner Zsófi, bocsánat, Zsófival kellett volna kezdenem, de hogy igen, szóval hogy lehet, hogy egy kicsit trollkodunk is, abban benne vagy a sulitban?
0: Hát meglágy, ők benne vannak.
1: Jó, ugye? Jó, igen.
0: Szóval holnap reggel tanévet nyitunk, becsöngetünk, úgyis mindenki ezzel foglalkozik. Majd igyekszünk mindenféle praktikus, hasznos ötletekkel, tanácsokkal is szolgálni az iskola kezdéshez, meg az előttünk álló megpróbáltatásokhoz.
1: És azért remélem, hogy lesz olyan tanárod, akivel tudunk beszélgetni arról, hogy a kicsi Zoli milyen fiú volt.
0: Na, annál nagyobb rosszolást alig, ha tudok elképzelni.
1: Hogy... Mi lehet, hogy csupa jót mondanak? Hát nem tudjuk. Vagy már, is, már vagy meglátjuk.
0: Gondolkodom, holnap elmarad. Na most szóltuk, hogy elmarad a tanévnyitó. Na jó, találkozunk holnap, addig is szép napot, kellemes hétkezdés. Búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Viszal. Csók. Right about now, the funk soul.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek ma sport.hu.
3: Anya!
4: Apa!
3: Anya!
4: Apa! Anya!
3: Apa!
4: Anya!
3: Apa!
5: Aqua.
1: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.

0: szeptember 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
2: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
3: Igen, emlékszem.
2: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
4: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
5: Székre állok!
6: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Lesz házi állatod, Panna, hogyha felnőtt leszel?
9: Biztos vagyok benne.
8: Tényleg?
9: Igen. Hát farmon fogok élni.
8: Tényleg?
9: Lehet, annyira imádom az állatokat.
8: Mondd el a farmodat, tehát megvan a te házad, és akkor rögtön a ház mellett lesz egy külön farm.
9: Igen.
8: Épület, amiben az állatok vannak.
9: Igen. Lesznek papagájaim, lesznek lovaim, lesznek kutyáim, macskáim.
8: Egy gyereket tartasz? Tyúk is lesz.
9: Igen.
5: Székre állok.
6: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
10: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
6: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Kiírta a szélerőművi kapacitásokra szóló pályázatot az Energiahivatal. Szeptember 1-től megszűnnek a fővárosi energia- és víztakarékossági korlátozások, és nézőcsúccsal zárult a budapesti Hungary and Arts Trophy. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. 6 járás 9 hálózati csomópontjára lehet jelentkezni, ahol összesen 702 megavoltampernyi szabad betáplálási kapacitás érhető el. A pályázatokat szeptember 4-től október 30-áig lehet benyújtani, az eredményeket legkésőbb december 13-án teszik közzé. A legkorábbi hálózati csatlakozás 2030. szeptemberének végén lehet. A beruházásoknak pedig legkésőbb 2032. szeptember 30-áig kell csatlakozniuk a rendszerhez. Nagyobb intézményi önállóságot és gyermekközpontú oktatást szeretne a kormány, ezt mondta Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter a nagykanizsai országos tanévnyitón. A tárcavezető szerint csökkenteni kívánják az adminisztrációt és a kötelező mérések számát, miközben szélesítenék a taneszközök választékát és nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának. Új témanapot is bevezetnek, amelyen a gyerekek és diákok véleményét gyűjtik össze. Lannert Judit bejelentette azt is, hogy hamarosan béremelést kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek. Szeptember 1-től visszaáll a megszokott működési rend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A nyári hőség és asszály miatt korábban több takarékossági intézkedést vezettek be, korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben, leállították a díszkivilágítást, több szökőkutat és a Gellért-hegyi vízesést, valamint csökkentették az öntözési vízfelhasználást. A főváros közlése szerint a BKK és BKV több mint 1000 megawattóra villamos energiát takarított meg, a főkert pedig mintegy 25 köbméter vizet spórolt. Szeptember 7-ig tanszereket gyűjt a második kerületi önkormányzat rászoruló családok és gyermekotthonok lakói számára. Füzeteket, tollakat, tolltartókat, színes ceruzákat és más iskolakezdéshez szükséges eszközöket is várnak. Emellett konkrét tanévkezdő csomagokat is lehet örökbe adni. Az adományokat több helyszínen, köztük a Fény utcai piacon, a Gyarmati Dezső úszodában, a Klebelsberg kultúrkúriában, a Marcibányi téri művelődési központban és a második kerületi polgármesteri hivatalban lehet leadni. Rekord közönséget vonzott az idei Hungarian Darts Trophy az MVM Domban. A három nap alatt csaknem 24 ezeren látogattak ki a versenyre, a vasárnapi döntőt pedig több mint 6 ezeren követték a helyszínen. Négy magyar játékos indult, közülük Kádár László és Major Nándor is tovább jutott az első fordulóból, amire korábban nem volt példa a budapesti tornán. A versenyt az angol Ross Smith nyerte, aki a döntőben 8-2-re győzte le a kétszeres világbajnok skót Gary Andersont. Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár, ma délelőtt a vételkörzetünk településein. Sok napsütésre és száraz utakra számíthatunk, napközben a délies szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet délutára már 32-34 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délutántól a Dunántúlon egy érkező hideg front hatására egyre több felé hideg fronti hatás érvényesül. Az arra érzékenyeknél fejfájás és dekoncentráltság is jelentkezhet.
3: Megszűnt a forgalmi akadály a Hegyalja úton, a Döbrentei tér után a külső sávban, és a Ferenc körúton a Petőfi híd előtt a Mester utcánál, ennek örülünk. Megnyitották a Flórián téri felüljárót, északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Tart a csatorna javítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton, a közös csomópontnál mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szerviz útján kifelé útszűkületre kell készülni. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Tatabánya és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot. Az M5-ösön a főváros irányába Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, úgyhogy ott is türelemmel közlekedjünk. Jó utat mindenkinek! A Sláger FM-mel 06 30 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul a Sláger nap közben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, köszöntök mindenkit a nyár utolsó napján, egyben ez a nyári szünet utolsó napja is, és holnap nem akármilyen nap lesz, mondom hamarosan a részleteket, Ellen Anderson és a Ghost indítja az órát.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem akármilyen nap a mai, ugyanis pontosan 130 évvel ezelőtt, 1896. augusztus 31-én a millenniumi ünnepségek keretében adták át hivatalosan a teljes hosszában elkészült budapesti nagykörutat. A fővárosi közmunkák tanácsa negyed század alatt változtatta meg a korábbi mocsaras, árkok és düledező házak helyét, hogy a Margit hidat a Boráros térrel összekötő világvárosi léptékű, eklektikus útvonalon, amelynek mentén olyan ikonikus épületek nőttek ki, mint a New York palota, megindulhasson a nagyszabású városi élet, mindez tehát 130 évvel ezelőtt, 1896. augusztus 31-én indult. Ha valaki mostanában a nagykörúton jár, akkor érdemes lehet neki így fejben boldog születésnapot kívánni. Addig is érkezik Lime-mal és a Never Ending Story.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, a tavalyi év gigaslágere Huntrix és a Golden, melynek után érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd a Hurts és a Wonderful Life Purple Disco Machine remixében nyitja az óra második felét.
1: Ma kifejezetten sok napsütést ígértek a meteorológusok, csak késő délután este felé kezd növekedni a felhőzet, de napközben számottevő csapadék még nem várható. A déli szelet napközben élénk lökések kísérhetik, majd késő délutántól a szél északnyugatira fordul, a hőmérséklet pedig 32-34 fok körül tetőzik. A fővárosban kifejezetten meleg idő lesz. Eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délutántól hideg front érkezik, az UV-sugárzás 11 és 16 óra között lesz a legmagasabb.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Hegyalja úton, a Döbrentei tér után, a külső sávban és a Ferenc körúton, a Petőfi híd előtt a Mester utcánál, ennek örülünk. Megnyitották a Flórián téri felüljárót, északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Tart a csatorna javítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton, a közös csomópontnál mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szerviz útján kifelé útszűkületre kell készülni. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Tatabánya és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot. Az M5-ösön a főváros irányába Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, úgyhogy ott is türelemmel közlekedjünk. Jó utat mindenkinek! A Sláger FM-mel 06 30 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Épp a Sláger FM Madonna és a Hang Up szólt, ami annak idején egy hatalmas nagy diszkó sláger volt. 2005-ből szólt ez a zene, és érdekesség, hogy kizárják az ausztrál slágerlistákról a mesterséges intelligenciával generált zeneszámokat, miután egy AI-jal felremixelt Madonna feldolgozás, a Like a Prayer az első helyre került az ausztrál toplistán. A zeneipar ezzel a globális katalógusok védelméért és az emberi alkotók jogaiért lép fel, miközben a kormány is szigorúbb szabályozást ígér az engedély nélküli AI eszközök ellen. Érdekesség, hogy már itt tartunk, hogy le kell tiltani a mesterséges intelligencia zenéket, mert nagyon megszeretik a hallgatók, és tényleg küzdeni kell ez ellen, hogy ne legyen az, hogy gépekkel kell embereknek harcolniuk tulajdonképpen azért, hogy ki lesz ott a toplista előkelő helyein. Magna cum laude, és a köszönet biztos, hogy nem AI-dal, úgyhogy ezzel folytatjuk.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemondott a Corvin Lanzról Krausz Ferenc. Több mint 100 000 forintba kerülhet egy családnak az iskola kezdés, és a rekord létszámmal zárult a Generali Night Run Budapest. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Szeptember 1-től holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV szerint ezt legegyszerűbben az e-pénztárgép alkalmazással lehet teljesíteni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi az adatokat. Aki továbbra is papírnyugtát használ, a pénztárgép portálon kézzel rögzítheti az adatokat. Az új kötelezettség már szeptembertől él, de az adóhatóság évvégéig még nem bírságol a hibák vagy mulasztások miatt. Januártól viszont már szankcióra is számíthatnak az érintettek. Lemondott a Magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és magáról a Corvin Láncról is. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, írta a Telex. Krausz szerint a testület működése és az a közéleti, tudományos és erkölcsi szerep, amit szerinte be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Döntésében szerepet játszott az is, hogy a testület nem állt ki mellette, sem egy ukrajnai gyermekkórházatért orosz rakétatámadás után, sem az általa létrehozott élvonal alapítványtért bírálatok idején. Corvin Lánc a magyar tudomány, irodalom és művészet kiemelkedő képviselőjének elismerése. Egy átlagos magyar háztartás mintegy 108 000 forintot költ az idei tanév kezdésre, gyermekenként pedig átlagosan csak nem 67 000 forinttal számol, derült ki a PVC friss kutatásából. A legtöbb család füzeteket, írószereket és más taneszközöket vásárol, de sokan ruházatra és sportfelszerelésre is költenek. A laptopok, tabletek és más műszaki eszközök jóval nagyobb kiadást jelentenek, ezeket azonban kevesebben vásárolják kifejezetten az iskola kezdéshez. A legmagasabb átlagos költséggel a felsőoktatásban tanulók családjai számolnak. Mintegy 4500 néző vett részt az idei Veszprém Balaton Film Piknik programjain, ahol 8 helyszínen közel 70 filmet vetítettek. Az egész estés mozifilmek közönségdíját megosztva kapta a Bölöni, az Erdélyi Legenda és Deák Kristóf Egy Kutya című filmje. Az immerzív alkotások között a Csontvári, a Fotonok nyelvén lett a közönség kedvence. Több vetítés, köztük Dobó Kata, Még egy kívánság című filmje, és Tar Béla, Kárhozat című klasszikusa is telt házzal ment. Közel 6000-en vettek részt a Generali Night Run Budapest különböző futamain és sportprogramjain, ami rekordot jelent a rendezvény történetében. A hétvégi esemény félmaratonnal indult, majd 6 év után ismét megrendezték a Duna átúszást is. A 450 méteres távot csaknem 1000-en teljesítették. Napközben streetball programokat tartottak, este pedig több futam és kerékpáros program várta a résztvevőket. A biztonságot a Semmelweis Egyetem orvos és medikus hallgató futói segítették. Egyikük egy rosszul lett versenyző ellátását is azonnal megkezdte. Semmelweis Help a tányéron címmel indít ingyenes edukációs sorozatot a Semmelweis Egyetem. A program célja, hogy tudományosan megalapozott a hétköznapokban is könnyen alkalmazható táplálkozási tanácsokat adjon, és segítsen eligazodni az étkezéssel kapcsolatos tévhitek és álhírek között. A témák között szerepel az immunrendszer támogatása, a sérülések utáni regeneráció, valamint a várandóság alatti megfelelő táplálkozás. A kifejezetten meleg napsütéses időre számíthatunk, a vakító napfény miatt érdemes a kocsiban bekészíteni a napszemüveget, akkor a délutánra forró 30-34 fokos maximum lehet.
3: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Tatabánya és az M0-es autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot továbbra is. Újhartyán térségében az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon két kamion összeütközött a 36-os kilométernél, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávokat is lezárták. A forgalom a leálló sávban haladott, a torlódás jelenleg 8 kilométeres. Az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Szabadbattyán közelében mozgó munkavégzés mellett vágják a sövényt, a 73-as és a 60-as kilométerek között a belső sávban a munkaterület mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, ott is több kilométer hosszan. A 63-as főúton Cecebel területén egy kamion felborult, a 43-as kilométernél a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozásra kell számítani. 06-30-30-30-9-8, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra. A mikrofonnál Jekkel, Dániel, belecsapunk az utolsó órába a délelőttből a legnagyobb slágerekkel változatosan. Harry Styles, Adele, illetve Miles Smith is itt lesz velünk. A Stargazing az első

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és holnap reggel az iskola kezdéssel nem innen a Sláger FM stúdiójából, hanem a 125. tanévét kezdő Szent István gimnáziumból jelentkezik majd élőben reggel 6 és 10 óra között a Sláger reggel, mivel Somogyi Zolit kérték fel a jubileumi évnyitó műsorvezetésére. A külön kiadásban a műsorvezetők Somogyi Zoli, Kajdi Csaba, Cila és Bordán Petra saját vicces és ciki sulis emlékeikkel nosztalgiáznak, majd diákok és tanárok is mikrofonhoz lépnek majd, 8 óra 30 perctől pedig Mautner Zsófi is csatlakozik a csapathoz, úgyhogy érdemes a holnapi napon is a Sláger reggellel ébredni. Élőben a 125. tanévét kezdő Szent István gimnáziumból Geszti Péter és a Ne feküdj le haraggal majd Ed Sheeran és az Aziz érkezik itt a Sláger FM-en.
1: Amikor

0: legnagyobb slágerekkel változatosan ez a Sláger FM Portugal The Man és a Feel It Still, amiután érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd az óra második felét az aktuális K-pop kedvenceinkkel, a Ketszájjal kezdjük, ez lesz tőlük a Gabriela.
1: Burkolatok és zavartalan látási viszonyok várják a közlekedőket az utakon jelenleg. A ragyogó napsütésben a volán mögött mindenképpen tartsák kéznél a napszemüveget. A délelőtti melegedés miatt viszont könnyebben elfáradhatunk. Vezetés közben is dekoncentráltabbak, vágyattabbak lehetünk. Délutánra 30-34 fok köré emelkedik a maximum hőmérséklet, úgyhogy igazi kánikullával búcsúzik a meteorológiai nyár. A déli órákban tapasztalható erős UV-sugárzás miatt vigyázzanak a bőrükre.
0: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Tatabánya és az M0-es autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot továbbra is. Újhartyán térségében az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon két kamion összeütközött a 36-os kilométernél, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávokat is lezárták. A forgalom a leálló sávban haladott, a torlódás jelenleg 8 kilométeres. Az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Szabadbattyán közelében mozgó munkavégzés mellett vágják a sövényt, a 73-as és a 60-as kilométerek között a belső sávban a munkaterület mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, ott is több kilométer hosszan. A 63-as főúton Cecebel területén egy kamion felborult a 43-as kilométernél, a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozásra kell számítani. 06-30-30-30-9-8, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Ez a slágerek, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Junior Senior slágere, a Move Your Feet, aztán megint tovább érkezik a Moonlight Shadow, Mike Oldfield. 1983-as giga slágere, amely Maggie Reilly énekesnő fülbemászó suttogó stílusával a 80-as évek egyik legsikeresebb európai popdala lett, bár sokan tévesen John Lennon halálához kötötték a szövegét. Mike Oldfield egy palack bor és egy rikszótár társaságában részben a Tony Curtis féle Houdini című film hatására írta a dalt, amely egy tragikus éjszakai gyilkosság drámáját dolgozza fel fülbemászó dallamokba. És ilyen kis kedvesen csomagolva érkezik tehát ez a dal. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, itt a Sláger FM-en.

ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
6: Aqua.
7: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
8: Jött egy üzenet, meghallgatom.
9: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
8: Pölöskei, a családi szörp.
10: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Neked mi a kedvenc állatod?
13: A majom az nagyon cuki.
14: Van az a piros, fenekes, ilyen
12: a
14: piros.
12: A pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
13: Nem.
12: Mert?
13: Megfullad. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
12: Majom volt?
13: Igen.
12: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
13: Igen.
12: Volt. És abból fejlődött ki?
13: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
12: Tehát az őseink majmok voltak?
13: Igen.
14: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenékén. Ennél ragadtam.
10: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
9: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Vádat emeltek egy Szőlő utcai javítóintézeti rendész ellen. Traktorral ütközött egy vonat Zirc közelében, pótlóbuszok járnak, és életveszélyesen megsérült egy férfi a Lánchídnál, nyomozást indított a rendőrség. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy volt javítóintézeti rendész ellen, aki a vád szerint 2023-ban bántalmazott egy 12 éves fiút a Szőlő utcai intézetben. Az ügyészség szerint a férfi vezetői utasítás és törvényes indok nélkül a nyakánál fogva megragadta, majd mintegy 20 másodpercig a falhoz szorította a gyereket. A vádhatóság felfüggesztett börtönbüntetést és rendészi foglalkozástól való eltiltást indítványozott. Kiemelték, ez az ügy nem része a Szőlő utcai intézettel kapcsolatban korábban indult másik nyomozásnak. Traktorral ütközött egy Veszprémből Győrbe tartó vonat ma délelőtt egy vasúti átjáróban Olaszfalu külterületén. A szerelvénye mintegy tucatnyian utaztak, a traktoron csak a vezetője tartózkodott, a balesetben senki sem sérült meg. A vonat nem tudta folytatni útját, ezért az utasoknak pótlóbuszt indítottak. A Mávinform tájékoztatása szerint Zirc és Veszprém között pótlóbuszok közlekednek, a sérült szerelvény elvontatásáról a vasúttársaság gondoskodik. Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy 40 év körüli férfit, miután tegnap hajnalban átesett a korláton, és a rakpart köveire zuhant a Lánchíd pesti híd főénél, a Pont On szórakozó helynél. A BRFK csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást. Tanúkat hallgattak meg, és kamerafelvételeket foglaltak le. Sajtóbeszámolók szerint az esetet verekedés előzte meg, és a biztonsági szolgálat is közbelépett. Ennek pontos körülményeit azonban a rendőrségi vizsgálat tisztázza. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult eljárás három ember ellen Kispesten, közölte a BRFK. A rendőrök augusztus 24-én igazoltattak egy nőt, akinél csokoládépapírok közé rejtve két tasak droggyanús fehérport találtak. A nyomozás szerint a nő futárként szállította a kábítószert egy kispesti bár megbízásából. A rendőrök a lakásukban csaknem 50 g droggyanús anyagot, mérlegeket, csomagoló eszközöket és pénzt foglaltak le. A két feltételezett dílert őrizetbe vették. Letartóztatásokat a bíróság elrendelte. Átalakították a József körút, Sájber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszának egy részét. A fejlesztés során a járdán vezetett kerékpársávokat az úttestre helyezték, több helyen fizikailag is elválasztották a biciklis forgalmat, valamint új parkoló és rakodóhelyeket, illetve mobipontokat alakítottak ki. A cél a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságának javítása, valamint a szabálytalan parkolás visszaszorítása volt, amint egy 30 millió forintos beruházás teljes egészében uniós forrás finanszírozták. November 21-én és 22-én második alkalommal rendezik meg Magyarországon az Európai Nyúlhús Napokat. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a hazai konyhából már a nagy részt eltűnt nyúlhúst. Magyarország Európa egyik jelentős termelője, a megtermelt mennyiség mintegy 92%-a azonban exportra kerül, miközben az éves hazai fogyasztás fejenként mindössze 500 kg. A programhoz tavaly 32 étterem csatlakozott, amelyek klasszikus és modernebb nyúlhús fogásokkal várták a vendégeket. A déli órákban a hőség és a délután érkező hidegfront miatt bágyadtság, tompaság vagy fejfájás nehezítheti a napot. Az UV-sugárzás erős, a hőmérséklet pedig eléri 33-34 fokos maximumát. Vezetés közben ajánlott a napszemüveg viselése.
4: Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a fél útpályát, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés, a Soroksári úton befelé a Földvári utcánál csak a buszsáv járható. Erős forgalomról kaptunk hírt az Ülői úton befelé a Nagykörút előtt, és a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak ott. A 11. kerületben a Péterhegyi úton a Neszmélyi útnál sávlezárásra kell készülni Kelenföld vasútállomás felé, ott a vízvezetéket javítják jelenleg. Nézzük az autópályákon mi a helyzetet, azt látom, hogy az M1-es autópályán a szokásos szerint Tatabányától érdemes már az átterelt belső sávot választani Budapest felé, főleg Biatorbágy és az M0-as között alakul ki olyan dugó a külső sávban, amit annyira nem szeret, aki haladni szeretne. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: Indul a délután, az ebédhez nagy jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk, és hallgatjuk például a Guns N' Roses slágerét, Jennifer Page Crush-ját, hogy elsőként Charlie Puth, tőle jön most az Attention. Run around, run around, run around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew

0: Ez volt a Guns N' Roses gigos slágere, a Paradise City, a Sláger FM-en a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, idén szeptember 18-a és október 18-a között jön a 26. arc közérzeti kiállítás új helyszínen, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a BME Egri József utcai parkolójában várja a látogatókat. Az Idegrendszerváltás alt című ingyenes szabadtéri tárlaton az év legizgalmasabb társadalmi témájú plakátjain keresztül mutatják be az alkotók, hogyan lehet újra gondolni a reflexeket és a közhangulatot egy változó országban. Szeptember 18-ától tehát a 26. arc közérzeti kiállítás új helyszínen a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egri József utcai parkolójában várja a látogatókat. A Follow the Flow érkezik, és a Maradok távol itt a Sláger FM-en.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Gloria Estefan és a Turn the Beat Around után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, mert hogy állítólag érkezik egy nyárzáró hidegfront, Ági mondja a részleteket, aztán Whitney Houston és Clean Bandit közösen nyitja meg az óra második felét a How Will I Know-val.
1: Következő egy-két órában fog tetőzni a kánikula a térségünkben, a napsütésé, a főszerep, a meleg és a közeledő hidegfront együttesen tompasságot és dekoncentráltságot is okozhat a forgalomban, a megélénkülő szél pedig a hidakon kissé mozgathatja a járműveket, vezessenek óvatosan. A legmelegebb órákban a mai napon 32-34 fokot jósoltak a meteorológusok. Vitelkörzetünk településein a tűzőnapot próbálják kerülni, hiszen ilyenkor a legkönnyebb napszúrást kapni.
0: Cseperen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a fél útpályát, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Soroksári úton befelé a Földvári utcánál, csak a buszsáv járható. Erős forgalomról kaptunk hírt az Ülői úton befelé a Nagykörút előtt, és a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak ott. A 11. kerületben a Péterhegyi úton a Neszmély útnál sávlezárásra kell készülni Kelenföld vasútállomás felé, ott a vízvezetéket javítják jelenleg. Nézzük az autópályákon mi a helyzetet, azt látom, hogy az M1-es autópályán a szokásos szerint Tatabányától érdemes már az átterelt belső sávot választani Budapest felé, főleg Biatorbágy és az M0-as között alakul ki olyan dugó a külső sávban, amit annyira nem szeret, aki haladni szeretne. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Sean Kingston gyönyörű szép hölgyekről énekelt az előzőekben. Miley Cyrus pedig a világ végéről, az End of the World című dala egy 70-es éveket idéző diszkó és europop hatású sláger, amely a bizonytalanság közepén megélt teljes életet, és az apokalipszis alatti felhőtlen bulizást zenésíti meg. Az énekesnő elárulása szerint a számot részben az iklette, hogy amikor az édesanyja egy hétre elutazott Olaszországba nélkülözve őt, mindkettőjüknek olyan volt, mintha eljött volna a világ vége. Miley Cyrus, End of the World, ez érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
10: Még nem emlékszem.
9: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
11: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében. Margitszigetiszínház.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a Magyar Olimpiai Bizottság közbeszerzéseinél. Újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát, és négy vármegyében gyérítik a szúnyogokat a héten. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Az állami számbevőszék szerint a Magyar Olimpiai Bizottság több esetben is jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. A jelentés külön kiemeli a 2024-es Párizsi olimpiára utazó magyar csapat formaruháinak beszerzését, amelynek értéke több mint 300 millió forint volt. Az AS szerint a MOB-nak közbeszerzést kellett volna kiírnia, ehelyett nyílt felhívással választott beszállítót. A számvevőszék korábbi évekből is talált hasonló eseteket. A MOB egy kapcsolódó közbeszerzési ügyében bírósághoz fordult. Törvényben hozná létre újra a kormány a fővárosi közfejlesztések tanácsát, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A testület a kormány és a főváros közötti együttműködés szakmai és politikai keretét adná, az eddigi informális egyeztetéseknél erősebb jogi alapokon. Karácsony Gergely főpolgármester szerint közös cél, hogy Budapest fejlesztése partnerségre épüljön. A javaslatot az országgyűlés elé terjesztik. Interaktív szabaduló szobává alakított kamion érkezik szeptemberben Budapestre és Pécsre, hogy játékos feladatokon keresztül mutassa be az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeit. A Holland Reshape alapítvány kezdeményezésére szeptember 8-án és 9-én Budapesten várják a fiatalokat. A program negyedszer érkezik Magyarországra. Egy korábbi kutatás szerint az interaktív módszer érdemben javíthatja a résztvevők ismereteit és szemléletét az emberkereskedelemmel kapcsolatban. 4 vármegye 27 településén végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést a héten, közölte a katasztrófavédelem. Emellett Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részén és a ráckevei Duna-ágnál biológiai lárvagyérítést is végeznek. A kifejlett szúnyogok elleni kezelést a lakott területeken platós járművekre szerelt permetezőkkel végzik az est és éjszakai órákban. A katasztrófavédelem szerint a felhasznált szer az alkalmazott alacsony dózisban emberre és háziállatokra nem veszélyes, a méhekre pedig nincs hatással. Éjszakánként permetezik a vadgesztenyefákat a 17. kerületben szeptember 11-éig, írja az ittlakunk.hu. A munkák idején arra kérik a lakókat, hogy tartsák zárva az ablakokat, az erkélyeken pedig takarják le a használati tárgyakat és a fogyasztásra szánt növényeket. A permetezés erős zajjal járhat. A felhasznált szer a tájékoztatás szerint emberre és állatra nem veszélyes, a kezelt területre pedig a permet felszáradása után lehet visszatérni. A fogyasztásra szánt növényeknél 21 napos várakozási időt kell betartani. Megkezdődött Budapesten a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny, amelyen a világ számos országából érkezett 80 fiatal tehetség lép színpadra. Az elődöntők és a középdöntők a Zeneakadémián zajlanak, ezekre ingyenesen lehet beülni. A döntőt szombaton rendezik, a vasárnapi gálának pedig az Operaház ad otthont. Az idei versenyre rekordot jelentő 265 érvényes jelentkezés érkezett. A nemzetközi zsűri elnöke Marton Éva, a versenyt online is lehet követni. Folytatódik a felmelegedés vételkörzetünk településein, az égen szikrázóan süt a nap, csapadéktól napközben még nem kell tartanunk az előrejelzések szerint. Az élénk déli szélben az utak is szárazak maradnak, de érdemes kéznél tartani egy napszemüveget. A délután folyamán a maximum hőmérséklet már 32-34 fok körül tetőzhet.
10: Az M1-es autópályán a főváros felé a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot továbbra is. Tatta és Komárom között az M1-esen a Hegyeshalom felé a 68-as és a 75-ös kilométerek között szintén lassulás, szakaszos torlódás alakul ki az erős forgalom miatt. Az M5-ös autópályán Újhartyánnál a Budapest felé vezető oldalon két kamion ütközött össze. A 36-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávokat is lezárták. A leálló sávban halad a forgalom, ott a torlódás meghaladja 12 kilométert. Az M6-os autópályára határ felé Ivándárda közelében egy teherautó a külső szalagkorlátnak ütközött a 203-as kilométernél. A rakománya szétszóródott több száz méter hosszan a külső és a leálló sávban. A takarítás idejére a forgalom a belső sávban tud csak haladni.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszöntök mindenkit a legnagyobb slágerek birodalmában. Kezdjük is ezt az órát Avicii-vel, illetve Aloe Black-kel. Jön tőlük a Wake Me Up, indulunk.

0: Pillanatokban anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ilyen volt Chaperon és a Pink Pony Club is, ami a tavalyi évben a Sziget Fesztiválon is felcsendült. Több mint 45 sörfőzde és importőr mintegy 250 féle itallal várja a látogatókat. Szeptember 1-e és 6-a között a Szabadság téren érkezik ugyanis a Belvárosi Sörfesztivál. Idén már 10. alkalommal. A 6 napos ingyenesen látogatható eseményen több mint 45 hazai és nemzetközi kiállító kézüves különlegességeit lehet megnézni, megszagolni, és természetesen meg is kóstolni. Cindy Laupert csak hallgatni lehet, de tőle érkezik most a Girls Just Wanna Have Fun itt a Sláger FM-en.

0: No, és a Get Lucky, ezzel kívántunk mindenkinek nagyon szerencsés napot, hetet, és úgy látszik, hogy még egyelőre az időjárással szerencsék van, nincs olyan túl meleg, túl hideg sem, Ági mondja a részleteket már is, aztán én hozom a közlekedési infókat, majd Mark Ambor és a Belong Together nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en.
1: Ismét perzs előforróságban telik a kora délután, vételkörzetünkben az utak viszont mindenfelé teljesen szárazak és jól járhatók. A kiterjedtebb felhősödés még várat magára, a délies szél viszont többfelé élénk marad, ami a szélre érzékenyeknél nyugtalanságot és fejfájást is kiválthat, és az alakuló hidegfront miatt is jelentkezhetnek tünetek a frontérzékenyeknél. Az UV-sugárzás egészen délután 3-4 óráig erős lesz, illetve maximum hőmérséklet értékek akár a 35 fokot is elérhetik.
0: Baleset történt a 10. kerületben, a Korponai utcában, a Kőbányai út előtt. A Korponai utcában és a Kőbányai úton is útszűkületre kell készülni. A H6-os sév Pesterzsébet felső és a Közvágóhíd között mindkét irányban a Közvágóhíd irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a fél útpályát, mert vízvezetéket javítanak ott. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Aki teheti, használja az átterelt belső sávot. Tatabánya és Tata között Hegyeshalom felé a 60-as és a 67-es kilométerre között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Újhartyán térségében az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon korábban két kamion ütközött össze, a 36-os kilométernél a forgalom zavartalanul halad tovább mindkét sávban, de a torlódás meghaladja 12 kilométert, ami nem kevés. Kecskemét térségében az 5-ös főúton két személygépjármű ütközött össze, a 80-as kilométernél a forgalom félpályán halad, óvatosan arrafele is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy igazi trance legenda, Paul van Dyk és a Let Go után érkezik a Hooligans, és tőlük az egyik legikonikusabb és legsikeresebb rock balladájuk, amely mély érzelmekkel teli szövegével és fülbemászó dallamával azonnal a slágerlisták élére tört. A dal az emberi esendőséget, a magányt és a veszteség utáni újjászületés dolgozza fel. Jön a Hooligans és a Félember itt a Sláger FM-en egy picivel 3-4-2 után.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu. Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
2: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
3: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.

0: Szeptember 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Neked mi a kedvenc állatod?
5: A majom az nagyon cuki.
6: Van az a piros fenekes. Ilyen
4: a
6: piros.
4: Pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
5: Nem.
4: Mert?
5: Megfullad. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
4: Majom volt?
5: Igen.
4: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
5: Igen.
4: Volt. És abból fejlődött ki?
5: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
4: Tehát az őseink majmok voltak?
5: Igen.
6: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenékén. Ennél ragadtam.
1: Székre állok!
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Regisztrálták az év első hazai nyugat-nílusi lázas megbetegedését. Negyed évente egyeztethet a jövőben a kormány és a főváros, és szeptembertől visszatér a megszokott rend Budapesten. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Hiánytalanul elszámolt vagyonával és eszközeivel az országgyűlés által megszüntetett közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány, közölte Schmidt Mária, a kuratórium tagja. Tájékoztatása szerint az alapítvány intézményeinek működése jogszerű és átlátható volt, amit az átadás átvételi dokumentáció is igazolt. A Terrorháza Múzeumot és több kutatóintézetet működtető szervezet feladatait a továbbiakban a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Veszi át. A Pont.on közlése szerint nem a szórakozó hely területén, hanem attól távolabb közterületen történt. Az a tegnap hajnali eset, amelyben egy 40 év körüli férfi életveszélyesen megsérült. A Lánchíd Pesti híd főjénél. A hely azt is cáfolta, hogy a biztonsági szolgálat használt volna gásprét, szerintük azt a verekedésben érintett társaság tagjai alkalmazták. A Pont.on munkatársai a baleset után segítséget nyújtottak és közreműködtek a helyszín biztosításában. A rendőrség csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt nyomoz. Az év első nyugat-nílusi lázas megbetegedését az augusztus 10-ével kezdődő héten azonosították Magyarországon. A fertőzést az NNGK laboratóriumi vizsgálata igazolta, és mivel az érintett korábban nem járt külföldön, az eset hazai eredetűnek tekinthető. A vírus elsősorban madarak és szúnyogok között terjed. Az emberek többségénél pedig nem okoz tüneteket. Emberről emberre jellemzően nem terjed tovább. Törvényben rögzítenék a fővárosi közfejlesztések tanácsának működését, a testületnek pedig legalább negyed évente üléseznie kellene. A tanács elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lenne, a fórum egyes budapesti fejlesztéseket kiemelt beruházássá nyilváníthatna, és közös állami fővárosi társaságokat is kijelölhetnének a megvalósításukra. Karácsony Gergely szerint az egyik első fontos téma Budapest finanszírozási helyzete lehet. A törvényjavaslat hamarosan az országgyűlés elé kerül. Szeptember 1-től fokozatosan megszűnnek a nyári energia és víz takarékossági korlátozások Budapesten. Újra kivilágítják a hidakat és több műemléket. Elindulnak a szökőkutak és a Gellért-hegyi vízesés. A villamosok és metró pedig visszatérnek a megszokott üzemhez. Változik a pesti alsórakpart rendje is. Hétköznapokon az eddigi 17 óra helyett 18 óra 30 perctől lesz autómentes, hétvégén továbbra is egész nap a gyalogosoké és kerékpárosoké marad. Új pályázatot indított a második kerületi önkormányzat a társasházak előtti járdák és kapubejárók tisztántartásának támogatására. A Buda Tiszta Járdája programban új magas nyomású mosóberendezés beszerzésére lehet támogatást igényelni, társasházanként legfeljebb 50 ezer forint értékben. A pályázatot a közös képviselő vagy az intéző bizottság elnöke nyújthatja be. A jelentkezési időszak augusztus 31-től szeptember 30-áig tart. Forró nyári időben telik a kora délután vétel körzetünk településein, miközben nyugat felől lassan hideg front közeledik. A melegben tompulhat a reflexünk a volán mögött, ezért tartsák meg a kényelmes követését távolságot az utakon. Délután 33-35 fokos maximum lehet, így aztán érdemes kerülni a tűző napsütést. Délután 4-ig még az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
8: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos tolódás alakult ki, aki teheti továbbra is a belső átterelt sávot válassza. Tatabánya térségében az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az 50-es és az 58-as kilométerek között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos tolódás alakul ki a terelésben. Az M6-oson a határ felé Ivándárda közelében egy teherautó a külső szalagkorlátnak ütközött a 203-as kilométernél, a gépjármű rakománya szétszóródott több száz méter hosszan a külső és a leálló sávon. A takarítás idejére a forgalom a belső sávon tud csak haladni. Kecskemét térségében az 5-ös főúton két személyautó ütközött össze a 80-as kilométernél, a forgalom félpályán haladott. Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Erzsébet hídon Pest felé a Döbrentei térnél a külső sávban, illetve történt egy baleset a Soroksári úton is kifelé az Illatos előtt a külső sávban. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Köszönjük szépen, a híreket pörgetjük tovább, a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában. És itt lesz velünk Lola Young ADHD himnusza, ez lesz a Messy Pink, és a Today is the Day a második, az első pedig Alex Warren zenéje, jön a Fever Dream.
2: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ray Dalton és a Blood Running, ez szólt itt nálunk. Most hétvégén lesz a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál, az ingyenes programsorozat a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik. A rendezvényen 40 borászat mutatkozik be. A fesztiválon mások mellett a Takács Tamás Blues Band, Paulina, a Góbé, a Cimbali Band és a Budafok Big Band is koncertet ad. A rendezvényhez több kiállítás is kapcsolódik. Utoljára lesz látható az Életképek című helytörténeti tárlat jelenlegi formájában. A Művészkertben kortársalkotók szabadtéri installációit lehet megtekinteni, míg a Barlanglakás emlékkiállítás Budafok egykori lakóinak életébe enged bepillantást. A gyermekeket egésznapos családi programokkal is várják a Gyermekligetben. Mindez tehát most hétvégén a Budafoki Pezsgő és Borfesztiválon. Jön a Bananarama és a Vénusz, aztán Király Viktor elvisz minket futni a Runnal.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

Szolajda és a Good Feeling alapozta meg a jó hangulatunkat, ami után érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Majd a következő zenei szakasz Teddy Swims útja a The Door-ral.

0: Többen elértük a mai napra jósolt maximumokat, 33-35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, miközben a Dunántúl felől fokozatosan megkezdődik a hidegfronti hatás érvényesülése. Az utak állapota a térségben még túlnyomó részt száraz, de a késő délutáni órákban nyugat felől már megnövekszik a felhőzet. Az időjósok ígéretei szerint is helyenként futózápor, vagy akár egy zivatar is kialakulhat. A hőség és a front okozta figyelmetlenség miatt ne siessünk az utakon, vezessenek óvatosan.
1: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos tolódás alakult ki, aki teheti továbbra is a belső átterelt sávot válassza. Tatabánya térségében az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az 50-es és az 58-as kilométerek között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos tolódás alakul ki a terelésben. Az M6-oson a határ felé Ivándárda közelében egy teherautó a külső szalagkorlátnak ütközött a 203-as kilométernél, a gépjármű rakománya szétszóródott több száz méter hosszan a külső és a leálló sávon, a takarítás idejére a forgalom a belső sávon tud csak haladni. Kecskemét térségében az 5-ös főúton két személyautó ütközött össze a 80-as kilométernél, a forgalom félpályán haladott. Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Erzsébet hídon Pest felé a Döbrentei térnél a külső sávban, illetve történt egy baleset a Soroksári úton is kifelé az Illatos előtt a külső sávban. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Kérdezem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sophie Alice Baxter és a Get Over You. Ez szólt itt nálunk. Sophie Alice Baxter zenei karrierje egy váratlan kanyarral indult. Az ezred forduló előtt még az indie rock világában mozgott, majd egy felejthetetlen együttműködés DJ Spillerrel a Groove Jet végleg a dance pop királynőjévé tette őt. A világhírnevet hozó Murder on the Dance Floor pedig több mint 20 évvel a megjelenés után a Saltburn című filmnek köszönhetően teljesen újjá született és újra felrobbantotta a globális slágerlistákat, őt hallgattuk. Aztán a Human League-gel megyünk tovább. 1981-ben most a Don't You Want Me-t indítom itt a Sláger FM-en.

0: moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
0: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
0: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mintegy 50 hektáron ég az aljnövényzet Hegyeshalom és Rajka között. Vitézi Dávid szerint sikerült megszerezni az összes elérhető uniós forrást, és csaknem 1200 sérülést láttak el a balatoni első segélynyújtók a nyári szezonban. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Nagy területen ég a száraz aljnövényzet Hegyeshalom és Rajka között, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tűz mintegy 50 hektárt érint, és egy erdősávra is átterjedt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint lakott terület nincs veszélyben. A helyszínen több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység dolgozik a lángok megfékezésén, köztük Mosonmagyaróvári, győri, csornai, kapuvári, rajkai és hegyeshalmi tűzoltók. A munkálatok jelenleg is tartanak. Sikerült megszerezni Magyarország számára az összes elérhető Európai Uniós forrást, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Tájékoztatása szerint a következő időszak fő feladata már a pénzek hatékony és átlátható felhasználása lesz. A tervek között vasútfejlesztések, megfizethető lakások és kollégiumok építése, vízügyi beruházások, valamint az energiahálózat korszerűsítése szerepel. Vitézi emlékeztetett, a kormány és az Európai Bizottság májusban állapodott meg a források felszabadításának feltételeiről. Ezt követően pedig több jogszabályt és intézményi változtatást kellett végrehajtani. A miniszter szerint ezzel mintegy 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás vált elérhetővé. Csaknem 1200 esetben nyújtottak segítséget a balatoni első segélynyújtó szolgálat önkéntesei a nyári szezonban, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A Balaton déli partján dolgozó 135 fiatal leggyakrabban kagylók és kövek okozta vágásokat, horzsolásokat, valamint rovarcsípéseket látott el, de a nagy meleg miatt hőkimerüléshez és napszúráshoz is többször riasztották őket. A szezon során 19 alkalommal mentőt is hívtak, például ájulás vagy súlyos allergiás reakció miatt. A szolgálat már 19 éve működik a Balatonnál, önkéntesei ez idő alatt több 10 000 sérültnek segítettek. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy 37 éves férfit Angyalföldön, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A nyomozók lakossági bejelentések alapján tartottak kutatást egy Szent László úti lakásban, ahol kábítószer gyanús fehérport, készpénzt, elektromos sokkolót, gumibotot, lőszereket és egy működőképes lőfegyvert találtak. Kábítószer kereskedelem, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatást. Online videósorozat indult a Madách Színház szeptemberi musical bemutatójához. Evita a legenda nyomában Szirtes Tamással címmel, amelyben a rendező az alkotás folyamatáról beszél. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice idén 50 éves musicaljét, az Evitát szeptember közepén mutatja be a Színház 3-as szereposztásban. Mint írják a jubileum alkalmából, Andrew Lloyd Webber megkeresett néhány rendezőt a nagyvilágban azzal a kéréssel, ha van rá lehetőség, idén vigye színre a musicalt. Szirtes Tamás és a Madách Színház örömmel fogadta a felkérést, és a jubileumi premierhez a színház online videósorozattal is készült, amelyben a rendező az alkotás összetett folyamatáról mesél, olyan részletekről, amely a nézők elől rendszerint rejtve maradnak. Sok napsütéssel kísért száraz idő van, most korra délután a felhőzet csak a későbbi órákban kezd növekedni. A közlekedők fennakadásmentes forgalomra számíthatnak az egész régióban, 34-35 fok lesz a maximum.
3: Budapesten egy műszaki hibás autó okoz fennakadást az Erzsébet hídon, Pest felé a Döbrentei térnél a külső sávban, vigyázzunk rá. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé az Illatos út előtt a külső sávban. Megnyitották viszont a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren és a környéken továbbra is korlátozásokra kell készülni. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javít. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. Az autópályákat, ha megnézzük, azt látom, hogy az M1-esen továbbra sem könnyű a helyzet a főváros felé a terelésben. Az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban szakaszos lassulás, torlódás, lassulgatás alakul ki. Aki teheti, az átterelt belső sávot válassza. Még időben Kecskemét térségében az 5-ös főúton két autóút között össze a 80-as kilométernél halad, emiatt csak félpályán a forgalom. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában a mikrofonnál. Továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt rádiózunk, és együtt töltjük a nyár utolsó napját. Legalább nem lesz irgalmatlan meleg, mint amilyen nyár volt most. Ravin Linney, Love Your Bad, ezzel indulunk.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Billy Ocean és a Caribbean Queen, aztán már is megyünk tovább Ray-jel, de előtte még beszéljünk arról, hogy visszacsúszott Budapest 4 helyet az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában, így a magyar főváros a 173 vizsgált város közül a 36. helyen végzett, a magyar főváros 91 pontot kapott a 100-ból, ami egy ponttal marad el a tavalyi eredményétől, de továbbra is magas értéknek számít, a felmérésben a stabilitás

0: az egészségügy, az oktatás, az infrastruktúra, valamint a kultúra és a környezet alapján rangsorolták a városokat. A listát idén Koppenhága vezeti, Nyugat-Európa továbbra is a legerősebb régió, az ázsiai városok azonban egyre jobb eredményeket érnek el, a közel-keleti nagyvárosok közül több a romló biztonsági helyzet miatt veszített korábbi pozíciójából. Megyünk tovább Réjjel, ahogy ígértem, ez most tőle a Where's My Husband, itt a Sláger FM-en.
1: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Genesis, I Can't Dance. Ez szólt itt az előzőekben. Aztán megyünk tovább egy olyan énekesnővel, aki nemrégiben hagyott itt minket. Ő lesz Bonnie Tyler, a Holding Out for a Hero-val. Megyünk tovább az időjárási és közlekedési infok után.
1: Meleg, napos időjárásban indul a hétfő délutáni csúcsforgalom. A munkából hazaindulók még száraz utakra számíthatnak. A légmozgás a késő délutáni órákban fokozatosan északnyugatira fordul és megerősödik a közeledő front előtt. A mai 33-35 fokos forró csúcsérték után az este érkező hidegfront nyomán lassan mérséklődik majd a hőség, a levegő pedig a holnap hajnali órákra már egészen 20 fokig hűl le, felfrissülést hozva a mai forró nap után.
0: Budapesten egy műszaki hibás autó okoz fennakadást az Erzsébet hídon, Pest felé a Döbrentei térnél a külső sávban, vigyázzunk rá. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé az Illatos út előtt a külső sávban. Megnyitották viszont a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren és a környéken továbbra is korlátozásokra kell készülni. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javít a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Az autópályákat, ha megnézzük, azt látom, hogy az M1-esen továbbra sem könnyű a helyzet a főváros felé, a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban szakaszos lassulás, torlódás, lassulgatás alakul ki, aki teheti, az átterelt belső sávot válassza. Még időben Kecskemét térségében az 5-ös főúton két autóút között össze a 80-as kilométernél halad, emiatt csak félpályán a forgalom. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: it's just Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, itt a kis Katával, ő veszi át innentől kezdve a mikrofont és a stafétát itt sertepertélget, aztán négytől érkezik, én pedig most búcsúzom, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, Jekkel Dánielt hallották az elmúlt 6 órában, és fogják, és a holnapi napon is 10-től 4-ig bízom benne, hogy önök is itt lesznek, köszönöm szépen még egyszer, holnap találkozunk a viszont hallásra, ciao.
1: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. kolornyomda.hu.

0: 2026. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Székre állok.
4: A Sláger FM műsora.
5: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
6: A kicsik pedig elmondják.
7: Panna, neked mi a cél? A csomó kártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
8: Lehet, hogy cserélgetném meg, hogy be is ragasztanom.
9: Meg akarjuk nézni?
7: Bontsuk ki. A 76-os az a fehér farkú
8: 17. Gnú. Ez egy farkas, nem?
9: Az egy farkas.
7: A 18-as a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
3: Végre állok!
5: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
10: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
5: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Elkészült a belügyi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag. Szavazást indítanak az Airbnb szabályozásáról az első kerületben, és jövő nyáron visszatér a Budapest parádé az Andrássy útra. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. Jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A csomag illetményemelést, úgynevezett preferált települési pótlék alkalmazását, valamint az országon belüli mobilitást segítő intézkedéseket is tartalmaz. A miniszter szerint a rendvédelmi állomány létszám hiánya és leterheltsége hosszabb ideje problémát jelent. Ezért rövid, közép és hosszú távú megoldásokat is kidolgoztak. Konkrét összegekről és részletekről azonban csak a kormány döntése után számolnak be. Emellett folytatják az életpálya program és a nyugdíjrendszer átalakításának előkészítését is. Lakossági szavazást indít a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadás jövőjéről. A kerületben élő nagykorú lakosokat arról kérdezik, támogatnák-e az Airbnb teljes tiltását, illetve ha nem, akkor azt, hogy az önkormányzat feltételekhez kösse a működését. A kérdés azért vált aktuálissá, mert évvégén lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel működő ilyen szálláshely van. Több mint 20 év kihagyás után 2027. augusztusában ismét megrendezik a Budapest parádét, jelentették be a szervezők. A tervek szerint mintegy 30 kamion vonul majd végig az Andrássy úton, magyar és külföldi előadókkal. A rendezvény ingyenes lesz, és a szervezők szerint a jövőben is az marad. A Budapest parádét korábban 2000 és 2006 között tartották meg, elsősorban elektronikus zenei programokkal. A legnépszerűbb években több 100 000 ember vett részt a felvonuláson. A szervezők azt ígérik, hogy a támogatások felhasználását és az elszámolásokat nyilvánosságra hozzák. Az óvoda és iskola kezdés utáni hetekben jelentősen nő a légúti fertőzések száma a gyermekeknél, ami nem az immunrendszer gyengülésére, hanem a közösségbe való visszatérésre, a zárt terekre és a vírusok gyorsabb terjedésére vezethető vissza, mondta a Sláger FM-nek dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa. Hozzátette, a vakáció után a gyerekek napi rendje is megváltozik.
13: Nem az immunrendszerben következik be ilyenkor egy változás, hanem egyszerűen a gyerekek élettere változik meg lényegében. Ami nagyon fontos lenne, hogy akkor, mikor elkezdődik az iskola, akkor azért már hamarabb kerüljenek ágyba. Ugye ősszel már mindenképp érdemes elkezdeni a D-vitamin pótlást, ennek kapcsán a házi orvosra érdemes egyeztetni, uzsonnára vagy pótuzsonnára gyümölcsöt szolgálni. Illetve ami prevenciós szempont lenne itt, az ugye, hogy egész kicsi kortól tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve megtanítani nekik, hogy egy szüszentésnél lehetőleg ne a tenyerük testükbe, hanem a könyökhajlatukba küsszentsenek, prevenciós, úgymond oktatás már egész pici kortól indokolt, egyébként nem csak annak a gyereknek, aki már közösségbe jár.
12: A Bókai Gyermekklinika hivatalos YouTube csatornáján futó szülőakadémia videósorozatban a szülők közvetlenül szakemberektől kaphatnak hiteles és gyakorlati információkat a leggyakoribb gyermekgyógyászati kérdésekről. A sebességtúllépés volt a leggyakoribb szabályszegés a rendőrség és a BKK közös nyári közlekedés biztonsági kampányában. Gyakran intézkedtek nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járművek miatt, valamint azért is, mert az utasok nem használták a biztonsági eszközöket. A kampány középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése állt, ezért rendszeresen ellenőrizték azokat a helyszíneket, ahol sok gyermek fordult meg.
10: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását. 35 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, nagyon-nagyon meleg idővel búcsúzik tőlünk a nyár, és hát holnap sem lesz sokkal hidegebb, de azért valamivel hűvösebb lesz, igazi szeptember 1-jei lesz az időjárásunk. 28-29 fokot ígérnek nekünk a meteorológusok, mert ugye érkezik egy hidegfront, ami miatt egy picivel visszafogottabbá válik a napközbeni felmelegedés, de azért ne sírassuk még a nyarat, lesz még kánikula, a következő például a hétvégén érkezik. Gyorsan szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a 6-os számú főúton kifelé az M0-ás autóútnál a belső sávban, itt útszűkületre készüljenek, és ugyancsak baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utcánál a külső sávban, és egyre erősebb a forgalom a fővárosban, úgyhogy elkél a türelem. De nézzük ehhez képest a vasútvonalakon, mi a helyzet. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Bogáti Bence. Szerbusz, mire készüljenek a vonattal útrakelők?
14: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Sajnos ma nincs jó hírem. A győri fővonalon felső vezetékszakadás okoz fennakadást, emiatt jelentősen hosszabb bejutási időre, kimaradó vonatokra, illetve Tatabány és Tata között pótlóbuszos átszállásra kell számítani, várhatóan az esti órákig. Aktuális információk a MÁV Inform honlapján találhatók. Tata déli körvasút felújítása. Jó hír, hogy mától a G43-as vonatok ismét Kőbánya-Kispestig járnak, de az E42-es vonatok továbbra is Kelenföldön fordulnak vissza a Dunaújváros felé. És ugyancsak egy jó hír a Mátra interrégiók utasainak, már csak ma kell pótlóbusszal utazni Vámosgyörk és Gyöngyös között, holnaptól a vonatok ismét teljes útvonalon a megszokott menetrend szerint járnak. Jó utazást kívánok!
10: Bogáti Bencének, a MÁV Inform ügyeletesének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: A legnagyobb sztárok kísérnek bennünket hazafelé a munkából. Jön például George Ezra és az Annie One For You, előtte azonban Benson Boone Beautiful Things című dala indítja az óránkat. Én Kiskata vagyok, és kívánok laza hazautat és jó rádiózást! Sláger!

Egy perzsa hangulatú dal a perzselő forróságban Ed Sheerantől forgott a Sapphire itt a Sláger FM-en. Hát rendesen befűtöttek nekünk ma is az égiek, úgyhogy ezért is várjuk már nagyon a szeptember közepén, hogy akkor csillapszik majd egy kicsit talán a nyár heve, meg azért, mert akkor rendezik a kulturális örökség napjait. A szeptember 19-20-ai hétvégén megint nagyon sok izgalmas program vár bennünket, amikre már most lehet regisztrálni, és azért igyekszem időben szólni, mert ugye a legtöbb népszerű programra nagyon gyorsan betelnek a helyek. Ez alatt a két nap alatt egyébként olyan helyekre juthatunk be, ahova egyébként nem nagyon van lehetőségünk. És hát a legjobb, hogy szinte minden program ingyenes. Például felfedezhetjük a ma már fővárosi védelem alatt álló rákospalotai MÁV telepet, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek, de kitárja majd a kapuit a Konti utcai börtön, Mincenti Bíboros börtöne. Ez is csak előzetes regisztrációval látogatható, és hát is lehetetlen felsorolni minden programot, böngészték át a kínálatot, és aztán regisztráljanak minél előbb. Itt a Sláger FM-en pedig regisztrált Eddie Grant-ot szeretne nekünk énekelni. I Don't Wanna Dance című dala szól már is.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Train dal, a Drive-by, és holnap megkezdődik a nagy visszaszámlálás. 180 iskolában töltött nap után ismét kitör majd a vakáció, és hát ez a 180 nap is kisebb-nagyobb megszakításokkal telik majd, nem lesz olyan vészes. Ráadásul a Sláger FM és a gyerkőcökkel együtt indítja majd a tanévet, holnap a Sláger reggel a Szent István gimnáziumból jelentkezik majd, amelynek padjait még annak idején Somogyi Zoli is koptatta, úgyhogy érdemes lesz velünk ébredni. Most pedig mondom, hogy mi vár bennünket hazafelé az utakon, a közlekedési infók után pedig Jennifer Lopez és David Guetta dala, a Save Me Tonight forog.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Kolornyomda. www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One, a csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
4: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
5: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
6: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
8: Jött egy üzenet, meghallgatom.
9: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
8: Pölöskei, a családi szörp.
10: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
11: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
12: Igen, emlékszem.
11: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
13: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: A reklám után.
0: Na nézzük, milyen időjárást ígérnek a meteorológusok szeptember 1-jére. Kedre virradóan egy front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, napközben azonban már csak az ország északi felén alakulhat ki. Kisebb-nagyobb eső, a felhők elvonultával sok napsütésre van kilátás, helyenként pedig erős lesz a légmozgás. A kora reggeli órákban 19-20, délután pedig 28-29 fok várható. A frontnak köszönhetően egyébként szinte egész hétre mérséklődik a napközbeni felmelegedés, szerdán 29, csütörtökön pénteken 30-31 fok várható, de szombaton megint 33-34 fokot élvezhetünk. Jönnek az utak hírei. Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű ütközött össze. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, és egy sávon tud csak haladni a forgalom. A torlódás már meghaladta 3 kilométert is. Az M4-esen pedig Üllő térségében történt egy baleset a Szolnok felé vezető oldalon. A 28-as kilométernél áll a forgalom, a torlódás itt is már csak nem 5 kilométer, de Kecskemét térségében is volt egy baleset az 5-ös számú főúton, itt két személyautó ütközött össze, a 80-as kilométernél a forgalom félpályán halad. A fővárosban közlekedőknek jó hír, hogy mostanra megszűnt a forgalmi akadály a 6-os főúton, ugye az M0-ásnál a belső sávban volt korábban egy baleset, és az itt korábban kialakult torlódás is csillapodott már. Azonban arra figyeljenek, hogy Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a fél útpályát, mert javítják a vízvezetéket, és a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, ezért torlódik a kocsisor az Erdősor utcától kifelé. Jó utat!
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Egy jó kis pörgős dal így a nyár utolsó napján. Ez volt a Last Go-tól a Something, itt a Sláger FM-en, és pontosan 9 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy már is érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól. Előtte azonban még zárjuk az órát Charlie és Király Linda dalával. Jön a játszom, ahogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegem át.

0: és milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
1: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
2: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa!
6: Aqua.
7: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
8: Székre állok.
9: A Sláger FM műsora.
10: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árminnak, egyet pedig. Na, mit szóltok hozzá?
13: Azt a... köszönjük.
14: A van benne matrica is.
13: Ja, én ezeket gyűjtöm.
12: Gyűjtöd, és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Ármin beragaszgatni dolgokat valahova?
13: Csak a focis albumomba szoktam a focis kártyáimat betenni.
12: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat, vagy kihalófélben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
13: Igen, nagyon örülök. Köszönjük szépen.
15: Nagyon szívesen.
8: Székre állok.
10: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
11: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
16: A reklám után társadalmi célú reklám.
17: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Pályázaton választja ki a Nemzeti Parkok igazgatóit a kormány. Gyors hajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a nyári budapesti közlekedés biztonsági kampányban. Biológiai lárvagyérítés lesz Pest megye déli részén a héten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pályázatot hirdett valamennyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére az élő környezetért felelős minisztérium, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető közölte, azért írták ki a pályázatot, hogy a vezetők kiválasztása tiszta eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Mint írta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgató kiválasztása ajánlás útján vagy ismertségi alapon történt. Ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A kormány a pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerüljön. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművek használata, valamint a biztonsági eszközök elmulasztása voltak a leggyakoribb intézkedési okok. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közös nyári közlekedés biztonsági kampányában közölték a Hősök terén tartott záró eseményen. A gyalogosok elsőbségének megsértése már csak az 5. helyen szerepelt. A kampány június 19-én indult, a rendőrök a vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek

0: olyan helyszíneken, ahol sok gyermek közlekedik. A cél a gyalogosok védelme és a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át a közlekedési szabályokat, és szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki szombaton engedély nélkül felszállt egy kis repülővel Kalocsáról, majd Paks térségébe repült. A Tolna vármegyei főügyészség közlése szerint a férfi Gerjen közelében mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre, és a segítségére siető emberek autójával akart elmenekülni, de megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a szekszárdi járás bíróság pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Továbbra is nagy kiterjedésű csípőszúnyoglárva tenyészőhelyek alakulnak ki az országban. A legtöbb településen az inváziós fajok, főként az ázsiai tigrisszúnyogok jelenléte meghatározó. Biológiai lárvagyérítésre van szükség Győr-Moson, Sopron megye nyugati részén és Pest megye déli részén a Ráckevei Dunágon. A Tisza-tónál korábban ugyancsak végeztek beavatkozást, most a környező településeken a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel. A héten 4 megye 27 településén lesz kémiai gyérítés. A lakott területen platós gépjárműbe szerelt permetező berendezésekkel nagyon alacsony dózisban az esti és éjszakai órákban. Egy átlagos magyar háztartás 107.539 forintot költ a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66.928 forinttal számol. A PVC felmérése szerint a legtöbb család papírírószert, ruházatot és sportfelszerelést vásárol, miközben a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kiadást. Laptopot a családok 10,1%-a, tabletet 6%, nyomtatót 3,8%, mobiltelefont 2,4% szerez be. A gyerekek 75,5%-ának egyébként van mobiltelefonja, 61,9%-ának laptopja, és egyre többen használnak mesterséges intelligenciát információ keresésére vagy a tananyag magyarázatára. A vásárlások többsége augusztusban történik Budapesten is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Hát mintha az időjárás érezné, hogy holnap szeptember 1-e van, és egy picit próbál majd együttérzőnek mutatkozni, de nem nagyon megy neki, mert azért holnap is egész nap gyönyörű lesz a napsütés, viszont a kora hajnali órákban esőt kapunk majd végre a nyakunkba. Reggel azonban, amikor kikerünk az ágyból, már kezd kiderülni fölöttünk az ég, mire becsöngetnek, addigra pedig szikrázó lesz a napsütés. Reggel 19-20 fokkal indítjuk a napunkat, délután pedig 28-29 fokot várhatunk, és egész nap élénk lesz a légmozgás, napközben azonban már csapadékra nem kell számítanunk. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton kifelé a Balatoni út előtt a külső sávban, és baleset okoz fennakadást a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Hős utcánál a középső sávban, és a Margit körúton a Margit híd felé a Bem József utca előtt, ugyancsak a külső sávban. Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás az útzár, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú forgalmat pedig jelzőlámpa irányítja, ezért alakult ki nagyobb torlódás az Erdősor utcától, az érintett BKK járatok is megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomások felé. Városon kívül pedig az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű ütközött össze, valamint a 41-es kilométernél két személyautó és egy motoros ütközött. A forgalom itt a külső sávban halad, a torlódás pedig meghaladta az 5 kilométert. Az M4-esen pedig Üllő térségében a Szolnok felé vezető oldalon történt baleset, a 28-as kilométernél a forgalom egy sávon már elindult, de a torlódás még így is több kilométeres. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És folytatódik a sláger délután. Volt lehetőségük megnézni a nyáron a Toy Story legújabb részét? Ennek volt betétdala Taylor Swift I Knew It, I Knew You című dala, ami már is forog. Előtte azonban Miley Cyrus-tal indul az óránk. Jön a Flowers, én Kiskata vagyok.

Öreg birodalmával. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a dal soha nem megy ki a divatból, ez a Three Kiss Dears Together Forever itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok önöknek így 3 perccel 4:46 után, és ha már divat, hát hadd invitáljam meg önöket egy jó kis divat bemutatóra. Szeptember 3-án, vagyis csütörtökön újra Mama Fashion Show vár bennünket. Az új textil és divattervező tehetségeket a szakma és a nagy közönség az Ugligeti úti kampuszon ismerheti majd meg csütörtökön. Több mint 100 öltözetből álló bemutatót láthatunk. A munkák pedig valóságos alkotások, amelyek a kortárs művészet és a design határterületein mozognak. A divattervező tehetségek a kortárs kérdésekre reagálva személyes történeteket mesélnek el a ruhadarabokon keresztül. Érdemes elmenni és megnézni ezt a fashion show-t, hogy képet kapjunk egy kicsit az új generáció gondolkodásáról. Itt a Sláger FM-en pedig, ha már új generáció, a Valmar érkezik már is, és a Szimbak, előtte azonban Bruno Mars dala forog, az I Just Might.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a sláger.

0: Egy kis buli hangulat a Snap-től, ez volt a Rhythm is a Dancer itt a Sláger FM-en a nyár utolsó napján, a szorgalmi időszak előtti utolsó pillanatokban. 0630 30 30 95 8, ez pedig a Sláger FM SMS-e és telefonszáma. Várom a közlekedési információkat, remélem, hogy önöknek is rengeteg élménnyel telt meg az idei nyár, amivel ki lehet húzni az őszi szünetig. És hát ha már nyári élmények, ugye volt egy futballvilágbajnokságunk, amit itt Budapesten is több helyszínen együtt követhettünk és együtt szurkolhattunk a kedvenc csapatainknak, ennek a VB-nek pedig két hivatalos himnusza is volt. Az egyik Shakira dala, Die Die. Ezt hallgatjuk meg hamarosan teljes hosszában, előtte azonban megnézzük, hogy milyen időjárással kecsegtet bennünket az ősz első napja. A mai hőséget holnap visszafogott kellemes meleg idő követi, ugyanis érkezik egy hideg front, ami miatt a kora hajnali órákban még eső is érkezhet, de reggelre már szakadozottá válik a felhőzet, és aztán teljesen kiderül fölöttünk az ég. 19-20 fok lesz korra reggel, délután pedig 28-29 fokra számíthatunk, viszont egész nap élénk lesz a légmozgás. Aztán szerdán, csütörtökön, pénteken olyan 28 és 30 fok között alakulnak majd a csúcshőmérsékletek, szombaton azonban ismét jön a kánikula, 33-34 fokban telhet el az idei ősz első hétvégéje. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A Dózsa-György utat lezárták a Kerepesi út felé az István utcánál hatósági intézkedés miatt, ezért a 30-as autóbusz is terelve közlekedik. Nem érinti a Dembinszky utca és a Keleti pályaudvar közötti megállókat a Keleti pályaudvar felé. Történt egy baleset a Margit körúton, a Margit híd felé, a Bem József utca előtt a külső sávban, és az Egér úton kifelé a Balatoni út előtt a belső sávban, és erős a forgalom a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Pesti úton kifelé a Zsigmond utcán, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, és lassú a haladás az Alkotás utcában is befelé a déli pályaudvarnál. Városon kívül pedig történt egy baleset az M0-ás autóúton a keleti szektorban, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében, a 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, és egy kicsit távolabb a 41-es kilométernél szintén volt egy baleset, itt két autó és egy motoros ütközött, a forgalom itt is a külső sávban tud haladni, a torlódás pedig meghaladta a 8 kilométert. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Keresen Pápua Új-Guineából érkezett Justin Wellington az Aiko Aiko című dalával, ez szólt itt a Sláger FM-en, és én egy rövidke időre, mindössze 2 órára most elbúcsúzom önöktől, hiszen a hónap utolsó hétfője van, sőt, a nyár utolsó hétfője, úgyhogy a következő órát édes kettesben tölthetik Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal, akik hozzák a nyári élménybeszámolót többek között, azonban még az ő érkezésükig meghallgatjuk a Halott pénz dalát, Jön a szívedből minden kell, aztán a friss infók, én pedig Kiskata vagyok, és 8 órától ismét számítok Önökre. Tartsanak velünk!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Lesz házi állatod, Panna, hogyha felnőtt leszel?
5: Biztos vagyok benne.
4: Tényleg?
5: De hát farmon fogok élni.
4: Tényleg?
5: Lehet, annyira imádom az állatokat.
4: Mondd el a farmodat, tehát megvan a te házad, és akkor rögtön a ház mellett lesz egy külön farm,
5: igen,
4: épület, amiben az állatok vannak.
5: Igen. Lesznek papagájaim, lesznek lovaim, lesznek kutyáim, macskáim.
4: Egereket tartasz? Tyúk is lesz.
5: Igen.
2: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.

0: 2026. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Anya!
2: Apa!
1: Anya!
2: Apa!
1: Anya!
2: Apa!
1: Anya!
2: Apa!
3: Aqua.
4: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
5: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazzt és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Sláger FM.
8: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Elkészült a javaslatcsomag a rendvédelmi dolgozó bérrendezéséről. Őszi óvoda és iskola kezdéskor megugrik a légúti fertőzések száma a gyerekeknél. Megérkeztek az uniós támogatási források az új kapvillamosok beszerzéséhez. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, közölte Pusvai Gábor belügyminiszter. Áttekintették az elmúlt évek döntéseit, és alapvető problémának találták, hogy a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, miközben az egyszeri emelések csak bizonyos állománycsoportokat érintettek. A javaslatban szerepel illetményemelés, preferált települési pótlék és az országon belüli mobilitást segítő intézkedés is. A konkrétumokat csak a kormány döntése után ismert. Folytatódik a szakmai életút program és a nyugdíjrendszer átalakítása, valamint a terhelés csökkentő intézkedések előkészítése. Az óvoda és iskola kezdés utáni hetekben jelentősen nő a légúti fertőzések száma a gyermekeknél, ami nem az immunrendszer gyengülésére, hanem a közösségbe való visszatérésre, a zárt terekre és a vírusok gyorsabb terjedésére vezethető vissza, mondta a Sláger FM-nek dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
10: Nem az immunrendszerben következik be ilyenkor egy változás, hanem egyszerűen a gyerekek élettere változik meg lényegében. Ami nagyon fontos lenne, hogy akkor, mikor elkezdődik az iskola, akkor azért már hamarabb kerüljenek ágyba. Ugye ősszel már mindenképp érdemes elkezdeni a D-vitamin pótlást, ennek kapcsán a házi orvosra érdemes egyeztetni, uzsonnára vagy pótuzsonnára gyümölcsöt szolgálni a gyerekeknek. Illetve ami egy ilyen prevenciós szempont lenne itt, az ugye, hogy egész kortól tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve megtanítani nekik, hogy egy tüsszentésnél lehetőleg ne a tenyerükbe, hanem a könyökhajlatukba tüsszentsenek. Prevenciós, úgymond oktatás már egész kicsi kortól indokolt, egyébként nem csak annak a gyereknek, aki már közösségbe jár.
9: A Bókai Gyermekklinika hivatalos YouTube csatornáján futó Szülőakadémia videósorozatban a szülők közvetlenül szakemberektől kaphatnak hiteles és gyakorlati információkat a leggyakoribb gyermekgyógyászati kérdésekről. Megérkeztek az Európai Unió támogatási forrásai, így az 51 új kapvillamosból 45 jármű finanszírozása biztosított augusztus 31-ig. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a támogatás lehetővé teszi, hogy a korábban tervezett hazai finanszírozás jelentős része uniós forrásra kerüljön át. A járművek hozzájárulnak Budapest korszerű, akadálymentes és környezetbarát villamos közlekedésének fejlesztéséhez, és tovább növelik az alacsony padlós, energiahatékony járművek arányát. A beszerzés az Európai Unió által támogatott projekt keretében valósul meg. A program a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújítását szolgálja. A többszörös fonogramdíjas halott pénz december 29-én lép fel először az MVM Dómban, ezzel zárva a 2026-os évet. A zenekar már 14-szer adott teltházas koncertet a Budapest Parkban, 3-szor töltötte meg a Budapest Arénát, 20. születésnapját pedig a Puskás Arénában ünnepelte. Az idei évet a halott pénz Európa turnéval kezdte, májusban pedig a Budapest Parkban ünnepelte az Ülni, Örülni, Megőrülni című album megjelenésének 10. évfordulóját. Nyáron a legnagyobb hazai fesztiválokon is felléptek. Most december 29-én az évben utoljára még láthatjuk őket az MVM Dome-ban. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Mielőtt még érkezne az édes kettes csapat, gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a holnapi időjárásunk. Nos, kedre virradóan egy front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, aztán napközben már nem esik az eső, csupán az ország északkeleti felében lehet számítani jelentéktelen esőre. Mindenhol kisüt a nap, a gyönyörű napsütésnek azonban nem lesz már olyan ereje, mint ma volt, úgyhogy holnap csupán 28-29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szeptember 2-án pedig, vagyis szerdán szintén visszafogottabb lesz a melegedés. Fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napsütéses lesz aznap is az időjárásunk, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 29-30 fok körül alakul majd. Jönnek az utak hírei, először városon kívül nézünk szét, mert az M0-ás autóúton a keleti szektorban két baleset is történt. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében a 40-es kilométernél ütközött több jármű, a 41-es kilométernél pedig két személyautó és egy motoros szaladt egymásba. Mindkét baleset mellett a külső sávban tudunk elhajtani, a torlódás több mint 8 kilométer. Az M4-esen pedig Üllő térségében a Szolnok felé vezető oldalon volt egy baleset a 28-as kilométernél. Itt a forgalom szintén egy sávon halad, és ugyancsak több kilométeres a torlódás. A fővárosban sem egyszerű a helyzet, nem járható a Pongrác út a Kőbányai útnál baleset miatt, a 95-ös, a 195-ös autóbusz, valamint a 73-as trolibusz is terelve közlekedik. Csepelen pedig a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás az útzár, mert javítják a vízvezetéket. Itt a változó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, úgyhogy torlódik a kocsisor kifelé az Erdősor utcától, és az érintett BKK járatok is megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomások felé. Jó utat!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most édes kettes Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal a Sláger

0: Mercedes 2-es. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: 95.8 Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Welcome back!
2: Wow, úristen, már csak ezen a nyelven tudsz, de azért mi tudsz magyarul?
1: Oh, wow! Figyelj, ez a dal idén-nyáron sokkal nagyobb jelentőségű, mint eddig azelőtt.
2: Igen, hiszen ezt élőben hallhattuk és láthattuk is.
1: Így van.
2: Lent az egyik pikniken, és már csak azért is, egyébként egy nagyon fontos közérdekű információ, ha bárki elmegy rádiózni, vagy most szeretné elkezdeni, akkor egy jó tanácsot fogadjon el. Soha ne vegyen föl bedugós fülbevalót, mert oda az agyamba nyomja bele a fülbevaló végét a, ez
1: bedugos,
2: a füles.
1: Ja, fülbevalót?
2: Fülbevalót.
1: Én füldogot, nem füldogot mondtál?
2: Nem, fülbevalót.
1: Én füldogot értem, hogy miközben
2: meg kicsit. És például a süketek se, akik azok semmiképp le. Mert ha férjünk nem hall jól, annak vannak előnyös oldalai, de például egy rádióműsor annyira nem jó.
1: És még egy szolgálati közlemény, szeretném köszönteni így az éteren keresztül Gyula barátomat, akivel az imént beszéltem, és azt kérdezte, hogy nem izgulok-e. Mondom, nem izgulok. És természetesen a kereszt gyerekeimet, és az én fiam kereszt apját is, Tibort Veszprémbe, hiszen Veszprében is szól a Sláger FM.
2: Na, hát akkor mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, akik minket választottak. Tudjuk, hogy már ez az utolsó löket, ugye itt az augusztus 31-én, amikor már mindenki baromira készül, le kell feküdnöd, kislányom, kisfiam, időben, hidd el.
3: Jó, de azért 11-kor feküdtem, most hogy tudjak lefeküdni,
2: nem tudom, bunkosbottal, valamivel üssék le a gyerekeket este. A Marci már kijelentette, hogy ő 6-kor kell, mert hogy mindenre legyen ideje.
1: Majd mondjuk meglátjuk. Mi mindenre? Ez itt a kérdés, hogy mit mondjuk nekem vannak tippjeim, hogy neki mire szeretne, hogy legyen ideje holnap reggel.
2: Igen,
1: is.
2: Én nekem is, de minden esetre az biztos, hogy ő nagyon várja az iskolát. Én remélem, hogy a legtöbb gyerek várja, mert én például egyébként vártam annó az iskolát, csak leginkább a haverokat.
1: Te a Marti helyet is várod az iskolát, ne, nem?
2: Igen. Nem. Egyébként ez is egy fura dolog, mert ugye tényleg úgy van, hogy jaj, Istenem, legyen már szünet, hogy tudjak aludni 2 hét múlva. Jaj, Istenem, legyen már iskola, hogy legyen rendszer. Nekem tök mindegy. Nekem minden jó, mert egyszerűen alkalmazkodunk, nem? Hát ahhoz,
1: hát,
2: ami van.
1: Azért ebben én nem vagyok annyira biztos, hogy neked minden jó, de ma még ebben erről fogunk a mai műsorban beszélni, hogy neked mi jó, vagy mi nem jó a nyári élményeink kapcsán, de én azt gondolom, hogy mind a szülők és mind a tanárok, legalábbis nagyon remélem, hogy azért van egy kis türelmi idejük, hogy a gyerekek visszaszokjanak a nyári szünetből az iskolába, a rendszerbe. Szerintem a következő egy, maximum 2 hét az erről szól, hogy mindenki visszarázódjon a, hát nem is szürke hétköznapok, mert azt gondolom, hogy mit tudjuk kiszínesíteni a mindennapjainkat az iskolai rendszerben. Ennyi.
2: Szerintem ez egy tök jó dolog, tehát hogy én szerintem, tudod, én hiszek benne, hogy minden, ami rendszerben van, az biztonságot ad. Tehát mindig olyan, mintha rossz lenne. Tehát ez, amit én mindig mondok, hogy a gyerekeim soha nem hallják tőlem, hogy Istenem, dolgoznom kell. Persze, néha fáradt vagyok hozzá, de hát alapvetően hát ez a jó az életben. Hát egyébként akkor mivel töltenném a napjaimat, hogy túléljem, és akkor majd egyszer csak már keresem a megfelelő urnát, vagy mi az? Nem. Én örülök neki, hogy történni fognak. Nagyon sok minden történik velünk, de hát erről majd a műsor végén fogunk
1: beszélni.
2: Így van,
1: pont ezen gondolkoztam most, hogy hallgattam, amit mondasz, és néztem a szemedbe bele, és eszembe jutott ez a rengeteg minden dolog a munka kapcsán is, hogy nagyon sokat dolgoztunk. Tényleg nagy öröm volt benne, például a fagyiskocsi kapcsán, ami most is egyébként is dolgozik, és innen üdvözöljük Márkot. Más dolgokon is dolgoztunk, az őszi terveinken is dolgoztunk már, úgyhogy persze pihentünk, és nagyon sok élményünk volt, de erről mind fogunk itt beszélni. Te hogy értékeled csak néhány szóban ezt az idei nyarat?
2: Az idei nyarat szerintem az egyik számomra az egyik legizgalmasabb és legpihentetőbb volt. Ugye én elhatároztam nyár elején,

0: meg is soroltál neveket, mert hogy gyerekkorunkban van, tehát amikor nem olyan tökéletes az egész ott a gyerekkorban, akkor az ember ezt valahogyan felnőtt korban nagyon-nagyon tökéletesíteni akarja. És minden olyan dolgot meg akar kóstolni ebből, amit akkor nem sikerült. És ez és ebben egyáltalán nem az van, amit szoktak mondani, hogy hú, hát akkor én azért akarom ezt elérni, meg ezt, mert ezt nem kaptam meg, hanem hogy ez a tényleg ez az éjség, hogy hú, még azt is nézzük meg. Tehát én ezért is nagyon sok mindent sűrítettem ebbe a nyárba talán túl sok mindent, ennek ittuk a levét is, de...
1: Nem is olyan régen, de erről is fogunk beszélni.
0: Így van. Na, és akkor neked mi volt? Hogyan értékeled ezt a nyarat?
1: Én fantasztikusan, de tényleg, szóval, hogy a nyárnak van egy misztikuma, nem tudom, hogy miért, meg hogy mikor kezdődik a nyár, akkor kezdődik a nyár, amikor vége van az iskolának, június közepén, vagy június elsőjén kezdődik a nyár, vagy már májusban kezdődik a nyár. Vagy miért van a nyárnak ilyen misztikuma? Miért nincs mondjuk a tényleg misztikuma, hogy az ősznek, vagy a tavasznak
0: van,
1: például, amikor nyílik a természet.
0: Van.
1: Valahogy a nyár szerintem nagyon sok olyan dolgot hoz magával, mint a többi évszak nem. Ugye nyáron rengeteg kerti van, parti van, az emberek tudnak a vízpartra menni, vízre tudnak menni, hajózni tudnak, szapozni tudnak, vízibiciklizni tudnak, lágot tudnak enni, hekket tudnak enni, tehát valahogy ez jön a nyárhoz, hát meg persze a kedvenced a palacsinta, a görögdénnyel, meg egy csomó
0: ami
1: minden.
0: Szerintem nagyon fontos, hogy nyáron sokkal toleránsabbak vagyunk például annak szemben, hogy szabadságon vannak az emberek, mert ha télen vagy ősszel történik ez, akkor úgy elcsodálkozol, hogy most nem lehet valakit elérni. Szokott ilyen lenni, de nyáron valahogy úgy vagy ezzel, hogy igen, hát nyáron az emberek nyaralnak, és akkor próbálja kipihenni azt. De azért ez hogy bele van sűrítve egy évszakba? Ahelyett,
1: hát meg 2,5 hónapban mondjuk.
0: Hát igen, de ahelyett, hogy egyébként ami vannak jobb rendszerek, például akár mondjuk a német iskolarendszert nézzük, ott sokkal rövidebb a nyári szünet, de sokkal több szünet van évközben. Tehát lehet, hogy ez így elosztásában például egy jobb a szervezetnek, vagy jobb a tűrőképességnek, akár a gyerekeknél, akár a szülőknél is.
1: Hát meg lehet, hogy könnyebben rázódnak ők vissza a rövidebb szünet után az iskolába, és könnyebben felveszik a fonalat, mint egy ilyen hosszú kihagyás után.
0: Hát egyébként pont most mondta a tanítónőnk, ugye ők ilyen speciálisan tanulnak, természetesen egyébként az alaptantervet tanulják, de hogy van egy csomó minden, amit hozzátanulnak a marciek, és mondták, hogy na most mindenki kösse fel a gatyáját az összes szülő, mert most negyedikbe fogják tanulni a jogokat, méghozzá a saját személyiségi jogaikat. Tehát majd jön haza a gyerek, jogom van a szabadidőhöz, jogom van pihenni.
1: Meg is jelent
0: itt az ajtóban.
1: Nem hívtunk most kisfiam. Ez most nem az a pillanat, amikor neked be kell jönnöd.
0: A kis jogi osztály megjelent, de már ki is ment. Szóval ez a lényeg, hogy ez egy különleges ilyen szempontból, hogy tényleg egyébként nem baj, megtanulja, hogy mihez van joga, mert pont ez például a mi generációnkban, vagyis az enyémből biztosan hiányzik. Fogalmam nem volt, hogy mihez van jogom, meg milyen jogaim vannak, mert egyáltalán nem volt erről szó. Kötelességeim vannak, de hogy milyen jogaim, azt nem tudtam.
1: Hát inkább
0: sosem.
1: Én úgy fogalmaznék, hogy inkább milyen lehetőségem, sokkal szerintem szebben hangzik, hogy tudni azt, hogy neki mire kell rálátni az életbe, milyen mankói vannak ehhez, hogy szoktam mondani, hálót adjunk, és ne halad a gyereknek.
0: Annyira fantasztikus vagy, tényleg. Szóval a közhely tár hozzád képest.
1: És mi történik, hogyha odaérünk a hídhoz?
0: Akkor el kell ugrani az oroszlán szájától. Drágám, fantasztikus vagy.
1: És megtaláljuk a következő dalt.
0: Ha nem Coelho, akkor tényleg Pataki Ádám összes közmondását, közhelymondását lehet, hogy így
1: kapol még majd, de azt hiszem, hogy én is. Nem baj, menjünk egy kicsit zenélni. Itt van a mi kis FLM-ünk. És hát dalban mondjuk el, hogy véget ért a nyár. De csak naptár szerint, hiszen még jó idő van a héten is. Meg reméljük,
0: lesz,
1: hogy a jövő héten is
0: nyara.
1: Így van.
0: Hát az én nyaram is.
1: A fagylalt még mindig finom.
2: Véget ért a nyár, a strand is üres már, az úszómester is alszik.

0: édes kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Bizony-bizony újra itt vagyunk. Egy hónap, két hónap után újra?
2: Két hónap után, igen. Igen, két hónap után vagyunk újra itt. Mindenkit nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Nagyon szép idő van még kint, legalábbis Budapesten egyértelműen, a többi helyet nem tudom, mert ugye gyerekkoromban ezt már egyszer elmondtam, azt hittem, hogyha itt nem esik, akkor sehol nem esik. Tehát, hogy ezt én nem tudtam, hogy ez nem így van. De aztán rájöttem erre, és még mindig tart a nyár, de mi úgy döntöttünk, hogy akkor most tényleg így a nyári élményeket megpróbáljuk így természetesen nyugi, nem az összeset, meg nem mondjuk el, hogy hány lángost tettünk, de hogy megpróbáljuk kiemelni, hogy mi az, ami nekünk maradandó volt. A nyári nyaralások, amiből elég sok volt, az egyik legfontosabb állomása az az volt, amikor végre tényleg az összes gyerekünkkel, szinte egy kivételével, de ő már felnőtt teljes mértékben, el tudtunk menni ugyanarra a helyre Törökországba, ahol voltunk tavaly is. Akkor tavaly Panka nem tudott velünk jönni, most már januárban megmondtam neki, hogy tudom, hogy minden, ő nem tud tervezni két percnél előbb, de ezt most tegye meg, hogy beírja, mert nekem ez fontos.
1: Ő egy kis aranyhal.
2: Igen, igen, ő ilyen szempontból másfajta, teljesen, mint én. Én ebben az koromban is már én nagyon ilyen tervező voltam, hogy tudjam, hogy mi fog történni, hogy fog, ő nem ilyen.
1: Hogy állsz a januárra?
2: Hogy hát egyébként már igen, tehát már szinte az egész őszöm sold out? Tehát igen. Tehát
1: nekem
2: már
1: még marad egy kis...
2: Malami, igen, hát igen, te is benne vagy, nyugi. Ja, tehát jó, benne vagy a tervezőbe, te is. Mindenki más színnel. Megpróbálom az egyensúlyt megtartani.
1: Oh, balansz.
2: Szóval a lényeg, hogy Törökországban voltunk, ugyanabban a Szállodában, Panka nem volt, tehát neki ez egy újdonság volt, nagyon tetszett neki, csodálatos volt megint a helyszín, fantasztikus volt, tényleg megint, csak ezt tudjuk elmondani, hogy Anikó, akivel együtt utazunk, mindig ugye ő segít nekünk, fantasztikusan, tényleg egyszerűen nem tudom mondani.
1: Tényleg egyszer utazhatnánk együtt, mert szegényként annyit dolgozik.
2: Hát már utaztunk egyszer, de hát az semmire se elég, úgyhogy mennünk kéne még sokat. És ebből a utazásból én szerintem egy dolgot kéne ott kiemelnünk, mert azon kívül, hogy hédereltünk, meg vízbe voltunk, meg csúszdaparkban voltatok, meg ettünk, meg itt csináltunk, volt egy olyan kaland, ami...
1: Ahol nem mertél oda nézni, hogy beledöglök-e, vagy sem.
2: Igen, de túlélted, mivel itt beszélsz. Ez pedig nem más volt, mint egy rafting. Igen. Életemben nem voltam még raftingon. Ancsa itt egy kicsit...
1: Akkor álljunk egy pillanatra. Tehát én itt, igen, akkor hagyd vegyem át a szót. Tehát azért megcsináltunk már azért egy-két túrát együtt. Voltunk Izlandon, voltunk itt, voltunk ott. Ismerlek, hogy milyen vagy. És ez nem a hipohonda sztori most elő.
2: Nyugodtan.
1: Hanem azért csak hideg a víz. Jó, meg a Marci, mi fog történni? Tehát picit, és azt gondolom, hogy a Panka is elmondhatja ezt a nevemben, vagy a nevében is elmondhatom, hogy mi ketten azért aggódtunk, hogy te hogy fogod ezt a rafting túrát megugrani.
2: Sőt, hát Anikó is, mert ő mindig ilyenkor várja, hogy majd telefonálok, hogy jó, akkor ezt nem. Tehát akkor én ezt nem, meg a Marci sem megy. Mert a többiek azok már tudnak vigyázni magukra, nem. Eszembe se jutott. Úgy vártam. Tehát én nekem ez egy... Tehát egyrészt, hogy gondoltam, hogy azért nem az a vadvízi rafting lesz, amikor tényleg olyan zubogókon, meg kiskajakba mennek az emberek. Nem tudtam, egyébként én egy kicsit ennél még kisebb csónakra számítottam, de hát jó sokat mentünk busszal is, meg aztán még egyszer busszal is.
1: Kaprüli kanyomba, jól mondtam? Hát jól mondtam. Igen, kaprüli.
2: De minden esetre mondták, hogy egy ilyen 15-16 fokos a víz, venni kellett ugye ilyen kis cipőcskét, meg mellénykét, meg mindenfélecskét, hogy jól bírjuk. És hát beültünk, és elindult a túra, és akkor elmondta, egyébként nagyon jó fej volt, pont aki az egész túrát szervezte, ő volt velünk a mi csónakunkban, úgyhogy tök jó kezekben voltunk, hogy mikor mit kell csinálni, mikor kell jobbra, balra, nem tudom, kinek, mikor, mit, hogyan csinálja. És végül is én azt gondolom, hogy nagyon szépen lehoztam egy darabig.
1: Tényleg?
2: Egy darabig.
1: Miért? Mikor készültél ki?
2: Hát amikor úgy döntöttél, hogy az
1: egyébként... Átúszom a folyót keresztbe?
2: Igen, de ezt most tényleg mindenki úgy képzelje, hát azért még ha nem is egy zubogó Niagara vízesés, de hát ezek ilyen gyorsodrású folyók.
1: Ez így volt.
2: És ugye mit láttam? Ádám beugrott A-ban. majd megérkezett Z-ben, mert hogy nem tudott A-ból A-ba átúszni, mert hát...
3: De nem is ez volt a cél, mondta a fiatalember, hogy akkor Ferdén fölfelé úszak, és akkor nagyjából szinkronba érkezek meg. Csak amikor megérkeztem, ott volt egy kőszikló, amit próbáltam megkapaszkodni, és ott letörött a körmöm, hát ennyi történt, bum. De te nem, hogy azt figyeled, hogy na most partot ér-e gyermekeim apja, nem. Nem, inkább elfordított
2: a fejét. Nem, az nem akkor volt. Nem, az átúszás, egyébként az átúszásnál én úgy voltam, hogy biztos, hogy át tudsz úszni, mert tudom, hogy nagyon jól úszol.
3: Valahol majd kiketek.
2: És meg fogsz kapaszkodni. De ugye már volt arra példa a görögország nyaralásunk során, nem a török, a görög nyaralásunk során, hogy az első napon az én 50-es lábú férjem úgy érezte, hogy ő átszökken egyik szikláról a másikra. Hát volt egy hetünk az ágyban. Én cuccoltam lefelé a kicsi gyerekkel, rága és hallgatók, föl...
3: Egy könyv is kevés lenne, hogy leírja mindazokat a gondolatokat, amit akkor kaptam útilapuként.
2: Igen. Tehát az a mennyiségű trágár szó, ami elhagyta a számot.
3: Nincs a világon.
2: Mert hogy tényleg, hát egy löpőti barom, aki ilyet csinál? Hát most tényleg? Hát mit ugrál a 50-es lábával?
3: Jó, de térjünk vissza Törökországba.
2: Oké, és nem ennél a résznél, hogy úszol, hát meg letörik a körmöt, hát kit érdekel? De te, mert ugye izé vagy, Jaszkari, meg...
3: Nem Jaszkari voltam, nem.
2: Asza Jenő, tehát te vagy az...
3: Kasza.
2: Kasza Jenő vagy. Mondja neked az ember, hogy gyere, barátom, my friend, ugorjunk le innen a szikláról.
3: Ja, ő mondta, hogy nekifutásban, én mondtam, hogy ne nekifutásban menni, és csak ott van a feleségem, nagyon aggódik, és balhé lesz a végén.
2: De nem is kell ott neki? Hát eleve ugye ezek a sziklák nem olyanok, hogy kiállsz a végére, tehát azért ez nem a nemzeti sportuszod, ahogy pont látod ott a kis vizet, hanem az egy gömbölyű szikla.
3: Jó, de cipő volt rajtam.
2: Hát kit nem érted, hogy nem az, hogy fölvágod a lábadat, hanem konkrétan meghalol. Hát mit tudjuk mi, hogy mire ugrasz rá?
3: Na és ekkor fordított el Claudia a fejét, hogy ne, inkább ne is lássa.
2: Nem, én mondom, végig nem nézem, hogy itt ez felszúródik valami.
3: Annyit hallottam, túloldalról ennyit hallottam.
2: És adjanak egy mojitot.
3: Ádám, nem muszáj ugranod.
2: Igen, mert egyszerűen
3: és
2: nem
3: Ádám ugrott.
2: Igen, mert nem értem. Tehát értem, hogy a férfiakban van ez, hogy jó, de nem baj, meg fogom csinálni.
3: De most ne haragudj, a lányod múlt héten Görögországban nem ugrott szikláról?
2: Mert a nyomorúd azt se tudott már visszamászni. Ugye azért ugrott le, mert egyébként nem tudott visszamászni. Tehát az volt a baj, hogy ő le akart ugrani.
3: De nem nagyon látszott rajta, hogy félt volna ettől az ugrástól.
2: A szívét a barátja odavitte a papucsát, mert neki is szúrta a lábát a szikla, tehát hogy papucsba ugorja. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy leugrottál, és aztán tényleg utána valahol...
3: Kisúztam. Hát de tudtam, hogy ott fog kiúszni.
2: Paks 2-n fogunk
3: Paks 2, ez nem volt olyan messze.
2: Na mindegy. A lényeg, hogy egyébként nagyon jól sikerült, és utána még a végén megkoronázták a gyerekek egy zipline-nal. Na most, hogy zipline ki, hogy szereti. A lényeg ott is. Az már nem féltem, de azt néztem, hogy gyerekek, hát a Marcit csak egy ilyen nyomorult szírszarral kötötték be, az összes többi kettőt kapott. Hát mondom, kössék már be kettővel azt a gyereket, mert ha az egyik kiódódik, akkor mi lesz?
3: Nem oldódott ki. Szóval a lényeg, hogy tényleg a Törökország egy hét, hogy együtt voltunk mindannyian, és mindenki azt csinált majdnem, amit szeretett volna. Igaz, drágám?
2: De így van, nem?
3: De így van, abszolút, igen.
2: Szerintem azért ez is egy fontos dolog, hogy a nyaralás nem arról kell szóljon, hogy mint az Oberstudmann Führer, hogy na, ma pedig most itt...
3: Reggeli van, evén van, vacsora van, igen, medence
2: azt,
3: van, tengem,
2: így van, mindenki. Én azt mondtuk, hogy akartok, jöttök velünk reggelizni, aki aludni akar, az alhat, nekem tök mindegy, majd eztek később, majd eztek ugye all inclusive, tehát aztán azt teszik, amit akar, most ez engem nem érdekel.
3: Szabad volt mindenki.
2: Így van, Free Willy.
3: Így, hát így is jön, Ultranét és a Free Itta. Sláger FM az édes kettesben. Ez a dal nekem mindig valahogy a nyarat jutatja az eszem, úgyhogy remélem, a kedves
2: meg még
3: hallgat...
2: száz másik, de minden.
3: Kösz szépen, hogy végigmondhattam. Na mindegy, megyünk, zenéljünk egy picit. Itt jön Ultranét és a Free Itta a Sláger FM-en.

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: 95.8 Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, meg a legnagyobb élményekkel, gondolatokkal.
2: Kicsit megijedtem, hogy mit fogsz mondani. Igen, a legnagyobb gondolatokkal, de...
1: Gombócokkal.
2: Igen, hát már nem is gombócba mérjük. Na, hát a most következő kis élménybeszámolónk az egyik csúcspontja volt a nyárnak, több szempontból is. Mert valójában pontosan ezen a helyen született meg egy évvel ezelőtt a fagylaltos kis autónknak a története. Ugye ez a Forma 1-es verseny volt, és akkor nekünk olyan szerencsénk van most már, vagy volt már évek óta, hogy mi hátulról, tehát a hátsó részről a Box utcából, meg a... Mi a neve? Hol voltunk? Pedok, meg hát
1: Motorhome.
2: Motorhome, igen, ezt a szót kerestem. Ból tudtuk figyelni eddig az eseményeket, és akkor tavaly felmerült ez az ötlet, hogy valamilyen formában megjelenni. És akkor hogy lehetne? Hát valami guruló forma, és akkor így jött ugye a kis fagylaltos autó.
1: Igen, akik nem jártak még a Motorhome-ba, ugye ez a Forma 1, tehát a Hungaroring nagy épülete mögötti rész, ahol a csapatok is dolgoznak,
2: táboroznak,
1: ahol fölépítik a saját kis hadiszállásukat. Ott van egy úgynevezett oázis. És ebben az oázisban gondolom, hogy minden országban, de Magyarországon biztosan egy helyi jellegzetességeket mutatnak be. Ez egy tulajdonképpen egy pihenő, itt tudnak az emberek felfrissülni, kávét fogyasztani, például finom rétes, házi rétes tenni.
2: Igen, mert ugye itt... minden csapatnak van saját étkezdéje, meg saját olyan része, ahova visszavonulnak, de azért nagyon-nagyon sokan dolgoznak, jönnek, mennek.
1: Újságírók, vendégek.
2: Igen, és akkor őket is ki kell szolgálni. És persze van magyar vonatkozásai is, tehát néptáncosok is, zenészek, cigányzenészek is ott zenélnek hátul, és van egy kialakítva egy rész, ahol egyébként magát a versenyt is nézni lehet egy nagy kivetítő. És akkor begurult a kis fagyis autónk. Erről te tudsz mesélni, mert te gurítottad be a csütörtöki napon.
1: Igen, csütörtöki napon már kitelepültünk, és akkor még azért, hát már ott voltak a csapatok, megállt minden, de nagyon-nagyon szigorú szabályok szerint lehetett magára a területre belépni, tehát külön láthatósági mellény kellett fölvenni, és csak zárt lábbeli betett papucsba nem lehetett ott lenni. Nyilván ennek munkavédelmi feltételei voltak, és akkor megépítették az oázist, akkor kerültek még a végső helyeikre a különböző bútorzatok, a különböző kis installációk. Úgyhogy nagyon érdekes volt látni, hogy tényleg valójában, hogy épül fölött hátul a Motorhome.
2: Én ugye szombat és vasárnap voltam kint Marcival, úgyhogy én ehhez tudok csatlakozni, mert én már pénteken is kint voltatok. Hát az egyértelmű volt, hogy már az elejétől láthatóan hatalmas sikere lesz. Tehát mi ki se nyitottuk a kis palettát, már ott álltak az emberek, főleg már szombaton, amikor már megtapasztalták pénteken, hogy itt kérem szépen.
1: Hát valószínű, hogy híre ment a Box utcában, hogy itt kérem szépen, itt finom a fagylalt.
2: Hát annyira híre ment, hogy már szombaton már rendeltek. Tehát már rendeltek csapatok, hogy vigyenek, milyen fagyikat vigyenek oda nekik, és hát tényleg, aki így követi mondjuk a közösségi médiás oldalainkat, láthattak róla a kisfilmet, hogy ilyen hosszú sorokban különböző színű csapatok, ugye ott látható volt. Hogy...
1: Az Aston Martin, a Red Bull, ugye a McLaren mellett voltunk közvetlenül, tehát neki csak át kellett lépniük, jöttek, tényleg a Mercedes-től tényleg nagyon sokan jöttek hozzánk.
2: Ugye nagyon sokáig, ameddig tart a verseny, ez egy fontos dolog, tehát mert ugye ilyenkor mindig megkérdezik, na és először és a pilóták nem ehetnek egy csomó mindent. Tehát ugye mindig van egy ilyen félelem, azért ha valaki belegondol, hogy két hetente nekik teljesíteniük kell biztosan egy versenyt, mert nem lehet kihagyni. Tehát ugye itt tényleg az, volt, aki ugye például a Stroll törött csuklóval vezetett, mert ez egy akkora biznisz, hogy itt nem tudsz kiszállni belőle. Na, például most a Verstappen legutóbbi versenyen nagyon betegen vezetett, azt tudom. Szóval ez egy nehéz ügy, tehát ők akármit nem vehetnek, és most attól függően, hogy nagyon finom a fagyink, benne van, hogy mondjuk valakinek mondjuk ez nem biztos, hogy annyira jót tesz, hogyha most egy ilyen teljes fagylaltot eszik, de amikor véget ért a verseny, akkor megjelentek. Jöttek. Igen. És akkor ott volt a Perez, a Hülkenberg, és akkor...
1: Toto Wolff is jött fagylaltozni, a FIA elnöke is.
2: Szóval nagyon-nagyon jó érzés volt, meg az nagyon jó érzés volt, hogy ugye az ember nem tudja, mire számíthat. nem először fogalmunk nem volt, hogy hogy veszik ezt, már olyan szempontból, hogy hogyan fog ízleni az embereknek, hát ezt tudom, hogy nagyon jó a fagyink, de hogy majd ezért ez milyen visszhangja lesz. És érezhető volt azokból a sorokból, meg azokból a csalódott emberekből, akik amikor már tényleg az utolsó csepp is elfogyott, és még jöttek.
1: Hogy igen, vagy még.
2: És biztos semmi nincs már.
1: És valójában tényleg az öröm benne, hogy a Márkon, amit kitaláltunk, fagylaltokat, hogy azokat szerették.
2: Mondd el, hogy miket találtatok ki, mert ugye ez is kapcsolódott a Forma 1-hez.
1: Hát például, hogy próbáltunk ugye egy kis helyi jellegzetességet, a Rákóczi túrost, a túrót megmutatni a fagylaltokban, az nyilván egy picit nehezebben ment át, de egy némi kis edukációval nagyon szívesen megkóstolták, vagy a klasszikus puncs, ugye, amit te nagy kedvenced, hát ugye azt nem értették, hogy puncs, pedig ugye angolul írtuk is, akkor azt elmagyaráztuk, hogy ez egy mozsolás, egy picit ilyen romos ízesítésű, arra hajazó dolog, de például a francia csokoládé twistet, vagy például az argentin karamelt, a dulce lécsét is nagyon szerették, vagy például a lemon curdöt.
2: A lemon curd, igen, megpróbáltál azért ugye nagyon
1: kicsit
2: sok...
1: nemzetközi lenni.
2: Igen, van. Igen, hogy legyen a pisztácia az olaszoknak, az olasz.
1: Hát igen, ugye a szicília pisztácia, a brontei pisztácia, igen, tehát hogy az tehát, egy kicsit olaszosabb vonal.
2: És érezhető is volt egyébként, én nem tudom, én tudom, hogy én leszek talán az egyetlen, én nem szeretem a pisztáciát, és mindenki imádja, tehát az fogy a legjobban mindig, a pisztácia. De azt mondják, hogy azért olyan jó a te pisztáciád, mert nem édes, hanem sós is.
1: Enyhén sós. Ugye a pisztácia, meg szerintem minden fadlátnál nagyon fontos, hogy egyrészt milyen az alapod, amit főzöl, ahhoz milyen olajos magpasztát választasz, azt milyen arányba teszed hozzá, mennyi a só még mellette, és maga a technológia, hogy ezt hogyan készíted el. Tehát nagyon sok buktatója, meg nagyon sok olyan része van, amivel még kellemesebb, jobbá tudod tenni a fagylaltodat.
2: Nekem az egyik hogy szívmelengetőbb pillanat az volt, amikor elkezdődött a futam, és akkor leültünk mi is a Marcival ott nézni, te még ott tevékenykedtél, és körbenéztem, és mindenkinek a kezében pataki fagyi volt. Tehát, hogy az annyira hihetetlen volt, hogy ültek ott az emberek, kiemelt vendégek, csapattagok nem ugye, mert ők bent dolgoztak, de azért rengeteg újságíró, ilyen-olyan, amolyan, például a BBC-nek a műsorvezető nője is ott ült a kisgyerekével, és mindenki ott ült, és gyalta a fagyit, és így éreztem, hogy nézik is azt a versenyt, de közben ránéztek a fagyira, ebből is még érettem volna még egy kicsit.
1: Azért azt meséld el, hogy te kivel találkoztál személy szerint.
2: Hát én sok mindenkivel, például Ralf Schumacherrel találkoztam, vele készítettem képet, aztán ugye a Marcival, hát ő neki nagyon nagy vágya volt, hogy valahogy a Hamiltonnal készítsünk képet. Hát ő nem volt túl jó kedvében. Egyébként sem egy ilyen típusú ember, vele nagyon nehéz, mert elég undok béka, de értem, mert vagy egyfelől értem, hogy egy kicsit zárkózottabb, ha kicsit talán jobban hasonlítok Kimre, akkor lehet, hogy több esélyünk van, de nem.
1: Hát David Coulthard-dal is találkoztál.
2: Igen, vele.
1: Damon
2: és közös.
1: Hill-lel.
2: Jaj, hát úristen, az egyik fantasztikus pillanat volt, hogy Damon Hill, igen, megtaláltuk őt, meg hogy tényleg ezek olyan legendák, akik viszont tényleg az én fiatalkoromnak a nagy autóvezetői, és például Charles Leclerc nagyon kedves volt, és ő Marcinak adott is autogramot.
1: De még találkoztál valaki nem Forma 1 kapcsán volt ott, és hát, egy igazán nagy,
2: hát aki az életünkhöz kötődik.
1: Ikon, így van, abszolút.
2: Aki
1: ott volt az esküvőnkön is.
2: Igen, ott volt az esküvőnkön is, idézőjelben, és aki ott volt már tényleg a gyerekkoromban is, és ő pedig nem más, mint George Lucas. És egészen döbbentes volt, én odaszaladtam hozzá, nem is reméltem, hogy fogok vele közös képet készíteni, és nagyon kedves volt, valaki mellette volt, mondtam, hogy you are my hero, és akkor ott készítettünk közösen egy képet.
1: Én például találkoztam Zsanálézivel, vele is készítettem egy fotót, úgyhogy...
2: És találkoztunk egy magyar származású Párizsban élő csodálatos művész emberrel, aki egyébként a McLarennek volt az egyik fő kiemelt a vendége, és nagyon édes volt, és hogy együtt ünnepeltük ott már ott a pódium alatt a győzteseket. Szóval nagyon nagy élmény volt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez megvalósult. És
1: így megtörtént. Van, robog tovább a Forma 1, robog tovább a fagyiskocsi, és mi is robogunk tovább. A következő órában jövünk vissza, most pedig Bagosi Brothers, és a Visszajövök itt a Sláger FM-en az Édes Kettesben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A rövidtávú lakáskiadás jövőjéről indít szavazást a budavári önkormányzat. 3 hónapig tesztelhetik a MOL Bubit a 17. kerületben. Dupla égi csoda jön szeptember elején. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. A minisztérium közlése szerint a támogatás az idei energiaárnövekedés és a víz és csatornadíjak emelkedésének ellentételezését szolgálja. A magyar államkincstár a tavaly október 1-jei ténylétszám és az idei október 1-jei becsült létszám alapján határozza meg az összeget. A társadalmi egyeztetés szeptember 8-áig tart. A 8 szakmaközi szervezet és terméktanács november 21-én és 22-én újra megrendezi az Európai Nyúlhús napokat, amelyet tavaly tartottak meg először Magyarországon. A szervezet közlése szerint az első évben 32 étterem csatlakozott a programhoz, ahol többek között rozvaringos nyúlcombot, fekete erdősonkába göngyölt nyúlgerincet és klasszikus nyúl erőlevest kínáltak. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a vendégek nyitottak a kevésbé megszokott alapanyagokra, ha az izgalmas és könnyen elkészíthető. Magyarország Európa egyik jelentős nyúlhús termelője, a hazai termelés 92%-a mégis külföldre kerül. Itthon az éves fogyasztás mindössze 50 gram fejenként. Ezen szeretne változtatni a nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács az Európai Nyúlhús napokkal. Szavazást indít a budavári önkormányzat a rövid távú lakáskiadás szabályozásáról, hogy az ott élők véleménye alapján dönthessenek a jövőbeni lépésekről. Az önkormányzat kérdése azért aktuális, mert az év végével lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium, így az első kerületben is szükség van döntésre. A turisták által kiemelten látogatott területeken, különösen a budai várban több lakó fogalmazott meg problémákat, miközben a rövid távú lakáskiadás sok vállalkozásnak és helyi szereplőnek fontos. A szavazásban a 18. életévüket betöltött első kerületi lakosok vehetnek részt, akik két kérdésre válaszolhatnak az Airbnb teljes tiltásáról és arról, hogy támogatnák-e a feltételekhez kötött működést. Az önkormányzat szerint a kerületben több mint 400 engedéllyel rendelkező magánszálláshely működik. Szeptember 1 és november 30-a között 50 új MOL Bubi kerékpár érkezik Rákosmentére, ahol 11 mobi ponton próbálhatják ki a szolgáltatást az ott élők. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a tesztidőszak célja, hogy segítse a kombinált közlekedést és könnyebb elérést biztosítson a 17. kerület fontos intézményeihez, a vasúti megállókhoz és a közösségi közlekedési csomópontokhoz. A klasszikus és elektromos kerékpárok ugyanúgy a MOL Bubi mobil alkalmazással használhatók. A nap 24 órájában, mint Budapest más részein. A tapasztalatok alapján a BKK pontosabb képet kap arról, hogy hasonló város szerkezetű területeken milyen feltételek mellett érdemes közbringa szolgáltatást nyújtani, és hol lehet indokolt a jövőbeli bővítés. Különleges égi látványosságok jönnek szeptember elején. Szeptember 7-én hajnalban a Hold, a Mars, valamint az Ikre két fényes csillag alkot látványos együttállást az égen. Másnap szeptember 8-án újabb különlegesség várja a koránkelőket. A vékony Hold sarló alatt a Méhkas csillaghalmaz is feltűnik. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló előrejelzése alapján a szabad szemmel is tökéletesen látható formáció mellett a ragyogó Jupiter is feltűnik majd közvetlenül a horizont felett. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Ugye átvonul fölöttünk egy hidegfront, amelyet követően kicsit felfrissül a levegő, aztán a hétvége felé ismét jelentősebb melegedéssel lehet számítani, és szombatra visszatér a hőség, de addig nagyon kellemes 28 és 30 fok közötti hőmérséklet értékek várnak bennünket. Az éjszakai órákban lehet számítani esőre, akár zápor zivatar is érkezhet térségünkben, de holnap reggelre már szakadozottá válik a felhőzet, és mire kezdődik az első iskolai nap, addigra ismét zavartalan lesz majd a napsütés. Egyébként kora reggel 19-20 fokban indulunk majd otthonról. Jön a segítség az úton lévőknek. Az M0-ás autóúton korábban volt két baleset, az egyik Vecsés térségében, itt több személygépjármű ütközött az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 40-es kilométernél a sérült járművek a belső sávban állnak, a forgalom csak a külső sávban tud haladni, a 41-es kilométernél pedig három személyautó és egy motoros ütközött össze, itt véget ért a helyszínelés, de még mindig 8 kilométert meghaladó a torlódás ezen az útszakaszon. A fővárosban pedig az okoz nehézséget most az autósoknak, hogy Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, és ezért torlódik a kocsisor kifelé az Erdősor utcától. Erős a forgalom a Károly körúton és az Asztória előtt, a Széll Kálmán tér környékén, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, de lassan lecseng a mai délutáni csúcs. Azonban arra figyeljenek, hogy lezárták a harmadik kerületben a Petúr utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek, a Bajcsy-Zsilinszky úton pedig kifelé az Andrássy út előtt a középső sáv van lezárva, mert javítják az útburkolatot. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most Édes Kettes Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal a Slá

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Újra itt vagyunk, újra úton vagyunk.
2: Jaj, hát a mi kis Petikénk, Pöti Peti.
1: Ő is újra úton van, kis botjával.
2: Milyen botjával?
1: Hát a botorkátodat.
2: A botorkát, igen, igen, a lábfájós, kézfájós emberünk. Igen, hát egyébként tessék, itt van Petike, mindig mondott, hogy nem játsszák a számaidat, az tessék, itt
1: mi
2: van.
1: Mi játsszuk.
2: Így van, mi játsszuk a számaidat, majd ezt az egyet most játszottuk, de minden esetre hello Peti innen neked. És hát újra itt vagyunk, és... ugye az előző órában már elkezdtük feldolgozni a nyarunkat. Mi a következő állomás?
1: Hát ugye arról beszélgetünk, hogy ugye megyünk mindig gyerekekkel is, megyünk külön is, már hogy mi ketten, és persze megyünk úgy, hogy egymás nélkül is megyünk nyaralni, bulizgatni, kirándulni, hol belföldön, hogy külföldön.
2: Azért ez a legritkább, szóval azért ez...
1: Sajnos. Ez,
2: mi sajnos? Hogyan kérlek? De egyáltalán nem. Ne haragudjál, nem.
1: Mindenkinek jót tesz, hidd el.
2: Ez nem kérdés. De
1: nem csak neked.
2: De én löklek.
1: Nem csak nekem.
2: Tehát én állandóan löklek.
1: Hanem a család a többi
2: tagjának. Én löklek. Én mindig mondom neked, hogy menjél a fiúkkal, neked nagyon jót tesz, cuki leszel, kisbaba
1: neked
2: leszel.
1: Is. Nem leszek kisbaba, hagyjál már. De, hát, de hogy leszek kisbaba.
2: De egy ilyen kis nyeretlen, hogy hívják ezt nyeretlen.
1: Nyeretlen kétés. De na, akkor térjünk. Mi neked a nyeretlen kétés, amikor a faszik elmennek bulizni, jól érzik magukat, nem. Esznek, isznak és vidámkodnak.
2: És most mindenféle, mert nagyon jól tudod, hogy semmilyen szüfrazset nincs bennem, tehát ez a női mozgalmak nagy ellenállója vagyok én magam. Én nagyon szeretem az egyensúlyt, szerintem az erőben az a lényeg, hogy férfi-nő az együtt legyen, márhogy úgy, hogy megtalálják
1: igen,
2: az
1: igen.
2: Egyensúlyt, vagy férfi, vagy bárki, bárkivel, mindegy, nem semmiképpen ebben a mai pénzi világban nem akarom azt mondani, hogy ki hogy legyen. A lényeg, hogy én szerintem a férfiak valójában sokkal inkább megőrzik ezt a gyermeteg lelküket. Sokkal inkább kerülnek hirtelen, most nem véletlen, hogy akik sokat többet játszotok, szerencsejátékoznak, a gamerség, vagy bármi ilyesmi, jobban beszippantja őket. Ilyen szempontból nekem van egy erős férfi lelkületem, mert én is gyermeklelkű vagyok, neked meg van egy erős női lelkületet, tehát te meg át tudod érezni a női részt. De amikor elmész a fiúkkal, az úgynevezett parti virsli csapatotokkal, ezt el lehet mondani?
1: Hogy ne lehetne, persze.
2: Ez a nevük, vajon miért virsli, és miért nem parti szafalálé, de mindegy, nem tudom. Ezt föl nem fogom. Mondjuk jobb, mint egy parti ceruza lenne, de hogy a lényeg, hogy...
1: Zsírkréta. Egy kis zsírkréta.
2: Szóval az a lényeg, hogy akkor, tehát én már látom előre, hogy már
1: szerveződik a következő, csak hogy tudjál róla.
2: Röhögtök.
1: Nagyon.
2: Már mindenki, nagyon. Hogy ki mit csinál, ki mit hoz, és akkor együtt, és akkor iszunk, és akkor eszünk. És
1: Radir
2: akkor...
1: húzza a boomboxot, Miki hozza az étlapot, meg a grillsütőt, de konkrétan, tehát múltkor a Józsu autójában nem féltem, egy egész grill lapot hozott el otthonról, és Miki legjobban főzni szeret, és minket jól tartani.
2: Igen, szóval ez csodálatos, és szerintem, amikor a semmi nem, ugye ezen a tényleg egy görbe ujját mutatok, és azon is nevettek. Én ezt imádom. Én nem tudom, hogy miért van olyan nők, akik erre irigyek, vagy féltékenyek, vagy gyere már haza. Mondjuk mi magyarul baromi jól megosztjuk.
1: Mondjuk azt meg szoktad kérdezni, mikor jössz már haza.
2: De ezt én amikor hétköznap van.
1: Nem, a buliból mikor.
2: De úgyis kérdezem meg, most ne játsz már meg az eszedet, tényleg, szóval ne sajnáltasd magad, ez már elmúlt.
1: Én nem sajnáltatom, te megkérdezed.
2: De. Na, a lényeg, igen, és én is most úgy döntöttem nyáron, egyébként én is szoktam a barátnémmel, azért nem szoktam elmenni nyaralni, velük néha-néha elutazgatok a...
1: De sűrűbben tegyetek
2: igen,
1: ezt
2: egyébként
1: meg.
2: Ez így van.
1: Hát tényleg?
2: Szuper volt, hármasba elmentünk, Dél-Spanyolországba, Markbejára, és egyszerűen egész nap semmi más nem csináltak, mint feküdtünk a medence mellett. És én megdöbbentem azon, bár mondjuk nem is értem, miért döbbentem meg. Nagyon jók szoktak lenni a nézettségeim a különböző közösségi oldalakon, de hogy egy olyan posztom, ami csak arról szól, hogy ott mi jól érezzük magunkat, lányok, de valószínűleg nem ez kapta ezt a majdnem 1,5 millió nézettséget, hanem az, hogy azt írtam ki, hogy is volt a mondat, hogy én... vagyis nem tudom, tehát kétféle embert ismerek, aki 11-kor koktélozik velem, a másik fajtával majd nem utazom. Tehát, hogy ez és ez olyan, tehát a mi országunk, az szeret inni. Na, Nincs mese. Az rögtön együtt érzett. 1,5 millió néző velem. Hogy így van. Vagy valaki odaírta, hogy jó, hát akkor én nem megyek. Ebből egy volt a többi.

0: pasikat, kibeszéljük a munkát, kibeszéljük a idiótákat, szóval egy csomó mindent, de alapvetően...
1: Tudjon azt, amit mi férfiak, csak itt csajosban.
0: Persze.
1: Király.
0: Elmegyünk utána. Elindultunk, hogy valami nevezetességet nézzünk meg, de aztán rájöttünk, hogy sokkal érdekesebbek az üzletek.
1: Teljesen valami kis bulika. Marbella-óvár. Kis bulika itt, nem? Marbella semmi, nem?
0: Figyelj, az az igazság, hogy ez nem? Rövid is volt, meg annyira szeretjük egymás társaságát. Én egyébként az összes barátnőmmel, hogy nem igénylem. Tehát most az, hogy elmenjek, hosszabb lenne, egy hétig lettünk volna, akkor biztos, persze, hogy lett volna legalább két olyan este, amikor csapatjuk. Táncoltam én eleget az asztal tetején, mindenféle bárokban. Jó nekem ez, hogy pörkölődöm a napon. Jobb ez
1: így. Ott.
0: És meg kell, hogy mondjam...
1: Veszélyesek már az asztal tetők.
0: Így... Én, azt mire gondoltál most? A mennyiségre, ami én vagyok? Pedig most kicsi vagyok, most nem vagyok nagy.
1: Kicsi vagyok, székre állok.
0: Igen, onnan nagyot kiáltok. Tehát, hogy például nekem teljesen mást vesz észre az ember. Például volt egy nagyon-nagyon egyszerűen, komolyan majdnem hazahoztam és örökbe fogadtam, egy nagyon kedves fiatal ember, aki körülbelül 20-22 éves lehetett. Ne, hajtogass végig.
1: Hát először végére fel a gondolni, mit mondunk.
0: Kedves és udvarias volt. És olyan kis, hogy mondjam, mint egy ilyen kis rebbenéken kis madár.
1: Én is találkoztam ilyen lányokkal a nyáron, akik olyan kedves és udvariasak voltak. Én körülbelül hasonló korabeliekben, 22-25 évesek, nagyon kedvesen, mosolygósan néztek rám.
0: Hát igen, gondolták, hogy na, a Tatának legyen még egy jó pillanata.
1: Nem Tata, azért nem Tata, na.
0: Prost Tata. Na, mindegy, szóval,
1: nincs itt semmiféle Tata. Nincs itt Tata.
0: Nincs Tata, jó volt, tudom én, hát láttam én. Na. Láttam én, hogy ott
1: láttatta,
0: a zsészpikniken láttam én, hogy rád repültek. Hát,
1: repültek volna.
0: Láttam. Én nekem meg hogy mondjam, ez imponál. Tehát lehet, hogy ettől más
1: olyan
0: rosszul
1: voltam,
0: lesz.
1: Olyan mint a Csillagok háborúja, ez a légvédelmi burokháló. Tényleg így kifeszítetted, és így mindenki lepattant, sajnos.
0: Nem.
1: Én úgy vagyok.
0: Tehogy is, hát ott ült, de most ne játsz már meg magad. Hát
1: akkor lehet, hogy valami más néztem. Te mit láttál?
0: Miről beszélsz? Hát ott voltam a Marcival legalább 20 méterre tőled, és csak láttam, néztem, mondom, jönnek a nők, te ott kedvesen mindenkire mosolyogsz. Úgyhogy, de az az igazság, hogy ez a jó. Hát
1: milyen gáz lenne, hogyha nem mosolyognák a nők, nem?
0: Nem csak az. Milyen gáz lenne, nem kellene senkinek.
1: Ennyi.
0: Érted? Tehát az... Akinek kell egy olyan pasi, aki nem kell senkinek. Most megsértődött, mert látnák
1: a fejét. Nem, én csak lapítok mindent.
0: Ne lapítsál, szalma.
1: Ennyi.
0: Jaj, hát ezt még gyorsan, ezt már elmondtam, amikor mutkor
1: nem
0: már
1: nem majd, nem majd, menjünk zenéjünk, mert egy kicsit sokat beszéltünk. A következőben el fogod majd mondani, jön a kedves barátunk Ricsi, aki Lionel, és egész este nekünk fog zenélni, és elmeséli, hogy ő mikor találkozott Szalmával. Lehet, hogy neki megvan a Szalma száma.
0: Szerintem egy szám lesz ez csak.

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Hát jöjjön, aminek jönnie kell.
2: Márjál, még azért a szalmás sztorit befejezem, ja. Mert hogy ugye szalma hallják a kresse az én férjemnek, magyarul, kicsikora óta szeretné, ha ez a bála rádülne, de...
1: És elgalánk egy-két gombóc fagylaltot együtt.
2: Elfogyasztanád, de főleg szerintem belefúrnád magadat a bizonyos test részébe. Na, de a lényeg, szóval nagyon, nagyon csipázza szalmát, és adódott most a nyár közepén egy lehetőség, hogy Tuin van megkapja, vagy még, hát még nem, na, de majd jön.
1: Miről maradtam le?
2: Egyszer csak fölhívtak, hogy nagyon ritkán szinkronizálok már, tényleg nagyon ritkán, csak ha nagyon, nagyon muszáj, fontos. Mert fontos, vagy tényleg egy olyan szereplő, aki engem is érdekel, és akkor itt felhívtak, hogy lenne itt nem sok, 14 tekercs, és már rögtön már számom volt, hogy nem, ne haragudjatok, de pont mikor? Tényleg nem érek rá,
1: de?
2: És de mondom, hogy jó, oké, de kit kéne szinkronizálni? Hát Szalma Hayeket.
1: Oh!
2: És tényleg nem értem rá, de elraktam azt a programot, mert azt mondtam, hogy én azt meg akarom élni, azt a pillanatot, hogy ülünk a moziban, megjelenik Szalma a vászlón, na de megszól a anyu hangja.
1: Csinálok neked ilyen
2: milyen?
1: Mi ez, matricát a fejedre.
2: Ja, a fejemre ilyen, igen. Maszkot?
1: Igen.
2: Hát drágám, nem akarom mondani, attól nem lesz az, amit te szeretnél. Tehát attól azt nem
1: kapod. Azt is megoldjuk.
2: Azt is, persze, egy műtesttel.
1: Na. Kis belén, egy kis bekecset rád patintok.
2: De a lényeg, hogy Szalmának semmi köze Angliához, viszont nekünk volt.
1: Volt.
2: És nagyon friss az élmény.
1: Nagyon. Néhány napos.
2: 4 napot voltunk Angliában. És
1: Nem. Nagyon rosszul
2: indítom.
1: Az igazság, hogy az elmúlt talán 3 évben volt néhány olyan utunk, ami sajnos meghiúsult, vagy időjárási anomália, de leginkább azért, mert Marci egészségi állapota nem tette azt lehetővé, hogy valakire rábízzuk, hogy kettesbe el tudjunk menni pihenni.
2: Egyébként is ez nehéz ügy nekünk, mert nagyon nehéz, nincs igazán babysitterünk, és vannak nagyon kedves emberek, akik segítenek, meg én nem is
1: így
2: annyira szeretem, de az viszont nagyon szeretem, hogy, vagy nagyon fontos volt, hogy most már menjünk el kettesbe is valahova.
1: Így van, és a kedves feleségem kapva kapott az alkalmon, hiszen Marci a múlt héten egy vidéki táborban volt, és hogy menjünk el ketten, hát, hogy az ő hobbiának tudjunk hódolni egy kicsit.
2: Hát ez nem a hobbija,
1: fanatizmusa.
2: Igen, fanatizmusom, ez 10 éves korom óta kísér. Én sem tudom, megmondom őszintén, hogy szerintem nem jól tanultam meg olvasni, de van egy szerző, aki bármikor, bármilyen módon, bármennyi időre leköti a figyelmemet, és ő pedig Agatha Christie. Igaz, hogy lehet azt mondani, hogy nem egy olyan mélység, ugye, tehát nem szép irodalom Agatha Christie, hanem úgynevezett lektűr, tehát ez a ponyva, de én azt gondolom, hogy mégis egy olyan világba repít, mert ugye sokszor gondolkoztam, hogy miért pont Agatha Christie az, akit ennyire kedvelek, azért, mert annyira csodálatosan írja le az Art Deco világát, azt a világot, amiben a könyvei játszódnak, vagy a történetek játszódnak, hogy én azt imádom. Imádtam mindig, ahogyan bemutatja a szereplőket. Tehát azt is nagyon szerettem. És nagyon izgalmasak. És soha, de soha, ameddig, sőt most már ugye így rengeteg szavaztam, olvastam a könyvét, de még mindig van olyan könyve, hogy nem tudtam, hogy ki a gyilkos. Tehát elkezdesz egy Agatha Christie-t, és már azt hiszed, hogy te olvastál már 50-et, hát akkor tudni fogod az 51-nél. Nem. Ő neki egy olyan képessége volt, vagy egy olyat szerzett, egyébként állítólag pont azért, mert nem járhatott iskolába, mert táncolni tanították, meg egy olyan családban nőtt fel, ahol nem volt erre szükség, hogy ő valahol ki akarta élni ezt a művészeti hajlamát, és ez lett az írás. És akkor én úgy döntöttem, hogy rengeteg könyve...
1: És ezen van itt a hangsúly, hogy te úgy döntöttél.
2: Ez így van, tehát rengeteg története játszódik azon a vidéken, ahol ő született, és ahol ő egyébként az életét töltötte, és ez meg nem más, mint Dél-Anglia, Devon vidéke. És akkor így úgy gondoltam, hogy összeállítok egy olyan utazást, és hát az Ádám imádni szokta ezeket, és szokott ennek örülni, és most is örült neki, és miért ne örülne, hogy valaki fogja őt, és elviszi alahova. De hát persze azért ez egy csomó mindennel jár, hogy őnek is kell csinálni valamit. Például autót vezetni. Jó, egy jobb oldali kormánnyal. Szóval egy csomó minden. Na, úgyhogy el is indultunk egy szép keddi napon.
1: Így van, azért ezt hozzá kell tenni, hogy az előtte való hét elég mozgalmas volt, hiszen akkor volt a lányokkal a Spanyolországba.
2: Augusztus
1: 20-a volt, a Marcit levittük a táborba, akkor neked utána még volt egy sajtótájékoztató, szóval sok-sok-sok minden történt.
2: De hát mi meg tudjuk ezeket ugrani.
1: De meg tudjuk általában. Nekik, általában. Most talán lehet, hogy, sőt, én azt vállalom, hogy nem kellő figyelmet.
2: Fokhegyről
1: nem is fokhegyről, nem kellő félváról. Figyelemmel.
2: Valamelyik testvizednek egy fél részéről.
1: És elállal vetettem bele magamat ebbe a túrába, de hát fejet hajtottam, és mentem.
2: Hát marhára, tényleg, szóval úristen, tényleg mit csinálják, hogy el kellett
1: jönni a Dél-Angliában. Nem volt kérdés.
2: Na, körülbelül a 4 nap alatt 3-szor a vállás közeli állapotba kerültünk.
1: És az mind az első napon történt meg. De, hát dehogy is nem.
2: Dehogy is.
1: A 3, dehogy, de mind az első napon.
2: Hogy lenne, a másodikon is történt. Hát ne haragudjál, az öltözködős az a második nap.
1: De tényleg az a második, az második akkor nap. Másfél.
2: Sőt, az a sőt, a második is a második nap, akkor volt a... Na, mondom, időrendi sorrendben. Tehát elindulunk Londonból, imádunk múlt vonatozni, mind a ketten, nagyon szeretjük, úgyhogy elmentünk Exeterig, itt fel lett egy autóbérlés, ugye, mert egyébként az egész túra az autóbérlésre épült, tehát ez egy tök fontos mozzanat. Ádám vállalta ugye ennek az ódiumát, mi kell ehhez? Jogosítvány.
1: Kellett vállalni, igen.
2: Ben áll Ádám a kis fülökében, ahol én kint vagyok a csomagokkal, mert mondom, én ezt most minek, hát ő majd ezt megcsinálja. Benézek a fülkében, látom, hogy a fiatalember Ádámmal szemben nagyon ingatja a fejét, hogy
1: jobbra-balra.
2: Itt már beléptem, mondja, hogy hát sajnos az ön jogosítványa lejárt. Ádám nem rezzent meg, mert mondta, hogy persze, igen, hiszen van új jogosítványom. Keresi nagyon a tárcájában, de már ő maga is tudta, hogy itt nem lesz csak lüfüsz és esti fény, és bizony, nem is volt semmi, sőt, annyira nem volt semmi, hogy ez az új jogosítvány még ki sem lépett az okmány irodából, mert Ádám elfelejtette elhozni.
1: Így van, ez érdempihent a Budai úton.
2: Akkor mondta a fiatalember, hogy sajnos csak fizikai kártyát fogadnak el, vagyis fizikai igazolvány.
1: Hát ezt nem mondta volna.
2: Mert hogy ugye én sem vittem el az jogosítványomat, hiszen én tudtam, hogy nem fogok vezetni.
1: Mert ha velem történhetne, érted?
2: Hát
1: érted,
2: jó,
1: Zoli,
2: akkor majd vezetek,
1: gyomorrontás,
2: de...
1: vagy bármi, vagy mit hát tudom, akkor... kibicsaklik a bokája, tök mindegy. Nehogy legyen nála papír,
2: pillanat,
1: kártya.
2: Nem ez a lényeg, hanem mi nem volt nálad? Semmi.
1: De útlevél.
2: Semmi? Köszönjük. A fiatalember mondta, hogy nem. Na, én itt kiborultam, mint a Billy, az úgy, ahogy van,
1: szerintem
2: az a teli Billy.
1: Ez nagyon-nagyon gyenge jelző.
2: Figyelj, hát mindent mondtam. Tehát nem válogattam a csodálatosabb jelzőkben, mert az egész út arra épült, hogy kocsiba menjünk. Tehát ott befűröttünk. Mondtam, hogy jó, akkor visszamegyünk Londonba, följünk az első gépre, és csá. Na, de mindegy, valahogy mondtam, hogy valahol aludjunk, és akkor kiderült, hogy van egy vonatjárat, akkor eljutottunk Torquayig, ugye itt született Agatha Christie, akkor elmentünk a hotelba, de itt már a csodálatos Ancsánk fölhívott minket, hogy talált ott egy autókölcsönzőt, aki odaadja a befotózott jogosítványra is. És ez így is történt, átvettük az autót, vagyis hát még nem hoztuk el, csak ott átvettük.
1: Természetesen ebben nem az következik, hogy Claudia vezetett 4 napon keresztül.
2: Nem, de így volt, de hogy nem, hát hogy ne én vezettem volna, adjuk már ezt. Igen, nem tudom, utólag lehet bármit csinálni, minden esetre az a lényeg, hogy ugye elmentünk a múzeumba, tehát nyugodtan lefeküdtünk, hogy a második nap az majd csodálatos lesz. De erre még önöknek egy kicsit várniuk kell, hogy megtudják, hogy végül is mi volt a második alkalom, amikor majdnem elhagytam a férjemet.
1: És ha már brit földön vagyunk, akkor jöjjön az egyik kedvenc brit előadónk, Elton John és Britney Spears közöse. Hát így utólag azt mondom, hogy hold me closer, baby.
2: Hát utólag.

0: Édes kettes. Liptai Klaudia és Podaki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Hát most lehet, hogy egy kicsit keserédes lesz az egész. Ott tartottunk, hogy Torkiban vagyunk, Torkig van a Klau az én hülyeségeimmel, de megvan az autó.
2: Lefekszünk.
1: Igen, reggel fölkelünk. Én a szállodából átsételtem a vonat állomásra, hiszen ott parkolt az autó. Mondom, ide állok az autóval.
2: Már nekem fura volt, hogy mi csinál ilyen sokáig.
1: Nem mondtam ott olyan sokáig. Csak úgynak. De mindegy, ez egy kicsi autó volt, tényleg egy picike kis városi autó, amiben én az 1,93 magasságom és a 49-es lábammal beültem a jobb egyre. És ez egy fura érzés volt, és azt mondtam, hogy Napataki Ádám, most szarba vagy.
2: Igen, ez így van, de én fel voltam erre azért készülve, szóval lássuk be, tehát tényleg nagyon kevés ember mer vezetni egyáltalán. Egyébként tök érdekes, mert nem is tudom, ki mondta nekem a mai napon, hogy ő, igen, tudom, a házi orvosunk mondta, hogy ő imád jobb kormányos vezet, mert ő balkezes, és ezért neki jobban kézre esik a balváltó. Mondjuk ez pont automata
1: főleg,
2: volt.
1: Főleg úgy, automata volt,
2: igen. De mindegy, tehát hogy ez valahogy a jobb keze, a balkezeseknek lehet, hogy
1: de a városban azt gondoltam, hogy még nem lesz probléma, megyek az előttem lévő után.
2: Meg el is mondta az autókölcsönzés, ez egy nagyon jó kis itiner volt, hogy ugye, amikor te vezetsz mondjuk egy kétsávos úton, és akár jobb vagy balkormányos vagy, egy a fontos, te vagy a vezető középen. Tehát ugye mindig középen kell lenned, tehát a középső sávot kell látnod, akkor vagy jó helyen.
1: Így van.
2: Ha a patkát látod a jobb korbányosnál, az gáz. Már gáz. Tehát az nem, akkor nem jó helyen
1: vagy. Hát ebből volt a következő válási problémánk, hiszen azért szembe jöttek autók egyébként ezeken az utakon, és nem ott azon az utakon, kérem szépen, ami egy per egy sávos volt, és kis öblökbe félre kellett állni, hogy a másikat elengedj, azon nem volt probléma, ott középen ment az ember. De bizony voltak olyan szakaszok, ahol kétszer egy sáv, vagy ilyen háromegyed sáv volt, és hát nyilván egy picit az ember a felező volna, picit beljebb megy, nehogy szól, aki szembe jön.
2: Persze, mert Ádámka a kiszaros tyúkszaros életét védte. És alapvetően nem érdekelte.
1: Hát a miénket.
2: Hát azért nem. Mert ugye itt úgy képzeljék el ezeket az utakat, hogy ezek nem olyanok, hogy van egy ilyen kis nyílt terep mellette, és valóban le tudsz húzódni, nem. Effektíve falként állnak.
1: Jó, de nem betonfalak voltak,
2: hadd mondjam,
1: ezek.
2: Végig a növényzet falként áll végig, és volt, ahol betonfal volt, vagyis hát ilyen kőből rakott fal volt. Tehát még az is volt. De Ádám teljesen. Tehát jöttek a tölgyek velem szemben.
1: De jöttek
2: az ágak, jöttek, fölül, jött felett, a kavics, mert nincsen patka, szinte semmi
1: de
2: nincs.
1: De múltkor mondtad már, hogy el kell menned személyszer, szerintem itt volt a probléma.
2: Most mondom, tehát Ádám, én ott sikoltoztam, Ádám üvöltözött, hogy ne sikoltozzak.
1: Igen.
2: Ez volt a következő pillanat. Nagyon-nagyon jó volt, de
1: igen,
2: aztán megérkeztünk.
1: Gondoltam, hogy ezt a sikoltozást nem akarom életem hátra lévő részében hallgatni.
2: Nem baj, de megérkeztünk, és egyébként azt el kell, hogy mondjam, és ez mind a ketten együtt értünk, hogy fantasztikusan udvariasak, kedvesek és készségesek az emberek Angliában. Főleg ezen a vidéken biztosan. Tehát megérkeztünk, és nem volt nálunk egy darab öt fontos volt, mert ugye minden más ember kártyával fizet, és láttuk, hogy hát itt parkolni kell parkolórával, gondoltuk, hogy alkalmazással tudunk, de sajnos nagyon rossz a térerő, tehát azzal így nem tudtunk mit kezdeni, és itt nagyon kedves idős házaspár volt, akik összerakták, hogy föl tudják váltani az öt fontunkat, szerintem odaadták volna annélkül is, hogyha nem kérjük, hogy át tudjunk menni Greenway-be, ahol ugye Agatha Christie-nek ez, na ott kapott el téged először szerintem.
1: Miért nem engedted, hogy én mondjam el?
2: Most mondjad el.
1: És képzeljék el, ott kapott el engem ez a Kriszti Rádel. Ott kapott el, komolyan mondom, de tény és való, hogy az a ház, a hétvégi házok, vagy nyaraló házok két szinten több mint 15 ezer tárgy, egy eredeti Stanway & Sons zongora, több mint 120 éves, ami úgy szólt, komolyan mondom, nyilván karba volt tartva, meg játszottak rajta egy úriember, nagyon szép Weber dalokat játszott rajta, a tényleg Agatha Christie hálószobája, a gardróbja, a konyha, a porcelánokkal. Fantasztikus volt, tényleg fantasztikus.
2: Tényleg, amikor visszalépsz, és megérzed, hogy hogyan élhettek itt az emberek, és a valódi, tehát tényleg az, hogy ez egy élhető dolog volt, és mennyire jó lehetett itt lenni. Nagyon szerette, ugye itt a barátokkal is rengeteg időt töltött. És aztán fogtuk magunkat, újra visszaültünk remegve az autóba, és mentünk tovább. A végső célunk felé, először Dartmouthba, bocsánat, még megálltunk,
1: hát
2: ami szintén nagyon-nagyon tetszett, a Royal Regatta volt ott, tehát volt, ami egy nagy hajózós verseny volt, esemény, ahol kutya bemutató volt, tehát olyan igazi vidéki angliai életet.
1: Így van, a domboldalba kis színes házakkal, sirályokkal, rákás családokkal.
2: Vettünk is valamit, hiszen voltak kis árusok is, úgyhogy sikerült egy-két ilyen érdekességet beújítani, és akkor fogtunk magunkat, és akkor tovább mentünk még hozzá. Big Burion Sea, ez volt a végső állomás, azaz a Berg Island. Ha valaki ismeri Agatha Christie műveit, vagy a Poirot-okat, akkor tudja, hogy például a Nyaralógyilkosokat itt forgatták konkrétan, és a tíz, és már senki sem, magyarul mi nem így ismerjük, de ez már nem PC, hogyha kimondom ennek az eredeti címét.
1: Tíz kicsi katona.
2: Igen, már így hívják, és oda igyekeztünk. És ugye ez egy nagyon izgalmas pillanat volt, egy dologot, és itt jön a harmadik esemény, amikor megkaptuk, hogy hova fogunk menni Angliában, akkor tudtuk, hogy ezen az estén Ancsa foglalt nekünk egy vacsorát, ami a Bál szalonban lett volna, és Black Tie.
1: Nem, ott is volt.
2: A Black Tie az öltözet, ami ugye azt jelenti, hogy smoking nagy estén.
1: Így van. Na most itt álljon meg egy pillanatra. Tény és való, hogy én, aki erre odafigyelek, és van is ilyen felszerelésem, mint hogy smoking, hozzávaló fekete gombos ing, lakcipő, és mint csokornyakkendő, kézzelkötés, megvan minden szerkezet. Eleve már egy bőröndel mentünk, tehát valamennyien szinten korlátozva volt a pakolható ruhaneműk száma, és főleg, ha az én cipőjeim méretét nézzük, azok azért helyet foglalnak. De azt is tudni illik, hogy akárhányszor voltunk Londonban, mindig elmertünk egy színházba, nekem a színházba való felöltözés az mindenképpen ing, garbó, zakó, stb. És hát azért láttuk, hogy az angolok színházban nem tudnak felöltözni, vagy nem úgy öltözködnek,
2: sajnos
1: hogy
2: már mi. Magyarországon se, de ott nem.
1: Így van, de én és azért színházban
2: Ádám,
1: mindig.
2: Miközben én nagyon készülöttem, még otthon, csak azért akarom mondani, mögém áll, és éppen mögöttem voltál, és egyáltalán nem figyeltem annyira, hogy most figyelj, most milyen ez a black tie, mennyire black tie? És hát most erre mit mondjak?
1: Azt
2: milyen?
1: Mondtad, hogy nem veszik komolyan az angolok
2: nem,
1: a black tie.
2: Én azt mondtam, hogy nem tudom, nem valószínű, nem tudom, de nem tök mindegy. Ez a te dolgod.
1: Ne púderezz.
2: Ez a te felelősséget, hogy mit pakolsz be. Ugyanakkor elő lett volna berakni ugyanazt a cipőt. De a lényeg, megérkezünk a szigetre, és belépünk, már este volt, és sokasodott a nép, és megláttuk az első embert, aki ott állt egy eredeti kiltben, tudják, ezek a skót szoknya, tehát a...
1: De abból is a prémium verzió.
2: A prémium verzió gyönyörű, nem tudom, milyen valami kis mutyikával ott elől, ugye nem tudom pontosan, milyen neve. Ő maga is egyébként lakcipőben volt, és fölül smokingban. És akkor félrelépett, és kinyílt a sor, mindenki smokingban ült. Hát, mi fölkullogtunk a szobába, fölöltöztünk abba, ami volt. Ádám lement, hogy egy kis sötétkék tornacipője volt fel.
1: Nem, ez tornacipő, most a hallgatók hallják, azt hiszik, hogy valami futócipő volt, tehát nyilván nem futócipő
2: nem,
1: volt.
2: De fehér volt az alja.
1: Hát fehér volt az alja, de egy jobb kinézetű cipő volt.
2: Lementünk, recepcióra, és hát oda mentünk, és megkérdeztük, hogy mit gondolnak erről, és a nő először hogy... még azt mondta, hogy oké, ezt a nyakkendőt kössék föl, majd így átnézett a pulton az Ádám cipőjére.
1: És mondta, hogy sorry.
2: Úgyhogy így nem mentünk be a vacsorára.
1: Egyébként őszinte leszek, ebből azt a tanulságot vontam én le magam, és én ott hibáztam be a történetben, hogy ez nekem, és ezért elnézést is kértem már tőled, és most is elnézést kérem, nem volt ez nekem eléggé fontos, hogy ebbe kellő energiát tegyek bele, úgyhogy ezt én elrontottam, úgyhogy szánom bánom minden bűnömet.
2: Ne szánjad, mert közben meg egyébként
1: de
2: hatalmas élmény.
1: De megmutattam a smokingomat.
2: Igen.
1: És a jogosítványomat is.
2: Igen. Hatalmas élmény volt az egész, mert persze egyébként ezek csak pillanatok voltak, de a mellette levő dolog az elvehetetlen tőlünk.
1: És a másik étterem viszont nagyon csinosan néztünk ki.
2: Igen, mi voltunk a legjobban öltözöttek. Úgyhogy szuper volt Anglia, és akkor nem sokára jövünk a őszi-téli terveinkkel, és hát itt van természetesen a kis utódunk, Marci, aki mindenképp meg szeretne szólalni. Úgyhogy majd ő is elmondja, hogy mennyire várja az
1: és iskolát. Következik egy újabb brit kedvencünk, Seal és a Fly Like an Eagle, szárnyaljunk, baby! Itt a Sláger FM-en, az Édes Kettesben!

0: Édes kettes.
1: Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
2: Újra itt vagyunk, kibővült a családi biznisz. Mit nevetünk?
3: Nem, azon nevetek, hogy Pataki Marci itt van mellettem. Szia Marci,
4: köszönöm.
3: Hello. Hello. Nekem hello a kedves hallgatóknak.
4: Hello.
3: Ja, hát itt egy egészen más hello volt. Mi az a gondod, hogy te nem vagy oda belemondva az édes kettesbe? Azért ütögeted az asztalt?
2: Hát ugye előbb volt édes kettes, mint lett utána édes hármas, tehát azért, na, tehát azért mindennek van határa, kisfiam, jó?
4: De most már édes hármas.
2: Hát akkor kellett volna itt lenni, amikor megszületett ez az egész gondolat. Hát ennyi.
4: Nem, hát a ti bántok.
2: Nem.
4: De.
2: Hát végül is jó, ahhoz onnan nézzük.
4: Előbb gondoltátok ki.
3: Nyugodjál meg, örüljél neki, hogy megszólalhatsz ingyen.
2: Így van.
3: Na, szóval...
2: És még nem kell fizetned.
3: Az a lényeg, hogy azért vagy itt, Marcika, mert szeretnénk megtudni, ugye most arról fogunk beszélni, ez az utolsó megszólásunk a mai napon, hogy ki mit vár, milyen dolgokat vár az ősztől, a téltől. Te mennyire várod ezt a holnap reggelt?
2: Mennyire várod a holnap reggelt?
4: Nagyon.
2: Segítek iskolában is csak, hogy esetleg ez nem volt meg, hogy mit tudod, azt hitted, hogy
3: mit vársz? Mit vársz az iskolában? Mi az, amit nagyon szeretsz az iskolában?
4: Minden.
3: De most, hogy próbáljuk meg ezt lebontani, ha már ide jössz, és
2: kicsit
3: mindenáron beszélgetni szeretnél. Mondjad.
4: Gondolkozok.
3: De hogy mégis a barátokat?
4: Hát igazából mindent is.
3: De mit szokt, például mit szeretsz játszani az iskolában a barátokkal?
4: Hát mindig más játszunk.
3: Köszönjük, Marci. Tehát egy élmény veled beszélgetni. Mit olvastál a nyáron? Mi volt a kötelező olvasmány?
4: Lesz játék.
3: És? Hazatér?
4: Hazatért.
3: Akkor ez... Vagy elolvastad a hátulját a könyvnek?
2: Az összefoglalót.
4: Jaj, de vicces.
3: Igen. Igen, hát ez az a korszak. Na, jó, akkor beszéljünk arról, hogy mi mit várunk ettől az ősztől, majd Marci eddig összeszedi a gondolatait.
2: Hát mind a kettőnknek azért eléggé mozgalmas lesz, azért neked már elmondhatjuk, hiszen már megvolt a sajtótájékoztató, tehát te az őszt egyrészt a televízióban töltöd.
3: Útjára indul a Sztárban Sztár, és ami nagyon fontos, ugye szeptember 20-ától kezdődik, hogy ez most a klasszik Sztárban Sztár lesz, mert itt tényleg olyan előadók jönnek, akik még nem voltak, tehát nem az All Stars változat, hanem az, amikor meglepetést tudnak okozni, mert őket még sose láttuk. És hát köztük van. És nagy döpörgést kérek szépen.
2: Ami kis kedvencünk, és kollégánk itt a rádióból.
3: Természetesen nem vagyok részrehajló a francokat, nem. De majd azért ez nehezebb is, nehezíti is a dolgot, ő pedig nem más, mint...
2: Kovács Áron!
3: Hello Los Angeles!
2: Hello Los Angeles!
3: Így van, szóval Áron szerintem nagyon izgul, nagyon várja. Én azt gondolom, hogy neki is, mint a többieknek, nagyon komoly képességei vannak arra, hogy az, hogy mennyire tud egyébként átváltozni, arra kíváncsi leszek, mert ő azért nagyon szereti azt az egy stílust, amit ő nyom, de pont ez egy jó játék.
2: Én ezzel nem értek veled egyet, hiszen a nagy duettben megmutatta, igen, hogy mennyi műfajban tud játékos lenni.
3: Egyébként magát is meglepte.
2: Biztos,
3: de magát is meglepte, hogy milyen képessége van, és nem csak mindig, amikor bohockodni kell, hanem amikor komolyra kellett venni a figurát.
2: Aztán alig itt van még, ami tavaly nyáron.
3: Mondjad?
4: Alig várom.
3: Alig várod? Egyébként van kedvenced? De tudod, hogy kik fognak fellépni?
4: Nem.
3: Jó, akkor majd...
4: Nem is akartad elmondani, mert...
2: De, el is kérdezted,
3: mert annyira olvastad lesz itt. Na.
4: De hát...
3: Igen.
2: Ugye tavaly nyáron forgott, és most össze lesz a bemutatója.
3: Hát igen, ahogyan tudnék élni nélküled, második része, az a mindig ugyanúgy ez a címe valójában, és hát ebben tényleg egy nagyon nagy dolognak... Most miért? Mi van, Marcika? Marcika, ez egy rádió műsor élőben, kérlek... Mit szeretnél? Mit dudoláztál a pólódba?
2: Nem. Biztos valamelyik Damien dal.
3: Igen, nagyon szereti a Marci egyébként a Damien dalokat, rengeteget hallgatjuk, és hát egy nagyon izgalmas dologgal van ez összekapcsolva, ugye van a Kuplung zenekar, ami benne van már az első részben is, lesz most már elmondható, hogy 2 teltházas aréna koncert, és én is fellépek, és énekelni fogok.
2: Wow!
3: Bizony, azt nem mondhatom el még, hogy melyik nótát. Egyébként egy nagyon ismert Damien dal, ami felcsendül a majd a mozifilmben is. Úgyhogy hát ez igazán nagy kihívás lesz számomra, aki ilyen nagy közönség előtt, jó, hála Isten, van hozzám még 2 csajszi, akivel együtt énekelek, de azért ezt együtt fogjuk tolni. Úgyhogy ez izgi lesz. Novemberben ez lesz az egyik fő attrakció.
2: És megy tovább az önálló ested?
3: az is. Lesz még egy másik színházi bemutató, ahol egyébként Bodrogi Gyulával, Szacsvai Lászlóval,
2: Járai
3: Mátéval, Elek Ferivel, Földes Eszterrel, klasszikus, régi, nagyon komoly, ugye ezeket a bohózatokat fogjuk feleleveníteni, szerintem erre is nagyon nagy szükség van. Megy tovább a színház a Játékszínben, Centrál Színházban, úgyhogy én nagyon-nagyon sokat fogok dolgozni, az biztos. És van még egy meglepetés, de azt még nem árulhatom el.
2: Jaj, de jó.
3: Hogy hova térek vissza.
2: Wow!
3: És te mit csinálsz?
2: Én ugyanazt, amit eddig, viszont több újdonságot tervezünk az idei őszre. Leginkább azt már régenben meg szerettem volna valósítani, és nem csak azért, mert most Angliában voltunk, de most tudatosult bennem, hogy ezt az 5 órai teaszánszokat szeretném én is megvalósítani ebben a cukrászdában, hiszen minden adott hozzá. Nagyon jó minőségű tájaink vannak, nagyon finom süteményeink vannak, el tudjuk készíteni a kis szendvicskékeket is, el fogjuk tudni készíteni a kis szkónokat is, ugye, amit az angolok is fogyasztanak az 5 óra ital során, vajjal, lekvárral, dzsemmel. Szerintem minden adott lesz hozzá.
3: Én nagyon szeretném, hogy én kiválaszthatom az etázsiekat hozzá.
2: Természetesen. Még nem választottad ki, kérlek szépen.
3: Nem, drágám, még nem.
2: Kérlek, válasz ki. És szeretnék tényleg a hétköznapokba egy kicsi ilyen lassulás belevinni, hogy betérjenek a vendégek hozzánk, beszélgessenek egymással, elidőzzenek egy nagyon finom tea mellett. Szeretném egy picit visszahozni újra a reggeliket is, mert hál' Istennek igény van rá, és persze visszatér a pataki örökség bombon is, és mellette pedig számos olyan bombon, ami nem volt még eddig. Nem feltétlen a saját házunk tájékáról, viszont vannak a bombonok. Nem, karácsonykor beigli lesz, meg lesz megint panettóna, meg stollánkolács, meg gyümölcskenyér.
3: Jössz dolgozni?
4: Hát mondják.
3: Jössz, igen. Igen. Szeretsz, nem?
4: Szerintem mindenki tudja, hogy kinek van a legtöbb dolga. Doppergés, kérlek.
3: Kinek? Nekem? Jaj, de édes vagy. De nem az a lényeg, hanem, hogy szeretsz a cukrászdában, nem?
4: Szeretek.
3: Dolgozni.
4: Szeretni,
3: egy, melyik posztot szereted ott a legjobban, hogy melyik részen szeretsz dolgozni?
2: Műhelybe, vagy kint az üzletbe.
3: Vagy inkább, és azon belül is, hogy inkább a pogácsákat szereted, vagy inkább a tortákat. Mégis. Most egyébként ebben a korszakban vagyunk, hogy szinte nem lehet föltenni kérdést.
2: Igen, de egyébként segítek, válaszolok helyette, mert idén nyáron, amikor velem volt, nem tudtuk hova tenni a gyermeket, valahova letámasztani, az a pult mögött nagyon kedvesen szolgált ki, tényleg.
3: És én láttam is, fantasztikus.
2: Kiskesztyűvel szedte a kis pogácsát az acskóba, megkérdeztem, mit adhatok még.
4: De ezek még azért tudok még pogácsát szabdalni.
2: Szabdalni is, meg szaggatni is, persze.
3: Egy
2: persze.
3: Ilyen nagy, egy ilyen macsétével.
2: Ez sógunkarddal.
3: Tényleg nagyon sok tervünk van, igen. Mert egyszerűen ilyenek vagyunk. Mi a nagy tervezők vagyunk, és azért a nagy részét meg is szoktuk valósítani.
2: És természetesen minden hónap utolsó hétfőn jövünk ide a Sláger FM-be a kis édes kettesünkkel.
3: Úgyhogy reméljük, hogy velünk tartanak, reméljük, hogy jól szórakoztak velünk ebben az elmúlt 2 órában, és hát látják, tehát mindig van kiút. Ez egy igen, nagyon fontos dolog,
2: nagyon fontos.
3: Hogy amikor úgy érzi az ember, hogy nincs már a
2: az
3: remény.
2: Az angol utakból is van kiút.
3: Nem véletlenül volt egyébként a szobánknak az a neve, hogy The Hope,
2: a remény.
3: Ahol laktunk, a remény, és hát ez egy fontos szó a mi életünkben. Marcikám.
4: Szerintem ez az egyik legrövidebb beszélgetés volt.
3: Úgy gondolod? Majd mondtál volna még valamit.
4: De hány perces volt?
3: Az hát a lényeg. Több mint nyolc, hát mindjárt 9. Marcikám, köszönj a tanáraidnak, hogy holnap találkoztok. Mondjad. Köszönj nekik, szia!
4: Szia Dóra, szia Noémi.
3: Holnap találkoztok. Pedig egy hónap múlva.
2: Köszönöm szépen, szép estét kívánok mindenkinek. Jön Marci kedvenc nótája, itt az utolsó visszaszámlálás a holnapi naphoz. Final Countdown a Europe-tól itt a Sláger FM-en az Édes Kettesben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
12: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Az iskolakezdés miatt sűrű menetrend szerint közlekednek kettől a fővárosi járatok. Kábítószerkereskedelem és lőfegyverek miatt tartóztattak le egy férfit Angyalföldön. Lionel Messi lemondta a válogatottságot. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A szeptember 1-i iskolakezdéssel kettől a tanítási időszak alatti sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az egyes villamos csúcsidőben 3-4 percenként indul, a 187-es busz délután sűrűbben jár, a 87A reggeli menetrendje pedig igazodik az utazási szokásokhoz. A turisták növekvő száma miatt a 216-os busz 8 és 10 óra között gyakrabban közlekedik, a 253-as járat egy újabb reggeli indulással bővül, a 298-as vonalon pedig nagyobb befogadó képességű járművek váltják a minibuszt. A 26-os busz és a 70-es trolibusz továbbra is csuklós járművekkel jár. A módosítások célja a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálása. A nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kármán András pénzügyminiszter Rózsán és Sátun Mónikát nevezte ki a Nemzeti Adó és Vámhivatalú elnökének. A NAV leendő bűnügyi és rendészeti elnök helyettese Sisák Attila lesz. Az új vezetés feladata egy korszerű, hatékony, politikai befolyástól mentes és szakmailag hiteles adóhatóság felépítése. Úttörő technológiai fejlesztést tesztelnek a 16. kerületi szakrendelőben, ahol a Telekom közreműködésével mesterséges intelligencián alapuló rendszer segíti az időpontegyeztetést. A Lara nevű asszisztens kizárólag adminisztratív feladatokat végez, törli vagy módosítja az időpontot, de egészségügyi tanácsot nem adhat. A digitális asszisztens telefonon keresi meg a pácienseket, hogy megerősítsék vagy módosítsák a vizsgálati időpontokat. A vezetőség szerint a cél az elmaradt vizsgálatok számának csökkentése és a szakorvosi kapacitások jobb kihasználása. A tapasztalatok alapján sok idősebb beteg még gyanakodva fogadja a hívásokat, de a szakrendelő hangsúlyozza, hogy a megkeresések hivatalosak. A 16. kerületi szakrendelőben történő próbaüzem egyelőre az ultrahang időpontok egyeztetésére fókuszál. Kábítószerkereskedelem és lőfegyverrel való visszaélés miatt tartóztattak le egy 37 éves férfit Angyalföldön, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 13. kerületi nyomozók több lakossági bejelentés után augusztus 25-én reggel jutottak be a Szent László úti ingatlanba, ahol 4 embert állítottak elő, 2 gyors teszt pozitív lett. A lakásban droggyanús fehérport, elektromos sokkolót, gumibotot, készpénzt, 23 lőszert és egy működőképes lőfegyvert foglaltak le. A férfit kábítószerkereskedelem és lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A nyomozás szerint ő látta el kábítószerrel a Tatai út környékének fogyasztóit. Lionel Messi visszavonult az argentin válogatottól, ezt a 8-szoros aranylabdás labdarúgó az Instagram oldalán jelentette be, hozzátéve, hogy bármennyire is fáj neki, ideje volt meghozni a döntést. A 39 éves támadó az elmúlt években csapatkapitányként vezette az argentin válogatottat, amely a 2022-es katari világbajnokságot megnyerte, az idei amerikai világbajnokságon pedig ezüstérmes lett. Lionel Messi 207 válogatott mérkőzésen 125 gólt szerzett, amelyel Argentina történetének legeredményesebb és legtöbb válogatott mérkőzésen pályára lépő játékosa. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

szemünk szánktátva marad. Az Ínségszikla az már semmi, az már egyáltalán nem meglepetés. Viszont képzeljék, a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóságának területén állati csontokat, jégkorszakban itt élt vadlovak maradványait is megtalálták. A jégkorszakban a Kárpát-medencét nem fette állandó hó és jég, nem egy kietlen fagyos sivatag volt, hanem egy fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos táj, ahol a lovak is megtalálták az életfeltételeiket, sőt a jégkorszak elmúltával is ezen a területen maradtak, még a bronzkorban is éltek itt. A folyószabályozások előtt a Dunának ugye hatalmas ártere volt, áradások alkalmával pedig sokszor magával ragadta az állatok maradványait, és a szállított kavicssal, homokkal együtt lerakta azokat, úgyhogy ezek a maradványok azóta hevertek a Dunában. Most azonban megtalálták őket, a vizsgálatokat követően pedig minden bizonnyal egy múzeumban helyezik majd el a csontokat. Itt a Sláger FM-en pedig forognak tovább a legnagyobb hazai slágerek, Rúzsa Magditól például a Tejút, előtte azonban Király Viktor dala, a Fire Soul. Take

0: barátom.
1: Dr. Béres Varga Viktor és Bigadala, a Kocintós forgott itt a Sláger FM-en, és hát mai reggel, a Sláger reggelben nagyon-nagyon vidámra sikerült, bár egyáltalán nem vidám, mégis nagyon vicces a történet, aminek Portán Petra és Somogyi Zoli utána járt. Sikerült előkeríteniük Tibit, akivel oltári barackos baleset történt, és akinek a története bejárta az internetet.
2: Sok mindent láttunk már a közösségi médiában, meg például az autóbuszban is sokféle sztorit hallottam azzal kapcsolatban, hogy mit történhetik egy gépjárművel, de az, ami most ugrott elénk, az valami elképesztő. Előbb, nem is tudom, először azt hiszem, ilyen stációk voltak, hogy Petrával néztük a videót, először konkrétan leesett az állunk, tehát hogy így maradt, aztán, hát bocsánat, legszebb öröm a kár öröm, könnyesen rögtük magunkat. Tudniillik, az interneten terjedő videón egy személygépkocsi belső terét teljesen beborítja a sárga barack püré, de hogy az ülésben konkrétan, tehát áll ilyen centis vastagságban, de ugyanígy a háttámlán, a fejtámlán, a könyöklőn, a műszerfalat beborítja, és csöpög a tetőkárpitról, és ez nem AI, hanem tényleges felvétel, olyan, mintha valaki barackot robbantott volna a kocsi belsejében, és nem járunk messze az igazságtól.
3: Igen, a Sláger FM Facebook oldalán egyébként láthatják is, amit most nagyon szépen szemléletesen az Oli elmondott, de nem járunk messze az igazságtól, mert hogy Tibivel ez megtörtént. Megtaláltuk Tibit!
2: Szevasz, Tibi! Szia, jó reggelt! Tibi!
4: Szép jó napot kívánok, pálinkás jó reggelt mondanák a régi öregek, de inkább most már úgy csúfolnak, hogy lekváros jó reggelt.
3: Hát egyébként nem csodálom.
4: A hallgatókat.
2: Igen, a lekváros.
3: Figyelj, Tibi, mi történt a te autóddal? Tehát, hogy hát, azt látjuk, de hogy nem értjük.
4: Hú, megmondom, sokan azt hitték, hogy ez egy direkt csinál. Nem, ez egy teljesen véletlen. Úgy volt, hogy augusztus 1-én a legnagyobb rettenetes melegben, mondta az egyik kedves barátom, hogy sárga barackot pürjeznek lefele Kecskeméten, és hogy akkor lekvárnak, vagy esetleg egy kis nedűnek, vagy bármit szeretnénk csinálni, mert nagyon sok gyermekem van az országban, Szana szét, akiket patronálok, és mindig fánkos palacsintához a lekvár, az nagyon kellendő is, hogy hát minden évben rakok egy 50-60 üveg lekvárt, és akkor, hogy kelljen útjára a gyerekeknek. Hát lementem szépen a sárga barasz lekvárért, de hát mivel, hogy Kecskeméten a Borvási részre mentem, mondom, itt van nem messze, mondom, Cserkeszőlő, lemegyünk, akkor megnézem a kis telket, meg a szomszédot, meg elmegyünk, fürdünk egyet, lepürészték szépen 3 órakor a lekvárt, berakták a hordóba, és mivel, hogy szeretnek ott is, jó, telerakták a hordót, nem hagytak rajta semmi levegőt. Rá lett tekerve a teljes szépen a 80 kilós kis hordóra, szakszerűen beraktam az autóba, hogy ne billenjen, ne menjen szét, hát máskor is csináltam már ilyet, ugyebár csak akkor nem volt 41 fok, meg hát előtte szétment a klímám a kocsiba, és a klímakompresszoromat nem töltötték fel, úgyhogy nem tudtam hűteni, maradt a régi speciális parasztmódszer le az ablak, mint a ladákon, aztán tűz tovább. Igen, ám aztán elmentünk a fürdőbe, a szomszédomat meglátogattuk, ugyebár kaptam egy láda uborkát, adtam neki a sárga baraszból, mondom egy kis pár szemet, egyetek a gyerekekkel, ismerjen, osztogató típus vagyok. És akkor kérlek szépen kijöttünk a fürdőből, szépen a kicsi keresztlányommal, akkor gyerünk izgi hazafele, és az autópályán M44-en mondja a pici keresztlányom, hogy hát a keresztapu Prissini kell, mondom, de bízd még ki egy picikét, mondom, mindjárt rákanyarunk az 5-ös autópályán, itt van Lajos Mizsa, az első kagylós kút, félreállunk, és akkor mondom, elmész a mosdóba, megveszünk egy szendvicset, stb. Hát kérlek szépen, a tapasztalatom alapján, én ha autópályán vagy megyek sokat, akkor általában a leszaladok autópályán mindig a benzinkútnak az autópálya felőli legtávolabbi kútjához állok, mert fiatal koromban előttem összetörtek így egy autót, hogy nem bírt megállni, és rutinból már így zsigerből az utolsó sávba állok be. Kiszállunk, kocsi ajtó, becsuk, elkezdünk caflatni, a kutas jön ugyebár előttünk, rengeteg vendégmunkás ment visszafele Ausztria, Németországba, a görögtől a törökig minden. Nyílik az ajtó, lépnénk be, és egyszer csak egy akkorát durrant, mint egy mozsárágyú. Aki vadászik, az tudja, hogy a vadászpuska mekkorát szól, az ahhoz hozzá az kismiska volt. Nézem a keresztem, hú, mondom, valakit hátulról jó telibe találtak. Milyen jó, hogy a szélére álltam, én így nézem az autókat, mindenki lerakta a pisztolyt, voltak, akik legugoltak, fogták a fejüket, mert akkora volt a robbanás, hogy őszintén a kutas az majdnem beleugrott a saját cipőmbe mellettem. Nézem, mondom, hú, mondom, valaki, nézem a sort, 1, 2, 3, 4, nézem, mondom, sehol semmi, szépen elkezdenek a Google emberek felállni, hogy mi történt valójában. Mondom a lánynak, semmi baj, mondom, akkor biztos egy kamionnak a kerekem, az szokott még ilyen nagyot durrani. Fordulok meg zsigerből, mondom, ránézek az autómra, és elmondom nektek, hogy egy katolikus falu nem sírt úgy, mint mikor ránéztem, hogy a szélvédőn a lekvár, az ajtón kívül belül a lekvár, a kútoszlopon végig a lekvár, hát Nem tudtam, mit csináljak.
3: De mit csináltál? De várjál, hogy? Tehát érted, hogy indultatok tovább a gyerekkel? Hát ezt nem lehet megoldani.
4: A következő az úgy volt, hogy a benzinkutas a rémület után a fejét a fogsorra megkerült a jamaikai trombitás, sehol nem volt az emberhez, mert ő nem tudta, hogy bepisíjen a sírástól. Aztán volt egy török vendégmunkás, az ilyen odajött, és letérdelt a kocsi mellé a lekvártól egy kicsit odébb, megfogta a fejét, most elmondom neked, valami drága AMG Mercivel állt mellettem egy kombival, és utána ilyen százas, nagyon drága textilizékkel rohantak oda a vendégmunkások, mikor megsajnáltak, de én kapartam a műszerfalról, az ajtóról, a fedélről. Az előbb az volt a szerencse, hogy a pici keresztlányom a fejét az ölembe tette, első anyósülésen ült, ugyebár, és a kupak, ahogy lerepült előre fel a hátsó ülésről, durrant a mennyezeten, és onnan folyt minden vissza. Hát megmondom őszintén, hogy 2 óra, ez volt olyan 10 órakor, és éjfélig takarítottam az autót, de olyan deja vu érzésem volt, most képzeljétek
3: el. De ti videvel hol? Itt a benzinkúton, hazavitted, elbontattad, mit csináltál vele?
4: Hát nem tudtam be se ülni. Hát úgy nézett ki az autó, mint egy csippantós autó, a televágtás.
2: 80 volna. Liter? Azt mondta, 80 literes volt a hordó,
4: 80
2: ugye?
4: 80 literből 20 liter a diszperzites vödörre való lekvárt szedtem össze, amit össze tudtam szedni. Bekapcsolunk mindent, ugye, na most meg ugyebár leslagoztuk műszerfalat, hogy folyjon le, amit lehet frissen, még takarítsunk le. Na most jött a fekete leves az ibetűn a pontra. Elindul a világítás, hoppá, ment a világítás. Jézus Máriám, fölrakom a vészvillogót, megjött a nem jött meg a világítás. Na akkor elindulok, kiteszem az indexet jobbra, van világítás, van műszerfal világítás. Jobbra indexelve szépen elindultam Lajos Mizséről az M7-esen, vagy az M5-ösön fölfele végig, hát ugyebár nullás gödöl őrbottyán. Mindenki villogott dudát, hogy ez a marha kihagyta az indexet. Mondom, marha jó édes anyátok, ha tudnátok, hogy nem megy a világítás, ha nincs kint jobbra az indexem, akkor szépen nekiálltam, mindenkinek így integettem az ablakon kívül, lejöttünk az autópályán indexelve, megállítottak, nem mondom a település nevét, a rendőrök dugták az oromba, szóval lett, majd ki ne haragudjon, nincs
3: jó,
4: most
3: legyen. Az
4: nincs lélek, az mondom, az. Nincs lélek, azt mondja, mi történt, mondom, nézze meg, felrob, szegény, azt mondja, akkor menjen, úgyhogy hazamentem, beraktam a múzeumkertbe, és a darazsa 2 napig csipegették, de elmondom, hogy a katasztrófa film az én autómhoz képest sehol nem volt.
2: Figyelj, szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem menet közben történt mindaz, ami történt, mert abból lett volna nagy baj.
3: Nagyon köszönjük, Tibi.
2: Köszönjük,
4: hogy valamitől a jó atya minket megmentett, engem nagyon szeret, és mindig mellettem van, és most lehet filozofálni meg minden, mert kaptam én olyat, hogy ez direkt volt, de utána azt mondtam, hogy valami, ez a 2 óra leállás nekem kellett ahhoz, hogy ne történjen velem komolyabb, így vagy van. Bármi. Zolta már úgy köszönnek nekem, hogy nem tudsz olcsó sárga barackot.
2: Ez lett volna a következő kérdésünk, de akkor nem.
3: Szia,
2: szevasz!
3: Tibi.
2: Szia!
3: Szia!
4: Szép napot mindenkinek, is vigyázzatok, mert nem csak a medve nem játék, hanem a sárga barack sem.
2: Jaja, ciao.
1: Szörnyű az ilyen baleset, de kétségtelenül szórakoztató, hát még az előadás. Holnap reggel is érdemes lesz Pornán Petrával, Somogyi Zolival és Kajdi Csaba Cilával, meg Mautner Zsófival tartani, hiszen egy egészen különleges, rendkívüli slágerreggellel indítják majd a tanévet a Szent István Gimnáziumból, úgyhogy önöknek is részük lehet egy 4 órás iskolai évnyitóban. Izgi lesz, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, most pedig megyünk tovább Radics Gigi dalával, szól a vadonatúj érzés.

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Ez volt a Plastic Head és Gáspár Laci dala, ha szeretet él itt a Sláger FM-en. Ma este 10 óráig rádiózhatunk együtt, 10 órakor pedig érkezik majd Esmiller András is. Vele az idei Brain Barba látogatunk el, hiszen az egyik vendég Bújdosó Nagy Bianca lesz a Brain Bar ügyvezetője, aki az idei fesztivál központi témájáról, a közösségek erejéről és a kulisszák mögötti egész éves munkáról mesél majd. Egy picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Egy ennyire erős és gyorsan gyorsuló világban, mint ami ma van, ebben az információ áramlásban nagyon nehéz eligazodni, ezért is létezik ugye a Brain Bar, de emellett viszont soha senki, ennyi mennyiségű ember nem volt még magányos, mint amennyi most magányos, és a közösségek ereje az abszolút felértékelődik. Így az idei jelmondatunk az 1+1=3, mert hogy közösségben sokkal több dolgot el lehet érni, mint
2: ez amit biztos.
1: Az egyének összességével jóval több egy közösség, mint az, hogy hány egyén van benne. Úgyhogy erre fókuszálunk az idei fesztiválon a jövő mellett, hogy mi a közösségeknek gyakorlatilag a jövője, mi az ereje, hogyan lehet közösségben előrébb lépni, és milyen közösségek léteznek, és mit tudunk tenni az ellen, hogy elmagányosodjunk, hiszen rengeteg lehetőségünk van kapcsolódni, de az igazi, valódi kapcsolódások azok egyre kevésbé vannak jelen. És ezért is szeretjük a Brain Bar Fesztivált, mert maga a fesztivál is, ez két napon át egy olyan kapcsolódás, egy olyan offline esemény, egy olyan együttlét 15 ezer embernek és az előadóknak, ami egyedi és kivételes élmény.
2: Hogy megy ez, és akkor némi kulisszatitkot árulj el, kérlek, mert azért nagyon izgalmas, hogy egy évente jelentkező fesztivál azért az egy egész éves munkát jelent?
1: Abszolút. Nekünk már a következő éves agendánk is nyitva van, úgyhogy abszolút egy egész éves munkát jelent. Emellett egyébként örömhír, hogy azért most már nem csak évente vagyunk. Kisebb eseményeink már vannak két havonta.
2: Bocsánat, azt tudom, de hát a nagy fesztivál az mégiscsak évente van.
1: Igen.
2: Meg ugyan nem vagyok benne a csapatban, de kívülről azt gondolom, hogy egy kisebb eseményhez nem kell egy év.
1: Nem, egy kisebb eseményhez nem kell egy év. A Brain Barhoz abszolút kell egy év. Nagyon fontos, hogy hogyan áll össze maga az agenda, melyik napon, melyik színpadon, egymás után akár milyen előadók
2: lesznek.
1: De
2: ez akkor hogy történik, hogy megvan az alaptéma, és akkor mindent ahhoz?
1: Igen,
2: szerveztek?
1: Az alaptéma nagyon fontos, de szerintem a szervezésnél a legfontosabb tényleg a jövő. Tehát nem hiába hívjuk jövőfesztiválnak. Folyamatosan az jár a szemünk előtt, és az lebeg, hogy mik azok a kérdések, amiket közösen jó lenne megvitatni. Mi az, ami most igazán formálja a jövőnket, és mik azok a kérdések, ami a Z generációt igazán érdekli, hiszen azért ők nagyon nagy számban vannak jelen a fesztiválon, úgyhogy így például a fesztivál előkészítésébe beletartozik az is, hogy kutatunk, fókuszcsoportos kutatásokba, kérdőívezésbe, hogy tudjuk, hogy mik azok a témák, amik igazán a célcsoportot mozgatják, mik a félelmeik, mik a vágyaik.
2: Pontosan mennyi embert mozgattok éves szinten?
1: A fesztiválon 15 ezer emberre számítunk, de lehet, hogy ennél is többen lesznek, mert a diák regisztrációnk az már 10 ezernél jár.
2: Fú, de jó.
1: Igen.
2: És mennyi idő van most még a fesztiválig?
1: 21 nap, de kiszámolja, szeptember 17-én és 18-án lesz a fesztiválunk idén, ami a diákoknak és a pedagógusoknak idén is ingyenes, és a többi vendégnek kell jegyet váltania, de az is a jegyértékesítési bevételünket is felajánljuk adományként.
2: Zeneháza?
1: A Magyar Zeneházában és a Városligetben most több helyszínünk lesz.
2: Nem vált nektek most az utóbbi években, ugye?
1: Abszolút, igen. Tehát ezt, amit mi állítunk, hogy a Brain Bar egy fesztivál, ezt ott igazán meg tudjuk élni. Pontosan a Városliget miatt is. Idén több külső színpadunk is lesz a Ligetben, ami egy kicsit még jobban emeli igazából ezt a fesztiválos hangulatot.
2: Akár kijön a kollégáid közül bármelyik évben mindenkit kérdezek, hogy egyrészt hogy tudtok megoszlani, tehát hogy ki melyik előadásra megy, tehát azt te tudod, hogy mit fogsz megnézni, vagy hallgatni, vagy van ilyenre időt?
1: Nincs. Ja, okay. Tehát sajnos arra szerintem nincs idő, hogy bármelyik előadásra, talán a záró előadás lesz az, amit már egy kicsit ilyen nyugodtabban meg tudunk.
2: Tehát együtt, nem tudsz.
1: Nem. Általában az van, hogy mivel ugye a nagy színpadon lévő előadásokat rögzítjük, és ez egész évben folyamatosan kikerül a csatornáinkra, ezért rengeteg előadást mi utólag nézünk meg. A csapatunk kicsi, akik ezt egész év alatt szervezzük ezt a fesztivált, de ezen kívül ugye van még egy rendezvényes csapatunk, és még van 100 önkéntesünk, és még így sem érezzük azt, hogy elegen vagyunk, úgyhogy abszolút igen, ez egy ilyen szétszakadás. Inkább az van meg, hogy mondjuk melyik területért ki felel, ki felügyeli, de igazán elmélyedni előadásokban nem lehet, így is el lehet kapni egy-egy nagyon jó inspirációs mondatot, amit magaddal tudsz vinni.
2: És azt viszed.
1: Okay. Így van.
2: Na, ügyvezetőként hogy képzeljük el az életedet? Ez azt jelenti, hogy önjelölt előadást tartó előadók folyamatosan bombáznak ajánlatok, hogy szeretnék menni?
1: Nem egyébként. Nagyon sok partnerség megkeres minket, de az nem is az előadás a fő lényege, hanem az, hogy hogyan lehet kapcsolódni a fesztiválhoz. Ilyenből rengeteg. Nagyon sok diák megkeresés érkezik hozzám. Tehát a legtöbb szerintem, hogyha itt százalékosan lehet nézni, az a diákok, akik valamilyen módon szeretnének kapcsolódni, vagy gyakornokként, vagy önkéntesként, vagy egy diák szervezetükkel szeretnék hírét vinni a Brain Barnak, vagy csak szeretnék megtudni, hogy egyébként hogyan dolgozunk, és hogy milyen munkakörök vannak nálunk, úgyhogy az idézőjeles szabadidőmet, azt mindig arra szánom, hogy nekik minél többet tudjunk válaszolni.
0: Szeptember 17-én és 18-án várhat bennünket a budapesti Brain Bar, ma este pedig mindent megtudhatnak a fesztiválról, hogyha Esmiller Andrással és a Slágerkulttal, no meg Bújdosó Nagy Biankával tartanak, a műsor 10 órakor kezdődik, tehát most pedig hamarosan jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még szól a Honeybees dala, a Bódottá. És

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Pályázaton választja ki a Nemzeti Parkok igazgatóit a kormány. Gyors hajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a nyári budapesti közlekedés biztonsági kampányban. Biológiai lárvagyérítés lesz Pest megye déli részén a héten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pályázatot hirdett valamennyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére az élő környezetért felelős minisztérium, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető közölte, azért írták ki a pályázatot, hogy a vezetők kiválasztása tiszta eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Mint írta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgató kiválasztása ajánlás útján vagy ismertségi alapon történt. Ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A kormány a pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerüljön. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművek használata, valamint a biztonsági eszközök elmulasztása voltak a leggyakoribb intézkedési okok. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közös nyári közlekedés biztonsági kampányában közölték a Hősök terén tartott záró eseményen. A gyalogosok elsőbségének megsértése már csak az 5. helyen szerepelt. A kampány június 19-én indult, a rendőrök a vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszínen, ahol sok gyermek közlekedik. A cél a gyalogosok védelme és a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át a közlekedési szabályokat, és szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki szombaton engedély nélkül felszállt egy kis repülővel Kalocsáról, majd Paks térségébe repült. A Tolna vármegyei főügyészség közlése szerint a férfi Gerjen közelében mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre, és a segítségére siető emberek autójával akart elmenekülni, de megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a szekszárdi járásbíróság pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Továbbra is nagy kiterjedésű csípőszúnyoglárva tenyészőhelyek alakulnak ki az országban. A legtöbb településen az inváziós fajok, főként az ázsiai tigrisszúnyogok jelenléte meghatározó. Biológiai lárvagyérítésre van szükség Győr-Moson, Sopron megye nyugati részén és Pest megye déli részén a Ráckevei Dunaágon. A Tiszatónál korábban ugyancsak végeztek beavatkozást, most a környező településeken a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel. A héten 4 megye 27 településén lesz kémiai gyérítés. A lakott területen platós gépjárműbe szerelt permetező berendezésekkel nagyon alacsony dózisban az esti és éjszakai órákban. Egy átlagos magyar háztartás 107.539 forintot költ a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66.928 forinttal számol. A PVC felmérése szerint a legtöbb család papírírószert, ruházatot és sportfelszerelést vásárol, miközben a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kiadást. Laptopot a családok 10,1%-a, tabletet 6%, nyomtatót 3,8%, mobiltelefont 2,4% szerez be. A gyerekek 75,5%-ának egyébként van mobiltelefonja, 61,9%-ának laptopja, és egyre többen használnak mesterséges intelligenciát információ keresésére vagy a tananyag magyarázatára. A vásárlások többsége augusztusban történik Budapesten is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatosan. Sláger

0: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Na gyerünk!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Pápai Jóci dala szólt, ez volt az Én apám. Én pedig Kiskata vagyok, és még ezt az órát együtt tölthetjük itt a Sláger estében. A vakáció órái pedig már megvannak számlálva, hamarosan kezdődik a tanítás, de azért vannak, akik még ilyenkor indulnának nyaralni. Nekik izgalmas lehet, hogyha célpontot keresnek megnézni egy brit napilap összeállítását, akik Európa 15 kihagyhatatlan természeti csodáját listázták. Szerepel például a listán Feröer-szigetek látványossága, a Leitisvatn-tó, amely lenyűgöző optikai illúziót kelt, a partvonala bizonyos szögből nézve egy vonalba esik az alatta húzódó szikla peremével, ezért olyan, mintha a víz magasan az óceán fölött lebegne. Tényleg elképesztő látvány, de szerepelnek a természeti csodák sorában a horvátországi Plitvicei tavak is. A 16 tóból álló rendszert több mint 90 vízesés köti össze, és ezt is egyszer legalább mindenkinek látnia kell. Helyet kapott a felsorolásban Görögország különleges geológiai képződménye a Meteórák is, a homokkősziklákon mindmáig működik 6 ortodox keresztény kolostor, de a franciaországi Verdun

0: A macska kövön.
1: Bíró Csongorda leszólt, ez volt a Macska kövön itt a Sláger FM-en, és a fővárosi macska köveken lehet, hogy az éjszakai órákban kopogni fog majd az eső, mert hogy a hidegfront hoz némi csapadékot, de csak a hajnali órákban számíthatunk csapadékra, napközben már nem fog esni az előrejelzések szerint. Most egyébként 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, holnap napközben ennél egy picit lesz melegebb csupán, hiszen a hidegfront miatt pár fokkal mérséklődik majd a napközbeni felmelegedés, úgyhogy a reggeli 19-20 fokot, délután 28-29 fok követi majd, és élénk lesz a légmozgás, és szóval az időjárás is egy kicsit igazodik ahhoz, hogy holnap már szeptember. De ne aggódjanak azok sem, akik idén-nyáron nem tudták kellőképpen kielvezni a hőséget meg a kánikulát, szombaton, vasárnap ismét 33-34 fok várható, úgyhogy lesz még kutya meleg, de a következő napok kellemes időjárásban telnek majd el. Itt a Sláger FM-en pedig kellemes társaságban telik az esténk, Závodi Gábor érkezik, és a Táska Rádió.

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Váci Eszter és Berik Dalla, az Egyedül, és holnap reggel sem hagyjuk önöket egyedül, hogy szeptember 1-én egymagukban kelljen készülődniük a szorgalmi időszakra, akkor a reggeli órákban, mert hogy holnap is a sláger reggellel indíthatják a rapot. Porten Petra és Somogyi Zoli ráadásul nem innen a stúdióból, hanem a Szent István gimnáziumban jelentkezik majd, és csatlakozik hozzájuk Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi is, úgyhogy egy különleges tanévnyitót fognak majd prezentálni szeptember 1-én. És hát ma reggel is több izgalmas témája volt Petrának és Zolinak, többek között Helstáb Martinnal is beszélgettek, aki a világ 7. leglassabban öregedő embere. Hogy mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen jól teljesítsen a longevity világkupán, arról beszélgetett vele Petra és Zoli.
1: És az előbb már arra kanyarodtunk, hogy tök jó, Petra is örült, hogy behoztad ezt, hogy nem kellenek ehhez feltétlenül drága eszközök, de mégis azt veszem észre, hogy a leggyakoribb kifogás vagy magyarázat, hogyha valaki nem igazán szeretne mozogni, hogy hát a pénz, hát ugye nincs hozzá pénz, pedig szokták mondani, hogy a futáshoz is egy jó cipő kell, meg egy póló, aztán ennyi. Ami másik az meg az idő, ugye, hogy hát nincs rá idő. Miközben az is, hogyha ha akarod, azért egy fél órát, egy 40 percet a saját jól felfogott érdekedben ki lehet talán szakítani a napból.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ha egy olyan rendszert az ember ki tud alakítani az életében, még akár az is, aki váltott műszakban dolgozik, valamennyire láthatja előre azt, hogy hogyan fognak alakulni akár egy hétre előre a napjai, és ahhoz mérten hogyan tud beiktatni mondjuk napi egy órát, amikor az egészségére ügyel. Ha valakinek gyerekei vannak, akkor az még a gyerekei egészségére is ügyel, és nem kellenek ehhez milliók, nem kellenek még csak százezrek se, egy csomó egészséghack igazából valaminek az elhagyása. Hogy elhagyod az alkoholt, elhagyod a cigit.
1: Az, amíg spórolsz is.
2: Elhagyod az autóba ülést, a boltba menet, esetleg a mozgó lépcső helyett a sima lépcsőt választod, vagy a lift helyett, és azok is egy csomót tudnak jelenteni, az ilyen apróságok. Vagy cukros üdítő helyett céklalevet iszol, vagy reggel egy narancslevet, az a koleszterin szintet segít szabályozni. Szóval egy tudatosságon múlik leginkább, nem az időn és a pénzen. Hogy te belefekteted-e azt a kis kutatást, hogy utána nézel, hogy a te jelenlegi helyzetedbe, ha túlsúlyos vagy, ha idős vagy, ha autoimmunbetegséggel küzdesz, mit tudsz tenni.
3: Neked hogy, milyen egy napod? Hogy képzeljük el? Mert hogy nyilván dolgozol is, és minden mellett csinálod ezt.
2: Igen, nekem is elég nehéz volt kialakítani ezt a rendszert. Korábban a filmiparban dolgoztam, és ez azért olyan, hogy egyik nap bejelentik, hogy holnap reggeltől estig kell dolgozni, aztán 2 hétig semmi munka, szóval egy sokkal hektikusabb dolog. A tanári állás mellett egy állandóság volt az életemben, és ez alatt tudtam kialakítani ezt az életmódot. Reggel felébredek, akkor nincs olyan sok időm, mert nem szeretek túl korán kelni. Egy kis trambulinozással kezdek, ez felpestíti a vérkeringést.
1: Ez jó. És ez van az albiban? A tanári albiban van trambulin?
2: Igen, az albiban van egy trambulin, szerencsére. Alattam nem laknak, és
3: így
2: ez egy szerencsés dolog. Iszom egy nagy pohár vizet, kiállok a napfénybe, ez megindítja a hormonszabályozásban ezt, hogy az éjjeli melatonin szintet felváltja a nappali kortizon.
1: Kiállsz konkrétan mondjuk az erkére, és állsz egy pár percig a napon, és csak így...
2: Igen.
1: Ez meditációnak is.
3: Ezt már olvastam.
1: Nem hallottam még, de ez nagyon tetszik.
2: Valami erős fény érjen reggel. Éjszaka pedig minél sötétebb legyen. Igen. Az alvásunk az nagyon fontos, hogy sötétben és viszonylag hűvösben legyen. És utána dolgozom, munka után megyek edzeni, szóval akkor többnyire még nappal. És minden nap edzek, minden nap fél óra kardióedzés, ez fél óra futás szokott lenni, és fél óra erőedzés. És magamra szoktam főzni, szóval nincs olyan, hogy elmegyek egy étterembe, vagy gyors kaját eszem, hanem előre mondjuk 3-4 napra megfőzök. Vannak ilyen nagy, viszonylag egyszerű tálak, egy mediterrán étrendet követek, ez sok hal, csirke, sok zöldség, gyümölcs, teljes kiörlésű kenyér, joghurt, szóval nincs benne sok tiltás, annyi a tiltás, hogy túl cukros dolgokat nem eszem, meg ultra feldolgozott ételeket.
1: Tulajdonképpen azért is tetszik, amit mondasz, mert a prioritások áthelyezéséről van szó. Szóval, hogyha valaki például leteszi a dohányt, kevesebb alkohol fogyaszt, akkor azt a pénzt, ami ebből felszabadul, lehet beleforgatni abba, hogy már pedig több gyümölcsöt fogyasztani, és hogy csak az ember ugye olyan furán működik az emberi elme, mert a rövid távú jutalmakat szereti, és azzal, amit csinálsz, az talán az első számú feladat megérteni azt, hogy ennek hosszú távon lesz meg a pozitív hatása, és tudod, sokan úgy vannak, hogy ember a 30 meg 40 év múlva, és aztán 30-40 év múlva bánni fogja, hogy nem lépte meg, amikor már itt fáj, ott fáj, nem tud felegyenesedni, és a többi, de hogy ezt kéne átgondolni, csak ez benne a nehéz, ehhez van valami jó ötleted, hogy hogyan, vagy te mivel jutalmazod magad?
2: Igen, emberként ez a specialitásunk a többi állatfajhoz képest, hogy van egy jövő perspektívánk, meg tudjuk azt, hogy meg fogunk halni. Aha. De nyilván nem mindegy, hogy mikor és milyen körülmények között.
1: Bizonyán. Hát nagyon nem.
2: És nekem erre mondjuk az a stratégiám, hogyha belegondolok, hogy mi lenne, ha holnap után egy nagy laborvizsgálatom lenne. Éljük úgy minden napunkat, mintha lenne egy nagy laborvizsgálatom. Okay. Nyilván az embernek ezt nehéz...
3: A többség nem fogja megtenni.
2: Nehéz elhitetni magával, igen. De gondoljunk bele abba, hogy a jövőbeli önmagunk meg fogja ezt köszönni, hogy néha a jelenbeli önmagunk hálás lenne egy jó hamburgerért, élvezzük, de annak mindig megvan a böjtje, az lerakódik zsírként, a tüdőnkben a dohány felhalmozódik kátrányként.
1: És egyébként a fokozatosság is működhet, nem? Most a kapucsinónál vettem észre kávén, hogy most már régen 3 kanál cukrot tettem bele, figyelj, mindjárt esik a székről, Martin. Aztán egy pár évvel ezelőtt átálltam 2 kanálra, és most egy néhány hete már csak 1 kanálnyit teszek bele, de az is csak olyan nem púpozott, hanem éppen hogy. Szóval, hogy van ennek értelme, vagy tényleg akkor működik jobban, hogyha nagyon hirtelen kategórikusan elvágsz bizonyos dolgokat?
2: Nem, szerintem nem is lehet másképp, hanem fokozatosan kell. Aha. Hogy én mielőtt felépítettem ezt a rutint, amit jelenleg csinálok, ez legalább 3 év volt, hogy először bevezetni egy edzés rutint. Amikor az már tök jó, azt látom a testemen, hogy most már nem gyulladnak be tőle az izületeim, most ez bírom, az izomtömegem az nagyon jó, nincsen rajtam zsír, akkor bevezetem az étkezésbe is, hogy oké, nagyon szeretem a csokit, akkor most már hetente csak egy tábla csokit eszem, vagy...
1: Te eszel csokit még? Cuccot.
2: Én most jelenleg ilyen nagyon sötét csokikat eszem, ezeket igen. A 70-80%-os csokikat. Igen. Szeretem továbbra is a csokit, de hogy nem ezeket a legalja tej csokikat.
3: Igen.
2: Szóval, hogy hozok valamilyen alternatívát. Szerettem például a sört is nagyon, de semmilyen alkoholt nem iszom jelenleg, és akkor egy pár napja barátnőmmel akartunk csapni egy görbe estét, és akkor ittam egy alkoholmentes sört.
1: Egy társnak ezt nagyon nehéz elviselni, vagy fontos, hogy olyan társ legyen ilyenkor az ember mellett, aki mondjuk ugyanezt csinálja ugyanígy.
2: Mind a két állításod igaz, szóval hogy nehéz elviselni, de nyilván valamennyire kell alkalmazkodni, hogy akkor az a társ az elfogadja, hogy lehet, hogy filmezünk egy jót este, de előtte egy kis sauna férjen bele.
3: És ő is csinálja vele? Társad
2: megszereti a szaunát. Először például mérges volt a barátném, amikor egy ilyen mobil szaunát otthonra beszereztem, mert mégiscsak egy fél szobát elfoglal.
3: Hát ez az, elfoglal.
2: Viszont utána, amikor ő is bejött velem egy párszor, mert ketten beférünk, szerencsére nem vagyunk nagy emberek, igen. Utána ő is megszerette, és a közös szaunázás egy külön program lett, amit párosan lehet csinálni. De a szauna tényleg ennyire jó? A szauna az a gyulladás értékeken sokat segít például, meg a bőrnek a méregtelenítését. Mindenhonnan mikroműanyagok jutnak a testünkbe, a ruháktól, a vízig, igen. És ez például a szauna segít belőlünk kiszedni egy kicsit. Ez például pont Brian Johnson kutatta a saját eredményein.
1: Vigyázz magatokra, és találkozzunk
3: és
1: még.
3: És élmény volt veled beszélgetni, igen. Tényleg.
2: Jó egészséget.
3: Köszönjük mindenkinek
1: is. A hallgatók nevén is köszönjük a megfogadható és szerintem és praktikus jó tanácsokat.
3: Igen.
1: Hester Martinnak köszönjük a látogatást itt a Sláger reggelben.
2: Én is köszönöm.
3: Köszi.
0: Ezek tényleg nagyon egyszerű dolgok, egy pici odafigyeléssel éveket fiatalíthatunk magunkon. Hát kövessük Martin példáját, holnap pedig indítsák a napot Porne Petrával és Somogyi Zolival és a Szent István Gimnázium tanévnyitójával. Most pedig búcsúzunk a nyártól egy TNT dallal, jön a Hova visszahajó. Régóta

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Kft. Dala szólt, ez volt az Elizabeth, és én ezzel a dallal mára meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hiszen már itt van a stúdióban Esmiller András kollégám. Indul a Slágerkult rögtön a hírek után, úgyhogy további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel szeptember 1-én, holnap délután 4-kor ismét találkozunk majd. Viszont hallásra!

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elkészült a javaslatcsomag a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről. Őszi óvoda és iskola kezdéskor megugrik a légúti fertőzések száma a gyerekeknél. Megérkeztek az uniós támogatási források az új kapvillamosok beszerzéséhez. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Áttekintették az elmúlt évek döntéseit, és alapvető problémának találták, hogy a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, miközben az egyszeri emelések csak bizonyos állománycsoportokat érintettek. A javaslatban szerepel illetményemelés, preferált települési pótlék és az országon belüli mobilitást segítő intézkedés is. A konkrétumokat csak a kormány döntése után ismert. Folytatódik a szakmai életút program és a nyugdíjrendszer átalakítása, valamint a terhelés csökkentő intézkedések előkészítése. Az óvoda és iskola kezdés utáni hetekben jelentősen nő a légúti fertőzések száma a gyermekeknél, ami nem az immunrendszer gyengülésére, hanem a közösségbe való visszatérésre, a zárt terekre és a vírusok gyorsabb terjedésére vezethető vissza, mondta a Sláger FM-nek dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Nem az immunrendszerben következik be ilyenkor egy változás, hanem egyszerűen a gyerekek élettere változik meg lényegében. Ami nagyon fontos lenne, hogy akkor, mikor elkezdődik az iskola, akkor azért már hamarabb kerüljenek ágyba. Ugye ősszel már mindenképp érdemes elkezdeni a D-vitamin pótlást, ennek kapcsán a házi orvosra érdemes egyeztetni, uzsonnára vagy pótuzsonnára gyümölcsöt szolgálni a gyerekeknek. Illetve ami egy ilyen prevenciós szempont lenne itt, az ugye, hogy egész kortól tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve megtanítani nekik, hogy egy tüsszentésnél lehetőleg ne a tenyerükbe, hanem a könyökhajlatukba tüsszentsenek, prevenciós, úgymond oktatás már egész pici kortól indokolt, egyébként nem csak annak a gyereknek, aki már közösségbe jár.
1: A Bókai Gyermekklinika hivatalos YouTube csatornáján futó Szülőakadémia videósorozatban a szülők közvetlenül szakemberektől kaphatnak hiteles és gyakorlati információkat a leggyakoribb gyermekgyógyászati kérdésekről. Megérkeztek az Európai Unió támogatási forrásai, így az 51 új kapvillamosból 45 jármű finanszírozása biztosított augusztus 31-ig. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a támogatás lehetővé teszi, hogy a korábban tervezett hazai finanszírozás jelentős része uniós forrásra kerüljön át. A járművek hozzájárulnak Budapest korszerű, akadálymentes és környezetbarát villamos közlekedésének fejlesztéséhez, és tovább növelik az alacsony padlós, energiahatékony járművek arányát. A beszerzés az Európai Unió által támogatott projekt keretében valósul meg. A program a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújítását szolgálja. A többszörös fonogramdíjas halott pénz december 29-én lép fel először az MVM Dómban, ezzel zárva a 2026-os évet. A zenekar már 14-szer adott teltházas koncertet a Budapest Parkban, 3-szor töltötte meg a Budapest Arénát, 20. születésnapját pedig a Puskás Arénában ünnepelte. Az idei évet a halott pénz Európa turnéval kezdte, májusban pedig a Budapest Parkban ünnepelte az Ülni, Örülni, Megőrülni című album megjelenésének 10. évfordulóját. Nyáron a legnagyobb hazai fesztiválokon is felléptek, most december 29-én az évben utoljára még láthatjuk őket az MVM Dómban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, szerintem már mondhatom ennyi időt, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm nagy szeretettel újra, Alt Andreát, a Független Iparművészeti Kortárs Szalon Fix, mozaik szó, azt is mindig elmondjuk. Hát fesztivál, most már fesztivál kapcsán. Megint itt vagyunk egy, ugye mostanában gyakrabban visszatérsz, mert gyakrabban vannak programok is, aminek én őszintén örülök, de arra is emlékszem, hogy beszélgettünk a fesztivál elindulásakor, ugye, amikor kezdtétek kísérletezni, de akkor ezek szerint bejött.
2: Igen, igen. Tavaly szeptemberben kezdtünk el kísérletezgetni a fesztivállal, és hát úgy néz ki, hogy sokakat érdekel ez a dolog, és ez a műfaj így kiteljesedve.
1: De nagyon-nagyon más ez, mint egy átlagos...
2: Mint egy átlagos iparművészeti vásár? Más, nagyon más, igen. Igen. Annyiban nem, hogy ugyanúgy nagyságrendileg 100 alkotóval lehet találkozni testközelből, és ott vannak a legfrissebb munkák, viszont hát ezen az egy alkalmon van arra lehetőségünk, hogy kísérő programokat kínáljunk a látogatóknak.
1: Értem.
2: Tehát, hogy igen, nagyon más.
1: De egyébként a kiállítók, az alkotók nagyjából hasonlók? Vagy?
2: Nagyjából hasonlók. Aha. Tehát mindig az iparművészet összes területét képviseli valaki, illetve hát inkább nyilván 100 alkotóról beszélünk, tehát több eszembe kell fogalmazni, valakik képviselik, úgyhogy az úgy megegyezik. Bár mindig el szoktam mondani, hogy arra nagyon törekszünk, hogy a kiállítói összetétel sose legyen statikus, mindig legyenek új arcok. Vagy akár azért újak, mert most kerültek ki az egyetemről, és bemutatkozási lehetőséget kínálunk. Vagy olyan alkotók, akik régóta szerettek volna már bekerülni az alkotói közösségbe, és akkor most megmutathatják magukat.
1: Én azért kérdeztem az elején, hogy nagyon más-e, mert valahogy nekem a régi is annak tűnt, mintha egy fesztivál lenne.
2: Alapvetően igen.
1: A forgatag jellege
2: volt. Igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogyha van egy helyszín, és az egy grandiózus helyszín, és az alkotói létszám is önmagában, tehát egy tömegről beszélünk, akkor
1: abszolút.
2: Persze, és hogyha utána egy picit tovább visszük a gondolatot, és akkor mindenki hozza az alkotásait, ott tényleg egy gyönyörű, színes, élő forgatag keletkezik. Tehát, hogy ilyen szempontból igen, csak hát azok a programok, amire mindenki vár.
1: Világos, oké. Na, ezeket mind végigvesszük. Most elmondtuk a dátumot? Még nem, szerintem.
2: Ha elmondok, hanem én most mondom.
1: Egyszer, okay.
2: Szeptember 11, 12, 13. Tehát ez most lehet, három
1: meg
2: napos.
1: Lehet jegyezni, így viszonylag
2: van.
1: Könnyen.
2: Igen.
1: Három napos volt a tavaly is?
2: Bizony, fesztivál, igen. Tehát, hogy ennyiben is különbözik egy átlagos fix rendezvénytől.
1: Tehát akkor volt egy évetek erre.
2: A fesztiválra,
1: a fesztivál,
2: igen.
1: Most a fesztiválra.
2: Csak a fesztiválra. Igen, volt.
1: Beszélünk.
2: Igen.
1: Mennyi program várja most ezen a három napon a látogatókat?
2: Több mint 20 program. Ez kevesebb egyébként, mint amennyi tavaly volt. De ott az első nagyon-nagyon-nagyon sok programot szerettünk volna már kínálni. Én azt gondolom, hogy így is bővelkedünk jobbnál jobb programokban. Külön gondolunk a gyerekekre is. Tavaly nagyon bejöttek ezek a gyerekfoglalkozások, iszonyatosan élvezték a gyerekek, és most is találkozhatnak a kedvenc faparagójukkal, akinél kis famadarakat lehet színezni. A gyerekfoglalkozásokba bekapcsolódott egyébként az UNICEF is, mert az UNICEF-nek ismét biztosítunk egy olyan lehetőséget, hogy adomány gyűjtsenek a helyszínen, cserébe pedig az UNICEF kínál a gyerekeknek egy nagyon szép, színes, szó szerint színes foglalkozást egyébként. Na de hát nem csak a gyerekekről szól ez a fesztivál. Pódiumbeszélgetések, workshopok, szakmai bemutatók, aztán egészen különleges műsorok, ahol már egy picit összművészeti vonatkozású is, tehát egy kicsit bekerül a zene, adott esetben színjátszás. Szóval egy egész kiterjedt programsorozatról van szó. Szóval én nagyon szívesen beszélek egyébként egy-két programról kiemelve.
1: De szabad is, hát azért jöttél.
2: Mert hogy Már a pénteki estét egy izgalmas pódiumbeszélgetéssel kezdjük, ami a divatról szól, és inkább a hazai divatipart célozzuk meg, és majd Csalár Bence moderálásával fogják ezt a témát vesézgetni. Aztán utána szombaton és vasárnap pedig egésznapos programsorozatról van szó. A szombat délelőttöt annyiban emelném ki, hogy ott lesz egy pódiumbeszélgetés Japán közelről címmel. Itt két abszolút szakértő fog egymással beszélni, de olyan nyelven, ami mindenki számára vonzó, a személyes tapasztalataikat Japánról. Természetesen inkább japán művészeti kicsengéssel egy a legelismertebb, legismertebb és elismertebb magyar kukesi babakészítő iparművész lesz az, aki válaszol Bayer Ilonának, aki szintén meglehetősen huzamos ideig tartózkodott, és időről időre visszatér még mindig Japánba.
1: De ő a tévés Bayer Ilona?
2: Ő a tévés Bayer Ilona, igen. Tévés legenda. Bayer Ilona a fix nagykövete, nem véletlenül.
1: De mióta?
2: Az eleje kezdetektől. Ezt nem is tudtam, úgyhogy
1: innen csókoltatjuk őt.
2: Mindenképpen
1: majd
2: átadom.
1: Majd ő is egyszer nyilatkozni, mint nagykövet.
2: Boldog lesz.
1: Tévés legenda.
2: Hát hogy ne? Persze.
1: Na, azért furcsa, de hogy ő volt annak idején kint.
2: Ő folyamatosan, neki személyes vonatkozás van, lánya, az idősebbik lánya kínél Japánban.
1: Nem tudtam.
2: És a könyvének ez is a címe, hogy anyós lettem Japánban.
1: Lesz téma.
2: És izgalmas könyv. Igen, ők ketten szerintem nagyon Rékával nagyon jól meg fogják érteni egymást, de hogy a többi programról is beszéljünk, lesz egy könyvmegmutató, ami inkább az ötfős művészetbe kalauzol el bennünket, és utána pedig egy előadás. Strohmayer Ádám ad elő a cizellálásról. Ő egy fiatal ember, aki, hát én azt gondolom, hogy fantasztikus technikai tudással rendelkezik, és bravúros munkákat állít elő, úgyhogy ezt majd megosztja a hallgatósággal, és akkor utána lehet ékszert készíteni, az ékszerkészítő workshopokon. Mindkét nap az udvaron Herceg István üvegművész üveget fog fújni, ez is egy nagyon izgi program, tehát bármikor be lehet kapcsolni, biztos, hogy fújni fogja az üveget. Igen. Aztán vasárnap délelőtt a Romani Design-nal indulunk. Ők egy stand-up talk and music-nak keresztelt műsorral készülnek. Itt a roma hagyományőrzéstől kezdve roma kultúra, múltja, jelene, jövője, szóval ez egy, szerintem az egy érdekesebb és mélyebb tartalmas beszélgetés lesz. Aztán szólj el, ha folytathatom, még folytathatom.
1: Hát azért jöttél.
2: Jó, én nagyon szívesen, és tudod, hogy mennyire szeretek róla beszélni. Aztán utána vasárnap lesznek még workshopok. Kerámia területről kerámia ékszereket lehet készíteni, kerámia tárgyakat, és utána pedig egy üvegékszer készítő workshopokkal fogjuk zárni ezeket a programokat.
1: De ott konkrétan készítenek is üvegékszer?
2: Ott készíteni fognak. Ott üvegékszereket fognak készíteni, a kerámia workshopon pedig kerámia ékszereket és tárgyakat, igen. És egyébként annyira jó, hogy azok a fixes alkotók, akik programvezetést vállalnak, ők tényleg nagyon előrelátóak, és például a kerámikusok gondoskodnak arról, hiszen nyers agyaggal fognak dolgozni, hogy ők utána az elkészített munkákat otthon a saját kemencéjükbe kiégetik, és akkor utána eljuttatják a delikvensnek, aki ezt készítette. Szóval

0: az iparművészeti kortárs szalonnal így nem hasonlítható össze, mert oda nem férnek bele ezek a programok.
1: Nem férnek bele. Nem férnek bele. Tudod, azok a többi rendezvényünk az vásárfókuszú, bár mindig van tematikus kiállítás, de mégis a vásárról szól.
0: De hiszen vásár ezért
1: most hát hogy ne lenne? Persze. Nem is tudnánk ilyet csinálni vásár nélkül. Tehát a vásár biztosítja azt, hogy ott van a 100 alkotó, igen, akik miatt jönnek a látogatók.
0: Világos, világos. Ezt még nem tudom, hogy megkérdeztem, mert már ugye sokszor beszélgettünk a téma kapcsán, de hogy egy-egy kiállítónak nálatok, egy-egy alkotónak az a siker, hogy, tehát, hogy egyértelműen elad egy csomó terméket? Tehát mindenki, az anyagi sikerért is jönnek?
1: Hát én azt gondolom, hogy persze. Uh-huh. Tehát az, hogy most már van fix éves szinten 4-szer, ez azért, hozzájárul, igen, az éves jövedelemnek.
0: Számíthatnak, számolhatnak.
1: Ez mindig rapszódikus, tudod? Tehát a legutolsó rendezvényen is, nem az én tisztem, hogy ott körbe menjek, és akkor meginterjúvoljak mindenkit, hogy kinek, mi, mennyi, hogy, de hogyha megosztanak velem ilyen információt, azt megköszönöm, hiszen számomra is fontosak a visszajelzések, és az utolsó rendezvényen is voltak kimagasló sikerek, és volt olyan, aki azt mondta, hogy hát szerényebb volt ez a muzsika szó most, de hát ez ilyen, ez egy ilyen műfaj. Hullámzik, igen. Egyikünk sem tudta még megfejteni, hogy min múlik, de az biztos, hogyha egy alkotó is úgy áll hozzá, hogy ő abba belerak. Tehát készül újdonságokkal, promotálja a saját ismerősi körében ezt az eseményt, és egyetlen egy olyan attitűddel jelenik meg, akkor az azért mindig segít. Hát tudod, ez is olyan, ki mit sugároz ki magából.
0: Hogyne.
1: Tehát, hogyha én azt üzenem, hogy gyertek, itt vagyok, akkor az egész más, mint hogyha keresztbe font karral, vagy a telefonomat nyomkodom.
0: De jogos.
1: Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk.
0: Inkább van, így kérdezem, olyan művész, aki már a kezdetektől itt van?
1: A legtöbb.
0: De a legtöbb az első óta, igen, kitart, igen, melletted, a meg a
1: igen.
0: közönség mellett?
1: Abszolút, igen. Tehát igen, annyira, hogy ezért nem tudunk új művészeket, csak nagyon limitált számban fogadni.
0: Mert nincs fluktuáció.
1: Mert hát gyengécske a fluktuáció, igen. Tehát akkor történik ilyesmi, hogyha valaki azt mondja, megjelenik a hírlevélben a felhívás, a meghívó, kimegy a művészeknek, és azt mondja, hogy pont nem jó ez a dátum nekem. Na, akkor tudunk újakat fogadni, értem. Tudod? Tehát, hogy alapvetően persze.
0: Ha már fix, akkor mégiscsak fix. Fix kiállítóitok vannak.
1: Fix kiállítók,
0: ugye bejött nektek ez a helyszín.
1: A helyszín mindenféle értelemben.
0: A Petőfi Irodalmi Múzeum. De hány helyet vesztek igénybe ilyenkor? Hány helységet? Most ezen a három napon.
1: A három napon? Fesztivál. Tehát, hogyha hogyha belépünk a főkapun, a Károly utca, ugye a Kecskeméti utcának a folytatása, igen, belépünk a főkapun, akkor eleve ott kezdődik, hogy ott van egy átjáró, egy passzázs, és már oda kitelepülnek művészek, majd ez folytatódik az udvaron, és az udvarban is lesznek művészek sátrak alatt. Na de hogyha a passzázson fölmegyünk, ugye jobb kézre nyílik az emeletre vezető főbejárat, akkor ott összesen 10 terem van az emeleten. Tehát két sorban van egy aulasor, és van egy teremsor. Összesen számszerűleg 10 teremről beszélünk. Hát vannak nagyobbacskák, meg kisebbek. Uh-huh. Szóval 10 teremben, plusz a passzázs, plusz az udvar. Ennek a 100 művésznek el kell férnie valahol, és ilyenkor, amikor fesztivál van, akkor a díszteremben, a legimpozánsabb és legjobban felszerelt teremről beszélünk, akkor ott tartjuk meg a programokat. Kivéve a szabadtéri üvegfújás, mert hát ezt azt még nem lenne egyszerű. Igen, klasszicista palotában ott üveget fújni. Igen.
0: Nem véletlenül mondom mindig, amikor jössz, most is, hogy azért ez nagyon jó alkalom azoknak, akik még nem jártak a PIM-ben. Nézzék
1: nekik
0: meg,
1: is,
0: mert hogy sok helyen vagytok, tulajdonképpen ez egy múzeum bejárás is.
1: Pontosan.
0: Valahol.
1: És ilyenkor egész más arcát mutatja a múzeum, pontosabban az nyilván én most az emeleti termekről beszélek, hát a rendezvénytermekről, mert élet van. Én ma reggel ott voltam a PIM-ben, ott kezdtem, és hát ez az épület, ez mindenhol gyönyörű, hát nincs miről beszélni, tényleg egy palota,

0: ezt szoktam.
1: De most gondolom,
0: mondani,
1: akkora élet nem volt.
0: Olyan túl nagy nem. Aha. Ellenben üresség, igen. Aha. És akkor én már ilyenkor látom lelki szemeim előtt, hogy fú, milyen lesz ez, milyen gyönyörűséges. Mert ugye mindenki megérkeznek a művészek reggel, mi meg hajnalba, és akkor elkezdődik egy ilyen kicsomagolás, és akkor mindenki a saját standjáért vagy asztaláért uh-huh. felelős, mindenki csak azzal foglalkozik. De amikor elkészülünk, és nyitás előtt körbejárunk, ők is, hiszen kíváncsiak egymásra, meg hát én meg aztán nagyon kíváncsi vagyok, az valami egészen fantasztikus uh-huh. és lenyűgöző.
1: De ők konkurensei egymásnak?
0: Ki hogy áll hozzá? Ez ugye ugyanaz, vissza tudok csatolni, igen, szemléletmód, igen. Vannak olyanok, akik, nézd, ha azt veszük, igen, konkurensek, mert mondjuk ugyanazon a területen, mondjuk kerámikusok, mégis azt kérik, hogy egymás mellett szeretnének lenni. Egyrészt azért, mert feltehetően emberileg uh-huh. tehát kedvelik egymást. Másrészt azért, mert sokan hisznek ám abban, hogy erősítik egymást. Tehát, hogy nem feltétlenül konkurálásról van
1: tehát,
0: szó.
1: Tehát nincs az, hogy egymást másolják meg.
0: Minden megtörténhet. Hát nálunk kevésbé, de azért minden megtörténhet.
1: Hát, ez egy érzékeny szakma, művész emberek.
0: Így van, pontosan. Pontosan. Igen. Igen.
1: Na jó, de hát te vagy a tanárnő, aki rendet, a szigorú tanárnő, aki rendet tart, vagy nem kell rendet tartani, mert viselkedik?
0: Nem kell rendet tartani, tehát nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy, uh-huh. hogy bármiért, vagy bármit jelezni kellene. Tehát szerintem így ez alatt a 6 év alatt olyan nagyon szépen áramlósan megtanultunk, igen, így egymással, meg egymás nyelvén.
1: Egymás gyakorlatilag.
0: Igen. Hát ilyenkor együtt lakunk, kvázi 3 napon keresztül, mindenki csak aludni megy haza. És azért lakva megismertük egymást szerintem.
1: Egyébként jellemzően vidékről jönnek?
0: Nem, teljesen vegyes. Sokan aha. jönnek vidékről, vagy Budapest agglomeráció, de sokan budapestiek.
1: Aha. Ugye most már 4 évente van egy rendezvény?
0: Hát ebben az évben így alakult, igen, hogy most már 4 évente, igen.
1: És akkor tulajdonképpen majd, hogy nem ez a gárda, aki jön-megy veled minden 4 évben.
0: Nagyjából.
1: De akkor őket ez gyakorlatilag hajtja arra, hogy
0: hogyne.
1: Újdonsággal
0: kell. Persze, ez egy nagyon erős motiváció, mivel tudják, hogy a közönség is, hát az bízunk benne, hogy a közönség az egyre inkább kiteljesedik, és sokan lesznek erre kíváncsiak. Azok uh-huh. is, akik tényleg csak most ismerkednek az iparművészeted, azért el kell mondani, hogy ott is van ám egy erős mag, akik tényleg minden egyes rendezvényre eljönnek. Na most, hogyha őnekik, tehát láttak valamit mondjuk a tavaszi vásáron, igen. meg most ezen a júniusin, akkor hát kellemetlen lenne ugyanazt mutatni szeptemberben is, mert a látogatónak is akkor meg lesz erről a véleménye. Meg kell újulni. És egyébként, amit említettem is, amikor kiállítások vannak, azért van egy tematika, meg egy koncepció mögötte, hogy egy kicsit mankót adunk, hogy mi felé lehetne elmozdulni, mi lehet a hívószó, mire lehet rákészülni, és akkor tudunk uh-huh. összesen mindenki tud valami újat hozni, megmutatni.
1: Beszéltünk minden fontos programról?
0: Szerintem a programokról igen, mert eszembe jutott, hogy egy program kimaradt, pedig egy nagyon szép és látványos program, vasárnapi programról van szó. Ha megkihagytam, akkor őt név szerint okay. szeretném megemlíteni, Mátis Veronika Zománc művésznek egy mesterség bemutatója. Na ő viszont hozni fog egy mini kemencét, aha. és elhelyezi majd ott a pódiumon, és közben kivetítőn előadást is tart, hogyha nem, nyilván nem látja mindenki, hogy ott mi történik, uh-huh. de hogy ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy az üvegből és a fémoxidokból akkor hát egyszer van, csak abszolút. Hogy lesz belőle zománc, meg főleg egy zománc ékszer.
1: Szeptember 11-12-13, ez a 3.
0: Így van.
1: Ez a 3 napot jegyezzék meg a hallgatók. Egyébként, ha negyedévről negyedévre nézzük, de nézhetjük a tavalyit is, hogy a ti rendezvényeitek mindig felszálló ágat mutatnak? Tehát egyre többen vannak?
0: Hát érdekes,
1: vagy
0: meg
1: mikor,
0: jó
1: hogy?
0: Kérdés. Mikor, hogy? Most ez az utolsó rendezvényünk egyébként, ez a júniusi, feltehetően itt túl jó időbe botlottunk bele, tehát már nagyon nyár volt, uh-huh. azt egy picit megéreztük, de szerintem ez a szeptemberi időpont, hogy a suli már elkezdődik, uh-huh. mindenki visszajön szabadságról, de ugyanakkor nagyon vágyódunk valamire, ami kimozdít pont ebből, hogy így kénytelenül belekerülünk újra a mókuskerékbe. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára vonzó lehet. Meg még az idő is jó. Uh-huh. Mert hogy tényleg nagyon izgi, amikor úgy ott van az az udvar, és akkor plenár lehet csinálni ezt az egészet.
1: Ingyenes a program?
0: Az egész fesztivál és az összes program ingyenes uh-huh. most is. Annyit azonban hozzá kell tenni, hogy a workshopokon ott felmerülhetnek anyagköltségek, amiket nem ez tartalmaz, jogos. De teljesen ingyenes uh-huh. ellátogatható.
1: Azt kérdezem mindig, hogy családok jönnek?
0: Jöjjenek, és a családok
1: van
0: is.
1: Mindenki.
0: Igen. Nagyon örülünk neki, hogyha családok is érkeznek gyerekekkel, mert a gyerekeknél az a rendkívüli őszinte kíváncsiság, ami van. Na, ők nem fognak vissza semmilyen kérdést, meg semmilyen kritikát.
1: Abból tanulni kell,
0: igen. De szeretjük őket, meg hát főleg ugye gyerekekkel kezdtem, hogy milyen gyerekprogramokat abszolút, biztosítunk abszolút. Teljesen ingyenesen.
1: Fix.hu, ugye?
0: Fix.hu.
1: És akkor ne X-el keressék a hallgatók, KS-szel.
0: Ne, az a lottózóban van, igen.
1: Oké, jogos.
0: Jó.
1: Szeptember 11-13-áig Petőfi Irodalmi Múzeum Fix, második iparművészeti fesztivál, és a fesztivál anyját, atyát, mindenesét, alapítóját, Alt Andreát hallották. Sok csillogó szempárt nektek.
0: Nagyon szépen
1: köszönöm, hogy itt voltál
0: ismét. Köszönöm.
1: Andreától most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, izgalmas témát ígértem, és tényleg izgalmas témával folytatjuk, már láttam az óriás plakátokat, mondom ezt Bújdosó Nagy Biankának, akivel még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik, örülök neked, a Brain Bar ügyvezetőjeként. Köszöntelek.
3: Én is örülök neked, köszöntöm a hallgatókat.
1: Jó, hogy jöttél, és jó, hogy lesz megint. Imádott fesztiválotok?
3: Fesztivál, igen. Neve, fesztivál,
1: jövő fesztivál?
3: Igen, Európa egyetlen jövő fesztiválja.
1: Minden évben mondom, hogy milyen jó a meghatározás, vagy a műfajati ti összejöveteleteknek, aminek a lényeg a közösségépítés.
3: Alapvetően igen, és idén különösen, mert idén a közösségek a kerettémánk. Alapvetően arra jöttünk rá, hogy egy ennyire erős és gyorsan gyorsuló világban, mint ami ma van, ebben az információ áramlásban nagyon nehéz eligazodni, ezért is létezik ugye a Brain Bar, de emellett viszont soha senki, ennyi mennyiségű ember nem volt még magányos, mint amennyi most magányos, és a közösségek ereje az abszolút felértékelődik. Így az idei jelmondatunk az 1+1=3, uh-huh. mert hogy közösségben sokkal több dolgot el lehet érni, mint
1: ez
3: amit
1: biztos.
3: Az egyének összességével jóval több egy közösség, mint az, hogy hány egyén van benne. Úgyhogy erre fókuszálunk az idei fesztiválon a jövő mellett, hogy mi a közösségeknek gyakorlatilag a jövője, mi az ereje, hogyan lehet közösségben előrébb lépni, és milyen közösségek léteznek, és mit tudunk tenni az ellen, hogy elmagányosodjunk, hiszen rengeteg lehetőségünk van kapcsolódni, de az igazi, valódi kapcsolódások azok egyre kevésbé vannak jelen. És ezért is szeretjük a Brain Bar Fesztivált, mert maga a fesztivál is, ez két napon át egy olyan kapcsolódás, egy olyan offline esemény, egy olyan együttlét 15 ezer embernek és az előadóknak, ami egyedi és kivételes élmény.
1: Hogy megy ez, és akkor némi kulisszatitkot árulj el, kérlek, mert azért nagyon izgalmas, hogy egy évente jelentkező fesztivál azért az egy egész éves munkát jelent?
3: Abszolút. Nekünk már a következő éves agendánk is nyitva van, úgyhogy abszolút egy egész éves munkát jelent. Emellett egyébként örömhír, hogy azért most már nem csak évente vagyunk. Kisebb eseményeink már vannak két havonta.
1: Bocsánat, azt tudom, de hát a nagy fesztivál az mégiscsak évente van.
3: Igen.
1: Meg ugyan nem vagyok benne a csapatban, de kívülről azt gondolom, hogy egy kisebb eseményhez nem kell egy év.
3: Nem, egy kisebb eseményhez nem kell egy év. A Brain Barhoz abszolút kell egy év. Nagyon fontos, hogy hogyan áll össze maga az agenda, melyik napon, melyik színpadon, egymás után akár milyen előadók
1: lesznek.
3: Ez
1: akkor hogy történik, hogy megvan az alaptéma, és akkor mindent ahhoz?
3: Igen,
1: szerveztek?
3: Az alaptéma nagyon fontos, de szerintem a szervezésnél a legfontosabb tényleg a jövő, tehát nem hiába hívjuk jövőfesztiválnak. Folyamatosan az jár a szemünk előtt, és az lebeg, hogy mik azok a kérdések, amiket közösen jó lenne megvitatnia. Mi az, ami most igazán formálja a jövőnket, és mik azok a kérdések, ami az Z-generációt igazán érdekli, hiszen azért ők nagyon nagy számban vannak jelen a fesztiválon, úgyhogy így például a fesztivál előkészítésébe beletartozik az is, hogy kutatunk, fókuszcsoportos kutatásokba, kérdőívezésbe, hogy tudjuk, hogy mik azok a témák, amik igazán a célcsoportot mozgatják, mik a félelmeik, mik a vágyaik.
1: Pontosan mennyi embert mozgattok éves szinten?
3: A fesztiválon 15 ezer emberre számítunk, de lehet, hogy ennél is többen lesznek, mert a diák regisztrációnk az már 10 ezernél jár.
1: Fú, de jó.
3: Igen.
1: És mennyi idő van most még a fesztiválig?
3: 21 nap, de kiszámolja, szeptember 17-én és 18-án lesz a fesztiválunk idén, ami a diákoknak és a pedagógusoknak idén is ingyenes, és a többi vendégnek kell jegyet váltania, de az is a jegyértékesítési bevételünket is felajánljuk adományként.
1: Zeneháza?
3: A Magyar Zeneházában és a Városligetben most több helyszínünk lesz.
1: De bevált nektek most az utóbbi években, ugye?
3: Abszolút, igen. Tehát ezt, amit mi állítunk, hogy a Brain Bar egy fesztivál, ezt ott igazán meg tudjuk élni. Pontosan a Városliget miatt is. Idén több külső színpadunk is lesz a Ligetben, ami egy kicsit még jobban emeli igazából ezt a fesztiválos hangulatot.
1: Akár kijön a kollégáid közül bármelyik évben, mindig mindenkit kérdezek, hogy egyrészt hogy tudtok megoszlani, tehát hogy ki melyik előadásra megy, tehát azt te tudod, hogy mit fogsz megnézni, vagy hallgatni, vagy van ilyenre időd?
3: Nincs. Ott, tehát sajnos arra szerintem nincs idő, hogy bármelyik előadásra, talán a záró előadás lesz az, amit már egy kicsit ilyen nyugodtabban meg tudunk.
1: Tehát elmélyedni együtt, nem tudsz.
3: Nem. Általában az van, hogy mivel ugye a nagy színpadon lévő előadásokat rögzítjük, és ez egész évben folyamatosan kikerül a csatornáinkra, ezért egy rengeteg előadást mi utólag nézünk meg. A csapatunk kicsi, akik ezt egész év alatt szervezzük ezt a fesztivált, de ezen kívül ugye van még egy rendezvényes csapatunk, és még van 100 önkéntesünk, és még így sem érezzük azt, hogy elegen vagyunk, úgyhogy abszolút igen, ez egy ilyen szétszakadás. Inkább az van meg, hogy mondjuk melyik területért ki felel, ki felügyeli, de igazán elmélyedni előadásokban nem lehet, így is el lehet kapni egy-egy nagyon jó inspirációs mondatot, amit magaddal tudsz vinni.
1: És azt viszed.
3: Okay. Így van.
1: Na, ügyvezetőként hogy képzeljük el az életedet? Ez azt jelenti, hogy önjelölt előadást tartó előadók folyamatosan bombáznak ajánlatok, hogy szeretnék menni?
3: Nem egyébként. Nem, nagyon sok partnerség megkeres minket, de az nem is az előadás a fő lényege, hanem az, hogy hogyan lehet kapcsolódni a fesztiválhoz. Ilyenből rengeteg. Nagyon sok diák megkeresés érkezik hozzám. Tehát a legtöbb szerintem, hogyha itt százalékosan lehet nézni, az a diákok, akik valamilyen módon szeretnének kapcsolódni, vagy gyakornokként, vagy önkéntesként, vagy egy diák szervezetükkel szeretnék hírét vinni a Brain Barnak, vagy csak szeretnék megtudni, hogy egyébként hogyan dolgozunk, és hogy milyen munkakörök vannak nálunk, úgyhogy az idézőjeles szabadidőmet, azt mindig arra szánom, hogy nekik minél többet tudjunk válaszolni.
1: Értem. Te mikor kerültél bele?
3: Februárban kerültem ebbe a pozícióba, de a Brain Barba...
1: Az...
3: Hát kezdetektől, igen, külsősként.
1: Melyik évre emlékszel vissza a legszívesebben?
3: Ó, ez egy nehéz kérdés, de cseles válaszom lesz. Azt gondolom, hogy a 2022-es évre, ez volt az első olyan Brain Bar, ahol a fél éves kislányommal voltam, és teljesen más szemmel nézem már a Brain Barokat, mióta
1: szülőként
3: anya vagyok. Igen, igen. A jövődre is sokkal-sokkal inkább figyelmes vagy, sokkal kíváncsibb vagy,
1: felelősebb
3: is vagy, de visszajön a gyermeki kíváncsiság is, és ez szerintem nagyon fontos ismérve a Brain Barnak, hogy visszahozza a kíváncsiságodat, és erre gyakorlatilag tett még egy lapáttal az, hogy anya lettem, így még kíváncsibb lettem, hogy mi vár ránk gyakorlatilag a jövőben.
1: Na, hát most számolnom kellene, de akkor most mennyi idős a...
3: Négy éves.
1: Négy évesen már ő elmehet, vagy...
3: Jönni is fog, igen.
1: Ott lesz?
3: Igen, lesznek olyan részek. Na, olyan délutánok, amikor kijön, igen.
1: Na, ott a Városligetben el.
3: Abszolút, igen.
1: Abszolút. Talál magának ő is programot. Hogy ugye regisztrálni kell nálatok? Tehát nem az, hogy csak oda megyünk aztán.
3: Igen, a diákok és a pedagógusok, ők regisztrálnak. Az egyéni regisztráció, vagy gimnáziumi osztályok számára csoportos regisztráció van, és amúgy pedig a weboldalunkon van jegyértékesítés.
1: Egyébként azt tudom, hogy nagyon sok iskolai hát program, de mégis csak az osztályok beszélnek, tehát ez nagyon fontos közösségépítő téma is, minden évben.
3: Igen, abszolút. Egyre több osztály regisztrál minden évben, egyre több pedagógus hozza ki a diákjait, és ami nagyon felemelő érzés, hogy minden évben nagyon sok visszajelzést kapunk, tehát ők feldolgozzák az ott hallottakat, vagy beadandó formájában, vagy előadás formájában, vagy tartanak egy beszámolót, tehát hogy ezeket mindig elküldik a tanárok, és látszik, hogy munkálkodik bennük az, amit ott hallottak, és abszolút ez egy inspiráló esemény nekik.
1: De ahogy mondtad, hogy elviszel egy-egy mondatot, egyébként, ha megnézed az előadásokat utólag, benned is munkálkodnak?
3: Abszolút, szerintem. Én azt gondolom, hogy a Brain Barnak az a legfontosabb ismérve, hogy az ember elmegy egy eseményre, és azt várja, hogy na, jöttem, hoztam kérdéseket, mi a válasz? És mi nem adunk választ, mi még több kérdést adunk. És úgy mész haza, hogy rengeteg kérdés van a fejedben, sokkal több, mint amivel érkeztél, és napokig, hetekig, akár még egy év múlva is eszedbe jut, hogy mit hallottál. Igen,
1: szerintem a kérdések a legfontosabbak, hogy ezeket meg tudjuk fogalmazni.
3: Így van, igen.
1: Azt is hallottam, hogy ha már közösségi, nem véletlenül ismétlem most már századjára a kifejezés, mert itt barátságok adott esetben szerelmek is köttetnek, szóval jó itt lenni.
3: Abszolút, igen. Tehát, hogy
1: köztetek.
3: Nagyon azt gondolom, hogy egy olyan közösség alakult ki a Brain Barban, ahol egyrészt a diák nagyköveteink és a tanárklubunk miatt is egyre több olyan kapcsolatot tudtunk elősegíteni, ami valószínű nélkülünk nem jött volna létre, és ebből abszolút életre szóló barátságok is alakulnak ki, és ami szerintem még nagyon fontos újdonság az idei évre, az, hogy behívtunk magunk mellé még közösségeket, akiket úgynevezett co-kreátoroknak nevezünk idén, akik tartalomgyártók és saját helyszínen, vagy egy-egy helyszínnek egy időszakában jelen vannak, és saját tartalmakat gyártanak.
1: Ott a helyszínen.
3: Ott a helyszínen van, akinek saját színpadja van, van, aki egy-egy podcast színpadra csatlakozik be, ezek olyan tartalomgyártók, vagy podcasterek, akiket kell az elmúlt egy évben közösen dolgoztunk, mint a Mindenségit, Rapidedu, a Polip Egyesület, a Szexplicit, Zsuga Zsonglőrök, vagy a Beaton csapata. Úgyhogy ők saját agendával, beszélgetésekkel jönnek, úgyhogy ezért is említettem, hogy gyakorlatilag a ligetet egyre jobban belakjuk, mert hogy nekik új helyszíneik is lesznek.
1: Hát a tartalomgyártás, az kapcsolódni kell a Brain Barhoz? Meg az adott
3: helyszínhez? Hát alapvetően igen, a tartalomgyártásnak kapcsolnia kell a jövőhöz kapcsolódnia.
1: Na, a jövőhöz, oké. Okay.
3: Kapcsolódnia kell a kerettémánkhoz, abszolút, tehát közösen dolgoztuk
1: na,
3: ki ezekkel.
1: Nem ilyen célú.
3: Nem, közösen dolgoztuk ki ezekkel a tartalomgyártókkal, az ő témájuknak és fő fókuszuknak megfelelően természetesen, de azt, hogy mi az, amit a mi közönségünk szívesen fogadna. Tehát...
1: Jó, ez fontos téma, mert a hitelesség, ugye, hogy itt igen. Ebben egyrészt a ti témáitokban, meg egy jövő fesztiválon nem lehet akárkit beengedni.
3: Ez így van, igen. Tehát
1: higíthatják a...
3: Igen, általunk kurált programmal érkezik mindenki, ez nagyon fontos.
1: Ha van olyan hallgató, aki még mondjuk nem járt soha Brain Baron, vagy nem is látott erről beszámolót, hogy foglalnád össze ezt a jövő fesztivált? Mihez hasonló? De mondjuk már van valami elképzelésük a fesztivál szó hallatán.
3: Szerencsére semmihez sem hasonló, azt tudom mondani, tehát az élmény maga az nagyon egyedi, hogy ezért is hívjuk fesztiválnak, és nem mondjuk konferenciának, mert alapvetően egyedi formátumaink vannak az előadások során, van nagyon sok beszélgetés, van nagyon sok vita, olyan panel, ahol direkt olyan embereket ültetünk össze, akik tudjuk, hogy az adott témát teljesen más aspektusból közelítik meg.
1: De az jó, ha sok.
3: Abszolút. Ez a lényege, hogy nagyon sok szemléletmódot mutassunk, és nagyon izgalmas dolgokat, úgyhogy egyedi formátumaink vannak, egy-egy előadás közben művészeti produkciók is vannak, úgyhogy teljesen más élmény, mint bármi szerencsére.
1: Tudod így fejből, hogy mennyi előadás lesz?
3: Fú, hát nagyon sok színpadunk van. Művészeti előadásunk legalább 10 biztosan lesz, úgyhogy napközben lehet velük találkozni a különböző színpadokon. Ugye két nagy színpadunk van, ezt a két nagy színpadot ezt élőben streameljük is, úgyhogy aki nem tud csatlakozni, az online is tudja nézni ezeket az előadásokat. Ez is szerintem nagyon fontos, hogy azok is hozzá jussanak ehhez az inspirációhoz, meg tudáshoz, akik nem tudnak ott lenni.
1: Hol van a két nagy színpad helyileg?
3: A két nagy színpadból az egyik az bent van a Magyar Zeneházában, a másik szintén Magyar Zeneházánál van, de a kültéren.
1: Kint, oké. Okay. Az előadásokat meg nem tudod így a számát.
3: Nem.
1: Az annyi van, jó.
3: Igen.
1: De egyébként valamit te különösen vársz, vagy nem is illik egy ügyvezetőnek kiemelni?
3: Nehéz, igen, kiemelni egyébként, mert annyiféle téma van, de én leginkább egyébként azokat várom, azokat, amit említettem is, azokat a panelbeszélgetéseket, ahol egy-egy nagy fontos témát járunk körül, akár az égeneráció és a házasság, meg az elköteleződés, hogy valóban van egy ilyen tendencia, hogy most mégis az égeneráció úgy érzi, hogy az elköteleződés az egy jó dolog, vagy amikor beszélgetünk arról, hogy 16 éves kori választójog, ami egy nagyon friss téma, vagy az AI és a karrier, ami szintén egy olyan fontos dolog a fiataloknak, hogy akkor most, amikor ennyire változik minden körülöttünk, akkor mi az a tudás, igen, amit igazán meg kell szerezni, és mi az, amivel jó tovább lépni az életben?
1: Hát, ha már tovább lépést, én mindig tovább léptek évről évre, tehát tudjátok így fokozni a témákat, de nektek most, tehát ti, ugye most van 2026, már a 2027-es témához kezdtitek a következőt? Tehát az is megvan?
3: A 27-es témánk nincsen meg. A 27-es fesztiválon vannak olyan előadók, akik már jelezték, hogy erre a fesztiválra jönnének, mert mondjuk az ideire nem tudtak, vagy nem úgy alakult az utazási időbeosztásuk, és akkor ilyenkor abszolút azt érezzük, hogy nekik nyitva hagyjuk a 27-et, és majd a kerettéma az kidolgozódik.
1: Na, de hogy akkor ők is nyitva hagyják, nem csak.
3: Igen,
1: tehát
3: így van.
1: Itt mindenki rugalmasan áll a másikhoz.
3: Minden előadónak fontos, hogy az előtte, az utána lévő, miről ad elő, hogyan tud ő ahhoz kapcsolódni. Tehát ide mindenki egyedi előadással készül.
1: 3 éve vagytok a Zeneházánál?
3: 4.
1: Jó, már 4 ráadásul. De hát ott, hogy annyira belém éget, hogy ez ott van, a Városligetben, vagy már azt sem tudom, hol voltak a korábbi.
3: Sok helyen voltunk a Millenárisban, Corvinus Egyetemen, az Akváriumban, de alapvetően szerintem a Magyar Zeneháza az, ahova igazán megérkeztünk, és hazaértünk.
1: De az mi miatt jó? Most oké, hogy ismerjük az összes adottságát, hogy milyen különleges, de a Városliget miatt is?
3: Igen, szerintem az épület különlegessége nagyon-nagyon sokat ad hozzá, tehát hogy az épületen belül is azért több helyünk van, több előadási lehetőségünk, és az, hogy a Városliget tényleg egy gyönyörű, óriási közpark, az azért nagyon sokat ad a hangulatban, egy stream helyszínnek például, Hencsergőnek, vagy bármilyen kisebb színpadnak.
1: Jó, ez azért nekik is egy nagyon jó promóciós lehetőség, hát ennyi ember azért ritkán van.
3: Igen.
1: A programokon, amennyit meg tudtok mozgatni. Régóta benne vagy, ugye, szinte az elejétől?
3: Igen.
1: Ez volt, vagy lehetett ezt sejteni, hogy majd ide növi ki magát?
3: Hát remélni lehetett, szerintem én azt mondanám, de minden évben egy nagyon pozitív visszacsatolás az, hogy ahogy megnyitjuk például a diákregisztrációt, és az napok alatt betelni nem tud szinte, de
1: jó,
3: igen,
1: okay,
3: de alapvetően napok alatt eléri mondjuk a tavalyi évet. Tehát azt gondolom, hogy minden évben azt érezzük, hogy az előző évet sikerült túlszárnyalni.
1: Na, hát ez jó.
3: Igen,
1: erre voltam kíváncsi egyébként. De hogy ti ezért tudatosan dolgoztok, vagy csak ösztönből teszitek a dolgotokat?
3: Nagyon tudatosan dolgozunk, van benne egy ösztönrész is, abszolút, tehát hogyha a csapat és az alapítónk nem lenne olyan kíváncsi, mint amilyen, és nem akarná ezeket a kérdéseket mi is megvitatni, gyakorlatilag ami a Brain Baron megvitatásra kerül, akkor ez a fesztivál nem lenne ilyen.
1: Aha.
3: Egyrészt, másrészt van benne egy nagyon tudatos munka, hogy említettem például a kutatásokban is, vagy a kapcsolattartásban a diákokkal. Pontosan ezért kezdődött el ez a két havi eseménysorozat is, mert ez egy visszajelzés volt, hogy évközben is jó lenne találkozni, jó lenne akár csak kisebb témákat megvitatni, úgyhogy nagyon sok tudatos munka van abban, hogy tudjuk, hogy mik azok a témák, amik folyamatosan érdeklik a fiatalokat, és természetesen nem csak olyan témákat hozunk, hanem olyanokat is, amire mi azt gondoljuk, hogy érdekelheti a fiatalokat, de még nem hallottak róla. És ez a kettő szerintem ez ilyen szuperül összeadódik.
1: A kisebb programok azok mennyi van egy évben?
3: Két havonta kerül megrendezésre most a Brain Bar Night Vibes sorozat, úgyhogy még októberben és decemberben lesz majd egy.
1: No, azt brainbar.hu?
3: Com,
1: bocsánat.
3: Igen.
1: Na, hogy com, nem is. Már jövőt.
3: Igen.
1: Brainbar.com, az összes pontos, fontos információt megtalálják.
3: Igen, abszolút, az előadókat és mindent.
1: Hallgatók, kérem is őket, hogy nézzék, kövessék, és egyébként meg regisztráljanak még, ameddig lehet, mert ne hagyják ki. Még egy fontos dolgot szerettem volna így a vége felé közeledve, hogy azért ez nem akármilyen felelősség a részletekről sem, és most főleg úgy már az új ügyvezetőt kérdezhetem, hogy azért itt hagytok élményeket, nyomokat nagyon sok emberben. Fontos információk hangzanak el, amit hazavisznek, te is mondtad, hogy még akár te is magaddal. De ez befolyásolhat sorsokat, életeket. Ezzel foglalkoztok?
3: Ez abszolút. Szerintem ez egy cél is, hogy pozitívan befolyásoljon sorsokat és életeket, és hogy olyan életutakat mutassunk például, lesz rengeteg olyan fiatal előadónk, akik nem ismertek talán Magyarországon annyira, de nagyon-nagyon...
1: De példaértékű az életük?
3: De példaértékű az életük, és azt gondolom, hogy ezzel a felelősséggel, igen, ez egy nagy kabát és nehéz hátizsák, de hogy ezzel a felelősséggel élnünk kell, és nekünk ez a feladatunk.
1: Hát milyen szép végszó, úgyhogy ez nem is tudok mit hozzátenni, akkor... Kitartást kívánok, sok csillogó szempárt nektek. Mikor van még egyszer, csak hogy el legyen mondva?
3: Szeptember 17-én, 18-án.
1: Okay. Magyar Zeneháza és brainbar.com.
3: Igen, így van.
1: Okay. Örültem neked.
3: Én is, köszönöm szépen.
1: Vigyázz magadra és magatokra. Bújdosó Nagy Biankával beszélgettem, kedves hallgatóink, a Brain Bar ügyvezetőjével, és Biankától most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Schlagerkult.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bújtosó Nagy Biancának és Alt Andreának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A rövidtávú lakáskiadás jövőjéről indít szavazást a budavári önkormányzat. 3 hónapig tesztelhetik a MOL Bubit a 17. kerületben. Dupla égi csoda jön szeptember elején. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. A minisztérium közlése szerint a támogatás az idei energiaár növekedés és a víz és csatornadíjak emelkedésének ellentételezését szolgálja. A Magyar Államkincstárra tavaly október 1-jei ténylétszám és az idei október 1-jei becsült létszám alapján határozza meg az összeget. A társadalmi egyeztetés szeptember 8-áig tart. A 8 szakmaközi szervezet és terméktanács november 21-én és 22-én újra megrendezi az Európai Nyúlhúsnapokat, amelyet tavaly tartottak meg először Magyarországon. A szervezet közlése szerint az első évben 32 étterem csatlakozott a programhoz, ahol többek között rozvaringos nyúlcombot, fekete erdősonkába göngyölt nyúlgerincet és klasszikus nyúl erőlevest kínáltak. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a vendégek nyitottak a kevésbé megszokott alapanyagokra, ha az izgalmas és könnyen elkészíthető. Magyarország Európa egyik jelentős nyúlhús termelője, a hazai termelés 92%-a mégis külföldre kerül. Itthon az éves fogyasztás mindössze 50 g fejenként. Ezen szeretne változtatni a nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács az Európai Nyúlhús Napokkal. Szavazást indít a budavári önkormányzat a rövid távú lakáskiadás szabályozásáról, hogy az ott élők véleménye alapján dönthessenek a jövőbeni lépésekről. Az önkormányzat kérdése azért aktuális, mert az év végével lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium, így az első kerületben is szükség van döntésre. A turisták által kiemelten látogatott területeken, különösen a budai várban több lakó fogalmazott meg problémákat, miközben a rövid távú lakáskiadás sok vállalkozásnak és helyi szereplőnek fontos. A szavazásban a 18. életévüket betöltött első kerületi lakosok vehetnek részt, akik két kérdésre válaszolhatnak az Airbnb teljes tiltásáról és arról, hogy támogatnák-e a feltételekhez kötött működést. Az önkormányzat szerint a kerületben több mint 400 engedéllyel rendelkező magánszálláshely működik. Szeptember 1-e és november 30-a között 50 új MOL Bubi kerékpár érkezik Rákosmentére, ahol 11 mobi ponton próbálhatják ki a szolgáltatást az ott élők. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a tesztidőszak célja, hogy segítse a kombinált közlekedést és könnyebb elérést biztosítson a 17. kerület fontos intézményeihez, a vasúti megállókhoz és a közösségi közlekedési csomópontokhoz. A klasszikus és elektromos kerékpárok ugyanúgy a MOL Bubi mobil alkalmazással használhatók. A nap 24 órájában, mint Budapest más részein. A tapasztalatok alapján a BKK pontosabb képet kap arról, hogy hasonló város szerkezetű területeken milyen feltételek mellett érdemes közbringa szolgáltatást nyújtani, és hol lehet indokolt a jövőbeli bővítés. Különleges égi látványosságok jönnek szeptember elején. Szeptember 7-én hajnalban a Hold, a Mars, valamint az ikrek két fényes csillaga alkot látványos együttállást az égen. Másnap szeptember 8-án újabb különlegesség várja a koránkelőket. A vékony Hold sarló alatt a méhkas csillaghalmaz is feltűnik. A svábhegyi csillagvizsgáló előrejelzése alapján a szabad szemmel is tökéletesen látható formáció mellett a ragyogó Jupiter is feltűnik majd közvetlenül a horizont felett. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Pályázaton választja ki a Nemzeti Parkok igazgatóit a kormány. Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a nyári budapesti közlekedés biztonsági kampányban. Biológiai lárvagyérítés lesz Pest megye déli részén a héten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pályázatot hirdett valamennyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére az élő környezetért felelős minisztérium, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető közölte, azért írták ki a pályázatot, hogy a vezetők kiválasztása tiszta eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Mint írta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgató kiválasztása ajánlás útján vagy ismertségi alapon történt. Ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A kormány a pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerüljön. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművek használata, valamint a biztonsági eszközök elmulasztása voltak a leggyakoribb intézkedési okok. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közös nyári közlekedés biztonsági kampányában közölték a Hősök terén tartott záró eseményen. A gyalogosok elsőbségének megsértése már csak az 5. helyen szerepelt. A kampány június 19-én indult, a rendőrök a vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszínt, ahol sok gyermek közlekedik. A cél a gyalogosok védelme és a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át a közlekedési szabályokat, és szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki szombaton engedély nélkül felszállt egy kis repülővel Kalocsáról, majd Paks térségébe repült. A Tolna vármegyei főügyészség közlése szerint a férfi Gerjen közelében mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre, és a segítségére siető emberek autójával akart elmenekülni, de megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a szekszárdi járásbíróság pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Továbbra is nagy kiterjedésű csípőszúnyog lárva tenyészőhelyek alakulnak ki az országban. A legtöbb településen az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyogok jelenléte meghatározó. Biológiai lárvagyérítésre van szükség Győr-Moson, Sopron megye nyugati részén és Pest megye déli részén a Ráckevei Dunaágon. A Tisza-tónál korábban ugyancsak végeztek beavatkozást, most a környező településeken a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel. A héten 4 megye 27 településén lesz kémiai gyérítés. A lakott területen platós gépjárműbe szerelt permetező berendezésekkel nagyon alacsony dózisban az esti és éjszakai órákban. Egy átlagos magyar háztartás 107.539 forintot költ a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 66.928 forinttal számol. A PVC felmérése szerint a legtöbb család papírírószert, ruházatot és sportfelszerelést vásárol, miközben a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kiadást. Laptopot a családok 10,1%-a, tabletet 6%, nyomtatót 3,8%, mobiltelefont 2,4% szerez be. A gyerekek 75,5%-ának egyébként van mobiltelefonja, 61,9%-ának laptopja, és egyre többen használnak mesterséges intelligenciát információ keresésére vagy a tananyag magyarázatára. A vásárlások többsége augusztusban történik Budapesten is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: Nekem nem kell.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Your

0: Egyetlen.
1: Programajánló.
2: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Pályázaton választja ki a Nemzeti Parkok igazgatóit a kormány. Gyors hajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a nyári budapesti közlekedés biztonsági kampányban. Biológiai lárvagyérítés lesz Pest megye déli részén a héten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pályázatot hirdett valamennyi nemzeti park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére az élő környezetért felelős minisztérium, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető közölte, azért írták ki a pályázatot, hogy a vezetők kiválasztása tiszta eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Mint írta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgató kiválasztása ajánlás útján vagy ismertségi alapon történt. Ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A kormány a pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerüljön. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművek használata, valamint a biztonsági eszközök elmulasztása voltak a leggyakoribb intézkedési okok. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közös nyári közlekedés biztonsági kampányában közölték a Hősök terén tartott záró eseményen. A gyalogosok elsőbségének megsértése már csak az 5. helyen szerepelt. A kampány június 19-én indult, a rendőrök a vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszínt, ahol sok gyermek közlekedik. A cél a gyalogosok védelme és a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át a közlekedési szabályokat, és szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki szombaton engedély nélkül felszállt egy kis repülővel Kalocsáról, majd Paks térségébe repült. A Tolna vármegyei főügyészség közlése szerint a férfi Gerjen közelében mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre, és a segítségére siető emberek autójával akart elmenekülni, de megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a szekszárdi járásbíróság pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Továbbra is nagy kiterjedésű csípőszúnyoglárva tenyészőhelyek alakulnak ki az országban. A legtöbb településen az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyogok jelenléte meghatározó. Biológiai lárvagyérítésre van szükség Győr-Moson, Sopron megye nyugati részén és Pest megye déli részén a Ráckevei Dunágon. A Tisza-tónál korábban ugyancsak végeztek beavatkozást, most a környező településeken a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel. A héten 4 megye 27 településén lesz kémiai gyérítés. A lakott területen platós gépjárműbe szerelt permetező berendezésekkel nagyon alacsony dózisban az esti és éjszakai órákban. Egy átlagos magyar háztartás 107.539 forintot költ a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 66.928 forinttal számol. A PVC felmérése szerint a legtöbb család papírírószert, ruházatot és sportfelszerelést vásárol, miközben a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kiadást. Laptopot a családok 10,1%-a, tabletet 6%, nyomtatót 3,8%, mobiltelefont 2,4% szerez be. A gyerekek 75,5%-ának egyébként van mobiltelefonja, 61,9%-ának laptopja, és egyre többen használnak mesterséges intelligenciát információ keresésére vagy a tananyag magyarázatára. A vásárlások többsége augusztusban történik Budapesten is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyen sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elkészült a javaslatcsomag a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről. Őszi óvoda és iskola kezdéskor megugrik a légúti fertőzések száma a gyerekeknél. Megérkeztek az uniós támogatási források az új kapvillamosok beszerzéséhez. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, közölte Puskai Gábor belügyminiszter. Áttekintették az elmúlt évek döntéseit, és alapvető problémának találták, hogy a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, miközben az egyszeri emelések csak bizonyos állománycsoportokat érintettek. A javaslatban szerepel illetményemelés, preferált települési pótlék és az országon belüli mobilitást segítő intézkedés is. A konkrétumokat csak a kormány döntése után ismert. Folytatódik a szakmai életút program és a nyugdíjrendszer átalakítása, valamint a terhelés csökkentő intézkedések előkészítése. Az óvoda és iskola kezdés utáni hetekben jelentősen nő a légúti fertőzések száma a gyermekeknél, ami nem az immunrendszer gyengülésére, hanem a közösségbe való visszatérésre, a zárt terekre és a vírusok gyorsabb terjedésére vezethető vissza, mondta a Sláger FM-nek dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
3: Nem az immunrendszerben következik be ilyenkor egy változás, hanem egyszerűen a gyerekek élettere változik meg lényegében. Ami nagyon fontos lenne, hogy akkor, mikor elkezdődik az iskola, akkor azért már hamarabb kerüljenek ágyba. Ugye ősszel már mindenképp érdemes elkezdeni a D-vitamin pótlást, ennek kapcsán a házi orvosra érdemes egyeztetni, uzsonnára vagy pótuzsonnára gyümölcsöt szolgálni a gyerekeknek. Illetve ami egy ilyen prevenciós szempont lenne itt, az ugye, hogy egész kortól tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve megtanítani nekik, hogy egy tüsszentésnél lehetőleg ne a tenyerükbe, hanem a könyökhajlatukba tüsszentsenek. Prevenciós, úgymond oktatás már egész kicsi kortól indokolt, egyébként nem csak annak a gyereknek, aki már közösségbe jár.
2: A Bókai Gyermekklinika hivatalos YouTube csatornáján futó Szülőakadémia videósorozatban a szülők közvetlenül szakemberektől kaphatnak hiteles és gyakorlati információkat a leggyakoribb gyermekgyógyászati kérdésekről. Megérkeztek az Európai Unió támogatási forrásai, így az 51 új kaffillamosból 45 jármű finanszírozása biztosított augusztus 31-ig. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a támogatás lehetővé teszi, hogy a korábban tervezett hazai finanszírozás jelentős része uniós forrásra kerüljön át. A járművek hozzájárulnak Budapest korszerű, akadálymentes és környezetbarát villamos közlekedésének fejlesztéséhez, és tovább növelik az alacsony padlós, energiahatékony járművek arányát. A beszerzés az Európai Unió által támogatott projekt keretében valósul meg. A program a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújítását szolgálja. A többszörös fonogramdíjas halott pénz december 29-én lép fel először az MVM Dómban, ezzel zárva a 2026-os évet. A zenekar már 14-szer adott teltházas koncertet a Budapest Parkban, 3-szor töltötte meg a Budapest Arénát, 20. születésnapját pedig a Puskás Arénában ünnepelte. Az idei évet a halott pénz Európa turnéval kezdte, májusban pedig a Budapest Parkban ünnepelte az Ülni, Örülni, Megőrülni című album megjelenésének 10. évfordulóját. Nyáron a legnagyobb hazai fesztiválokon is felléptek, most december 29-én az évben utoljára még láthatjuk őket az MVM Dómban. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most... Indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.